0: Olmú Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Len című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
0: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hősöket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kis lemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
0: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
0: Trend Night.
1: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Éjjel megérkeztek Tirolba, luxus vagomba, három kicsi boci. Tisza Sintóba, a hotelbe, őket bevitte három kicsi csacsi. Zugban eladták az aranyokat, és Tirolba töltik a nyarakat. Baldahinos ágyban pihennek ők, mert olyan előkelők. És másnap délbe marha sült van ebédre, és a tányérban nézve sír három gyerek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvény sorozaton, a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves szereplői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Queen Bee várják az érdeklődőket. A Műegyetem rakpart átalakul, erre az alkalomra egy nagy színpadon különleges látványvilág fogadja a közönséget. Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot a Deep House és a Techno találkozásából épített lendületes szettjével, este 20 órától pedig a német Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini elektronikus zene egyik meghatározó duója, a Mode Selector lép színpadra, az estét a Lava Lava párosa Tolo és Falkau zárja. Az esti fénysó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkótér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. A Margit szigeti Beats sziget programján augusztus 20-án 16 órakor Deva, azaz Takács Dorina szerepel, majd 17:30-tól a Random Trip következik, amely ezúttal egy különleges LGT blokkal tiszteleg Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. 19 órakor színpadra lép a Boban Markovics Orkesztár, a balkáni részfúvós zene egyik legendás formációja. Az esti látványsó után a Queen Bee lép fel, amely több mint három évtizede a hazai alternatív rock

0: színtér egyik legmeghatározóbb zenekara, az estét pedig a Rádió Café DJ-je Infragandi zárja.
1: Esemény.
0: Tapolca egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye a tapolcai ünnepi és bornapok augusztus 20-án 18 óra 30-kor ünnepélyes felvonulással indul a Hősök teréről a Köztársaság térig. A megnyitót 7 órakor tartják, ezt követően pedig a zene veszi át a főszerepet, előbb a Best of Cello és a Tapolcai fuvolások műsora látható, majd a Kultúrkuvé lép színpadra. A következő három nap színes program kínálatát irodalmi séta, író-olvasó találkozó, német nemzetiségi műsor, nemzetközi nagypályás labdarúgótorna, pörkölt főző verseny, bor és gasztró utca, játékpark és számos koncert színesíti. Többek között a Katarzis, a Groove House, a Rudanjo Akusztik és a deresedő White Gerli cég fellépésével a programok ingyenesen látogathatóak.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Ez a több mint 300 méter magas vár sokáig meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben, ma pedig Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb helyszíne. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A kastélypark, amely természetvédelmi terület, a Henry Ernest Milner angol kert tervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. A Balatontól nem messze található az ország egyik legszebb, viszonylag éppen megmaradt középkori erődje, a Sümegi vár, amely a környezetéből magasan kiemelkedő hegytetőre épült. Ha megnéznénk a magyar Versailles-ként emlegetett kastélyt, vegyük az irányt Fertődre. A gyönyörű Eszterházi kastély barokk rokokó épülete már önmagában elvarázsol, de érdemes tennünk egy esti sétát a hatalmas francia parkban, melyet szökőkutak, vízesés és gondozott sétányok öveznek, és ne hagyjuk ki a díszudvart, angol kertet, rózsakertet és a hársfasort sem.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

Thank you.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű még működő két turbináját, letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét, napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A Magyar Egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Somodi Evelin. Kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a Reggeli Monitor hírelemző műsorból. Végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt egy fontos hazai gazdasági beszélgetés a Reggeli Monitorból.
0: Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Új szakaszába lépett a Gyesev ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állhatnak forgalomba. Nyugat-Magyarországon közlekednek majd, nem csak légkondicionáltak és alacsony padlósak lesznek, hanem étel- és italautomatákkal felszereltek is. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában általában, ezt az uniós pénzek megszerzése sem tudja gyorsítani. Homolya Robertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét Nagy Károly kérdezte.
2: Pár nappal ezelőtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is bejelentette már, hogy elindult az Intercity vonatok, a Flirt Intercity egyrészt beszerzése, másrészt már a gyártási folyamat is. Hogy haladnak ezzel kapcsolatban?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyártási folyamat a végéhez közeleg. Ugye ez egy hosszú folyamat, 2022-ben indult meg a beszerzés ezeknek a járműveknek, 2000

0: 24-ben lett aláírva a szerződés, és ezután kezdődött meg a tervezési munka. Tavaly évvégén lett kész itt Magyarországon a Stadler szónoki gyárában az alumínium kocsiszekrény, a festett alumínium kocsiszekrény, amelyek Lengyelországba kerültek szállításra, és Lengyelországban indult meg a szerelvényeknek az összeszerelése, és ahogy a hírekből lehetett hallani, az első szerelvény, az első motorvonat összeszerelése az le is zárult, és ezek után indulnak az egyéb járműveknek az összeszerelése, összesen 11 jármű fog érkezni Magyarországra, és az összeszerelés után próbautak következnek, tesztelni fogják a járműveket, ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket megszerezhessék, és ezek a Romániában, Csehországban és Magyarországon fognak zajlani ezek a próbautak.
1: Emlékeim szerint vannak már flirtvonatok Magyarországon, már találkozhattunk velük. Mennyiben lesznek ezek a motorvonatok mások, vagy egyáltalán mások lesznek ahhoz képest, amit mondjuk az elővárosi közlekedésben megszokhattunk Budapesten?
0: A Stadler flirt motor vonatjai azok nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon az egyik legelterjedtebb járműcsaládot képezik. Összesen több mint 3000 ilyen járművet adott el a Stadler. Nyilvánvalóan ez egy jó piaci visszajelzés, hogy ez egy kiforrott és jó járműkonstrukció. Tehát ilyen szempontból ugyanaz a járműcsaládhoz tartoznak, amelyeket megszokhattak a magyar utazók, de ezek teljesen más motorvonatok lesznek, hiszen ezek intercity kialakításúak lesznek. Ezek ugyanúgy 160 km/órás sebességre lesznek képesek, azonban első és másodosztályú kialakítással találkozhatnak majd az utasok, és ami megkülönbözteti őket elsősorban az elővárosi, a Magyarországon ismert elővárosi motorvonatoktól, hogy sokkal kényelmesebb, távolsági, hosszabb utazásra kialakított ülésekkel rendelkeznek, a légkondicionálás az alap, az ezekben a járművekben ez benne van, alacsony padlós utastérrel rendelkeznek, ugyanúgy modern utastájékoztató rendszerrel készülnek, és egy nagy különbség az, ami a hosszabb utazáshoz való kényelmet szolgálja, hogy étkező zóna kerül kialakításra, itt étel és italautomaták kapnak majd helyet, és rugalmasan kerül kialakításra a belső tér, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz ezeken a járműveken. Tehát ez ugyanahhoz a járműcsaládhoz tartozik, azonban intercity kialakítású járművek, és hát talán ez egy ilyen vasúttörténeti pillanat is volt, mert 30 éve nem volt ilyen intercity motorvonat beszerzés Magyarországon.
1: Hát ami egy kicsit szomorú egyébként így őszintén szólva, mert lehet olvasni arról, hogy a MÁV, mondjuk az nem gyesebb, de mondjuk a MÁV járműveinek átlag életkora az 40 év fölötti, és bőven a régiós átlag életkorok fölött van már, ami más országok vasúti hálózatát illeti. Ez egyfajta teszt is egyébként abban az értelemben, hogy ha a gyesebb vonalain beválnak nyugat-magyarországi közlekedéssel, akkor akár ebből még nagyobb megrendelés is lehet?
0: Reméljük, hogy igen. Ez a teljes vasútipar számára ez egy jó fejlemény lenne, hiszen itt az elmúlt években nyugodtan lehet azt mondani, hogy a vasúti piac az befagyott Magyarországon. Ugye a gyesebb ezt Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest között fogja közlekedtetni, és ezek a járművek egyébként két-három neműek, tehát ezek alkalmasok arra, hogy Ausztriában akár Bécsig is közlekedtesse őket a gyesebb, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jó járműkonstrukció. Az egyértelmű, hogy ez a trendváltás már talán évtizedek óta megfigyelhető a vasúti közlekedésben, hogy a mozdony által húzott szerelvényeket leváltják a motorvonatok. Ezeknek az üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, és egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, gondolok itt a gyorsulásra, energiafelhasználásra, amely kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. És hát ugye hallhattuk a közlekedés és beruházási minisztert Vitézi Dávidtól, hogy az Európai Uniós források az a hozatalának köszönhetően ugye 1,8 milliárd euró értékben lesznek majd tenderek, és a bejelentésből már hallhattuk, hogy reményeink szerint majd a MÁV vonalon is meg tudnak jelenni ilyen intercity motorvonatok.
1: Az is elhangzott egyébként többször a közlekedés és beruházási minisztertől, hogy nem egyszerű egy vonat flotta lecserélése, mert hogy nem az van, hogy kész termékek vannak, mint ahogy egyébként a példa is mutatja, hogy a flirt motorvonatokat is egy részét Magyarországon alakítják ki, aztán a végösszeszerelés Lengyelországban van, hogy aztán máshol teszteljék őket, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult, sokszor több országon átívelő együttműködés, és hát nincs a raktáron mondjuk 20-30-50-60 ilyen vonat. Mennyi idő, hogyha mondjuk leadják, fogalmazunk úgy az állami megrendeléseket, amíg az új hasonló jellegű motorvonatok elkészülnek, az is egy ilyen 2-3, de inkább 3-4 év?
0: Hát, hogyha megnézzük a gyesevnek a tenderét és ezt a gyesev projektet, ott az ajánlattevők, a közbeszerzési eljárásban, ott 36 hónapra vállalták az első engedélyekkel rendelkező járműnek a leszállítását. Tehát a szerződés kötéstől 36 hónapba telik ezeknek a járműveknek a legyártása, és láthatjuk azt, hogy a legyártás az még viszonylag ennek az időszaknak a felét teszi ki, és utána az engedélyeztetés és a próbafutások azok egy további egy-másfél évet követelnek meg, vagy tesznek ki. De hogyha megnézzük a szomszédos országokat, hogy történtek nagyobb beszerzések Lengyelországban, nagyobb emeletes motorvonatflotta beszerzése történt meg, ott akár a 40 hónapot is elérte a szállítási idő. Ugye azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság, ez nem teszi lehetővé azt, hogy időjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
2: Homolya Róbertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: Nagy kihívás az AI tervezése és különösen annak technológiai kihívása, valamint annak kitalálása, hogyan segíthet majd a döntések meghozatalában. Ezt mondta Hétfő egy nő című műsorunkban a TU Connect vezérigazgatója. Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindezen túl fontos szempont a biztonság, ami nem csak a technológia oldaláról kérdés, hanem az ügyfelek szenzitív adatainak védelme is, hiszen a jövőben az AI-nak szüksége lesz rájuk. Kutasi Judit interjúja.
4: Hogy ma már szinte mindenhol, minden technológiai konferencián akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve azokról a változásokról, amik már itt vannak körülöttünk. Te mit látsz alapjaiban, mi fog most megváltozni, vagy a közeljövőben?
5: Hát ugye szét kell választani, az ember magánemberként gondol a mesterséges intelligenciára, vagy mint egy technológiai cégnek a vezetője. Kezdem az utóbbival. Nekünk ahhoz, hogy ezen a, már említettem, hogy egy konszolidálódó, formálódó vállalat az, amit vezetek, ebben különösen felértékelődnek azok a fajta megoldások, amik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár átmenetileg bizonyos rendszereket ki tudjunk váltani, addig, ameddig majd a jövőbeni vágyott megoldás meg nem érkezik, hogy tudjunk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használni, amelyek abba segítenek minket, hogy prediktív módon, automatizáltan tudjunk hibákat detektálni és azokat megelőzni. Úgyhogy ez az egyik része, ami a technológiai rész. A másik része már kicsit magánember, de még mindig mint vezető, hogy hogyan tudok olyan AI megoldásokat behozni a mindennapokba, amelyek segítik egyrészt a döntéshozatalt, amelyek segítenek abban, hogy olyan minőségben tudjunk anyagokat rendkívül rövid idő alatt átnézni, véleményezni, és aztán döntésre vinni, amiben egy ilyenfajta technológiai segítség az nagyon, nagyon sokat jelent nekünk.
4: Egyébként nyitottak a kollégák ezekre a megoldásokra?
5: A kollégák nyitottak, ugye megint a probléma az ugye ott van, és ez nem a mi sajátosságunk, hanem általában a technológiai cégeknél, hogy hogyan tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni, ami azt segíti elő, hogy a mi munkánkat támogatja az AI, ugyanakkor
4: de nem veszi el a munkánkat.
5: Egyrészt nem veszi el a munkánkat, de másrésztről meg sokkal inkább az, hogy az a fajta esetleges külső támadási lehetőség vagy sérülékenység, ami ebből fakadóan megjelenik, hiszen nagyon sok információt adunk oda az AI-nak annak érdekében, hogy segítse a munkánkat. Na az, hogy ezt a környezetet hogy tudjuk kialakítani, ez nagyon nehéz mai technológiai cégnek, úgyhogy tulajdonképpen mi is ott tartunk ebben a gondolkodásban, hogy felmértük azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, mik azok az esetek, lehetőségek, amelyekben tudjuk a mesterséges intelligenciát használni, és hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani, mi tartunk ebben a folyamatban. Ugyanakkor, mint szolgáltató, ez is egy izgalmas kérdés, hogy az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
4: Mennyire lehet egyébként előre látni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni?
5: Nekünk muszáj előre gondolkodni, akár a hálózatok tekintetében, akár az előbb említett adatközpontok tekintetében, mert minden egyes ilyen technológiai újítás, mire a tervező asztalról, vagy tulajdonképpen a döntéstől, hogy valamit megcsinálunk, eljut a tervező asztalra, aztán kiépítjük, és aztán a végén abból lesz egy kész hálózat, vagy egy modern adatközpont, ez több éves folyamat. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy ténylegesen azt képesek legyünk prognosztizálni, hogy amire 3-4-5 év múlva szükség van, akár egy lakossági felhasználónak, akár egy üzleti felhasználónak, akkor az a hálózat az képes legyen ezeket az igényeket kiszolgálni.
4: Mennyit dolgozik egy vezérigazgató per nap?
5: Én azt látom, hogy már ebben az átalakult környezetben, ahogyan mi dolgozunk, ez ilyen folyamatos, nem is számolom, mert igazából...
4: Nem tudod megmondani, mondjuk egy munkanapot hány órás?
5: Nem tudom megmondani, mert szerintem ez a privát élet és a munka közötti átmenet az egy ilyen szürke zóna. De valószínűleg az én működésem is ilyen. Én például nem szeretem, az rettenetesen frusztrál, hogyha elmegyek mondjuk szabadságra, és teljesen kikapcsolnék mindent, visszajönnék, és akkor rám ömlene az elmúlt, nem tudom én, egy másfél hét.
4: 250.
5: Az olvasatlan levelek, az, hogy mi történt, akkor fölvenni a fonalat, és gyakorlatilag akkor egy hét az azzal telne el, hogy akkor próbálnám felvenni a szálakat. Úgyhogy nekem nagyon bevált az a fajta működés. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, nagyon irigylem azt, aki egyébként ki tud kapcsolni, én nem vagyok ilyen. Nekem sokkal inkább az válik be, hogy még ha elmegyek szabadságra is, akkor nem tudom, naponta fél órát, néha többet, de hogy azért fél órát azzal töltök, hogy akkor megnézem, hogy mi van. A kollégáim tudják, hogy csak akkor szólnak, hívnak, hogyha valami olyan probléma van, amivel kell foglalkozni.
4: Tehát azért az ütőerén ott tartod a kezedet.
5: Igen, igen, de nem azért, mert nem bízom a kollégáimban, mert ez egy nagyon fontos dolog, meg nem azért, mert mikromanedzselni akarom a vállalatnak a működését, egész egyszerűen ez az én belső igényem, ami nekem teszi komfortossá így a mindennapokat.
2: Pap Gerlei Gyöngyvért, a Tuconnect vezérigazgatóját hallották, most egy kis szünetre megyünk, majd folytatjuk.
3: Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tízes elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is hétvégi válogatásunkat, méghozzá azzal, hogy a forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtották be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslatokat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazatot. Nem csak egy új kedvezményes hitelbevezetését kérik, hanem más intézkedéseket is sürgetnek. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a Néthangeri ügyvezető titkárát Nagy Károly kérdezte a fuvarozói piac jelenlegi problémáiról.
2: Elég hamar sikerült az új kormányát tárgyaló asztalhoz ülni. Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszterrel, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, és párnapos határidőben gyakorlatilag már megállapodtak arról, hogy ezek a tárgyalások tovább folytatódnak. Hogy sikerült ilyen hamar tárgyaló asztalhoz ülni? Jelenleg ugye a kormány az inkább egyfajta törvénykezési versenyben van, és kevesebb idő jut az egyeztetésre, de most mégis sikerült.
3: Valóban nem volt könnyű munka, hiszen a kormány még formálódik, egyes pozíciók még nincsenek is betöltve, illetve amely pozíciók be vannak töltve, még ott is ugye nagyon frissek a kollégák, és még lehet, hogy a technikai dolgaikkal vannak elfoglalva, hogy milyen irodába ülnek, vagy éppen hogy mikor kapnak a számítógépet. Ebbe a környezetbe sikerült eljuttatni a két miniszterhez azokat az üzeneteket, amelyek megmutatták, hogy ennek a szakmának mekkora jelentősége van. A közúti fuvarozást és ugye a hozzákapcsolódó közúti személyszállítást azt elég sokan infrastruktúrális kérdések halmazának tekintik, tehát közlekedésnek, és a közlekedés ugye ez egy technikai kérdés. Mi azokat az üzeneteket fogalmaztuk meg, amiben egyértelmű válhatott a két miniszternek is, hogy a közúti fuvarozás és a személyszállítás az egy gazdasági tényező Magyarországon. És ezt állítjuk azért, mert hogy talán nem sokan tudják, hogy a GDP 4%-át állítja elő ez a szektor, az 3000 milliárd forint, és amellett, hogy ilyen jelentősen hozzájárul a GDP-hez, jelentős adóbefizető, mintegy 1000 milliárd forintot fizet be ez a szakma útdíj és jövedéki adó formájában, a többit nem is számolva, mert azok nehezebben számolhatóak ki, tehát egyértelműen kimutatható, hogy ez a szakma ez nem csak kér, hanem betesz a közösbe, és úgy gondolom, hogy a 4%-os GDP arány pedig ugye azért magáért beszél, élő, mert önmagában 4% az nem tűnik soknak, de ez a teljes magyar mezőgazdaság GDP hozzájárulásával azonos. A másik, ami szerintem fontos lehet, és az új kormány számára is, hát mondjuk úgy, hogy olyan terület, ami felkelti a figyelmét, hogy ebbe a szakmába az a 12.900 vállalkozás, aki áru- és személyszállítással foglalkozik, ezeknek a 90%-a magyar tulajdonú és KKV. És ugye ez a kormány ez már a választások során is hitettett amellett, hogy segíteni akarja a magyar KKV-knak a boldogulását. Én úgy gondolom, hogy ez a gazdasági súly, és hogy alapvetően KKV-k képzik ugye ezt a szakmát, ezek olyan jelzések voltak, amelyre sikerült felhívni magunkra a figyelmet. Mind a mellett persze, hogy nagy gondban van, nagy nehézségben van ez a szakma, sok minden sújtja, de jelen pillanatban is, és az elmúlt két évben is veszteségben fuldoklott a teljes ágazat, ez főleg az áru forrazói részre igaz. Ugye volt itt minden útdíjemeléstől kezdve gazdasági visszaesés, most a útdíjemelést a 2024-esre gondolom, akkor ugye most azért a nemzetközi forrazókat ez az euróárfolyam is rendesen megtépázza a profitjukat, szóval számtalan nehéz helyzet eredménye az, hogy most olyan helyzetben van ez a közúti fuvarozói szakma, hogy 4 év alatt 12%-kal csökkent a vállalkozások száma, több mint 1500 magyar KKV vállalkozás ment tönkre a mi szakmánkba.
2: Miket javasolnak, vagy milyen területeken próbálnak meg együtt dolgozni, miben maradtak a kormányzattal?
3: Azok a célok és javaslatok, amiket így zsigerből gondolnánk, azok egy részét azért át kellett dolgozni. Tehát most azt azért látja egy érdekképviselet, aki komolyan veszi a szakmáját, meg azt, hogy hogyan tárgyaljon eredményesen a kormány, nem lehet oda menni és azt kérni, hogy elnézést, nekünk nem jó az a 355-ös forint, mi azt szeretnénk, hogy 380-as legyen. Tehát most ennek például semmi értelme.
2: Vagy esetleg jövedéki adócsökkentést az üzemanyagon, mint amire korábban volt példa.
3: Igen, tehát hogy ilyeneket, tehát ezeket jól át kellett gondolnunk, hogy akkor hogy olyat kérjünk, ami reális. Tehát amire azt tudja mondani a kormány, hogy kérem szépen, értem a problémát, így nem tudok segíteni, de mondjuk, hogyha egy másik irányt megnéznénk, tehát ilyen módon kellett jól kitalálni azt, hogy abban a rendelkezésünkre álló másfél órában akkor milyen javaslatokat teszünk, mert tényleg csak kérni és hőbörögni az nem vezet sokra. Én azt gondolom, hogy sikerült ezeket megfogalmazni, mint hogy azt se kérhettük most még egy példa, hogy jaj, csökkenjen le az UDI, és akkor nekünk milyen jó lesz. Tehát ez egy olyan fontos költségvetési bevétel, amit nem lenne racionális kérni, hogy csökkentsék rá, és egyébként ezt vissza is igazolta mindkét miniszter, hogy nagyra értékelték, hogy nem ilyen kérésekkel jöttünk, ami csak ugye költségvetési nehézséget okoz, hanem olyan javaslatokat tettünk, ami win-win lehet, tehát a kormány számára is és a szakma számára is. Ugye az egész, amiről szól, az a versenyképesség. A Neat Hungary is ugye amellett tette le a hitét, most már 36 éve azért küzdünk, hogy a magyar fogyasztók versenyképességét növeljük. Ez nagyon fontos, nem csak adókedvezményeket, ezek lehetnek ilyen formák is, de a versenyképesség a lényeg. Van egy hazai versenyképességi lencskép, meg van egy nemzetközi, amiben a hazai forrazók érdekeltek, és Magyarország nagyon jó volt ebbe a versenyképességbe. 2004-ben az EU csatlakozáskor a teljes európai fuvarpiaci tortából 2% volt a részesedés. Ez 2018-ra, ez 5%-ra növekedett meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy fantasztikus sikerágazat volt, ráadásul ugye itt mi szolgáltatást exportálunk, legalábbis a nemzetközi kollégák, de ez a tavalyi évre 3,9%-ra csökkent. Tehát látszik az a számok alapján, hogy nemzetközi összehasonlításban csökkent a versenyképességünk. Most ennek sok összetevője van, de ami ennél szerintem sokkal drámaibb, hogy a belföldi, tehát a saját hazai piacunkon is romlott a versenyképességünk, és ez nem csak azért van, mert ugye Románia is Schengen belépett be ugye 2 éve, ez segítette őket, hanem egyszerűen valamit jobban csinálnak, de sajnos úgy tűnik, hogy nem csak, hogy jobban csinálnak, hanem lehet, hogy csibészebbül is csinálnak, és különböző tisztességtelen verseny magatartásokra gondolok. És mi azt gondoljuk, hogy például, amikor azt javasoltuk, hogy fokozottabb ellenőrzéseket szeretnénk kérni, akkor azt szeretnénk kiszűrni, hogy azok a cégek, akik például UDI-t csalnak, tehát nem fizetik be az UDI-at, azok ne rontsák a hazai piacot, vagy legyenek keményen megbüntetve, vagy szoruljonak ki a magyar piacra, mert nem jogkövetőek. Tavaly évben mintegy 15 milliárd forint UDI büntetést róttak ki Magyarországon, vagy szabtak ki. Ennek a 75%-a az külföldi forrazókat érintett. Tehát látszik, hogy a külföldi forrazók azok nagyon bátrak ezen a téren, és ami még rosszabb hír, mert nyilván, hogyha elkapják őket és megbüntetik őket, akkor kétszer is meggondolnák, de még rosszabb hír, hogy ennek a 75%-nak, ami mintegy 11 milliárd forint, csak a 30%-a folyt be a költségvetésbe. Tehát nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én UDI csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is UDI csalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha nem csak, hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány, ez helyrebin lehetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket. Úgyhogy ez volt az egyik javaslatunk, ez a hazai piacon, ugye ez az ellenőrzéseknek az erősítése. A Neat Hungary kizárólag jogkövető cégeket képvisel, tehát mi a magyar fuvarozók esetében is azt gondoljuk, ha valaki csal, akkor az annak a következményeit vállalni kell, tehát nem a külföldiekre van ez kihegyezve, a statisztikát csak azért mondtam, hogy ez nagyon sok külföldit érinthet a jövőben. A másik ilyen kérdés az, hogy hogyan lehetne most a hazai KKV-knak a pénzügyi helyzetén segíteni. Ugye van ez az euró probléma, ez elég komolyan sújtja a nemzetköziseket, és ez ugye rájött már egy olyan helyzetre, amikor egyébként is nehezen vagy nem tudták áthárítani ezeket a költségemelkedéseket, ugye a kereslet kínálat felborulása okán, amelyek korábban keletkeztek, akár még a 2024-es, ugye 60%-os hazai útdélemésről is beszélek. Tehát nagyon megromlott a likviditása a hazai fuvarozó cégeknek, ugye KKV-król beszélünk, akik eleve nem duskálnak a pénzben, a likviditásban, és jelentős számú cég ezért kell, hogy befejezze, hogy egyszerűen nem tudja átvészelni ezt a nehéz időszakot, amikor veszteséget kell termelni, nincs ekkora tartalékuk, és ugye nagyon rosszkor jött egy ilyen pénzügyek gyenge állapotba érkezett az, hogy ekkorát erősödött a forint hirtelen, tehát viszonylag rövid idő alatt több mint 30 forinttal erősödött, ez ugye azt jelenti, 10 forintonként 1%-nyi profit változást generál, tehát most 30 forint, az azt jelenti, hogy 3%-nyi profit hiányzik az egyébként is mínuszos cégeknek a zsebéből, tehát mélyült a veszteség, és ugye teljesen akaratlanul, de ugye erre érkezett az, hogy akkor ez a bizonyos KKV szektor segítő 3%-os szabad felhasználású kavosz hitel is megszűnik. Tehát, hogy még az sincs most már, hogy ezt mondjuk kedvezményes hitelből lehetne finanszírozni. Mi ezt elmondtuk a kormánynak, akik bizonyára ennek nem voltak ismeretébe, tudásába, hogy ez mennyire fontos ennek a szakmának. Elmondtuk a problémát, elmondtuk, hogy értjük azt, hogy miért szűn meg a kavosz, hiszen lekommunikálták megfelelően, hogy sokan nem arra használ hanem arbitrázs üzletekre, ami nyilván nem támogatható, de mi kértük, hogy ehelyett valami hasonlót ezeknek a magyar KKV-knak indítsunk, vagy tegyünk elérhetővé, különben tömeges csődökre lehet számítani az idei évben is. Tehát ez a fajta, hogyan lehet a vállalkozások kritikus pénzügyi helyzetén valami azonnali, valami olyan, ami tényleg segítség, ez volt még egy kiemelt pontunk. Volt szó a munkaerőhiányról, ez azért egy strukturális, egy középtávú probléma, bármilyen középtávon lehet megoldást találni, ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, hogy akkor nem tudom, most kapunk 5 milliárd forintot sofőrképzésre, hogy ilyen egyszerűen ennél sokkal bonyolultabb, de ezt is felvetettük, hiszen a szakma jövőjével kapcsolatosan ez egy kritikus kérdés.
2: 5 munkacsoportban állapodtak meg, hogy munkacsoportokban folytatják a munkát, és hogy július 8-áig, vagyis szerdáig tesznek le javaslatot, nem csak önök, hanem más szakmai szervezetek is. Ez abban az értelemben egy megugorható határidő, hogy mindenkinek azért a fejében már nagyjából ott voltak azok a javaslatok, amikkel pontról pontra tényszerűen előáll, és akkor akár július végéig ezeket intézkedésekké lehet összehozni a kormány segítségével, vagy ennyire nem gyors azért a munkatempó?
3: Szerintem lehet ilyen gyors és megugorható. Nagyon profin zajlott ennek az egész találkozónak az előkészítése. Azt hozzá kell tennem, hogy a Nit Hungary volt az, aki el tudta juttatni ezeket a komoly gazdasági érveket és ezt a segélykiáltást, hogy aztán abból a kormány előre vegyen minket a többi szakmához képest, és előbb tárgyaljon velünk, mint másokkal. De azt is hozzá kell tenni, hogy nem egyedül a Nit Hungary szeretett volna tárgyalni. 4 szervezettel együtt összesen 5-en tárgyaltunk múlt csütörtökön, tehát más fuvarozói szervezetek, illetve egy logisztikai szervezet is részt vett ezeken a tárgyalásokon, tehát nem csak a fuvarozás lesz a fókusz, de főként ennek a közötti fuvarozás a fókusz, hanem belekerült már a logisztika és annak egyes kérdései is. Tehát én most azt gondolom, hogy megmerem kockáztatni, hogy az 5 munkacsoportból legalább egy, az nem feltétlen közúti fuvarozási, hanem általánosabb logisztikai fókusszal fog rendelkezni. De hogy visszatérjek, hogy a nagyon profi volt az előkészítés, mert mind az 5 szervezettől bekérték előre, hogy mi az a 2-3 kiemelt pont, amiről mindenképpen szeretne a személyes egyeztetésen beszélni, és ezt a minisztériumi kollégák összegyúrták 5 olyan tárgyalási ponttá, amiből végül is kialakult a munkamenete a múlt hét csütörtöki megbeszélésnek. A tárgyalás során az 5 témakört a következőképpen alakították ki, és tárgyaltuk, ugye a pénzügyi finanszírozás és annak a kérdése, amiről az előbb beszéltem, a külön pont volt a munkaerő kérdése, akkor a magyar közúti fuvarozói ágazat versenyképességi helyzete és annak fejlesztési lehetőségei, az útdíjrendszer ellenőrzések és annak az egyszerűsítése, és az 5. pont volt pedig a logisztikai infrastruktúra és a vasúti árufuvarozás, ami ilyen bővebb logisztikai szkópot jelent. Akár ez az 5 pont lehet az alapja a formálódó munkacsoportoknak, hiszen a munkacsoportoknak az is fontos kérdése, hogy ugye milyen résztvevők vannak benne, és hogy ezek a résztvevők hogy tudnak haladni. Tehát ez már ilyen projektszemlélettel, ilyen feladatközpontúan kell végig gondolni, nem csak szakma specifikusan. Én most ebben a pillanatban, bár szerdáig még azért mi is átgondoljuk, bárhol aláírnám, ha azt mondanánk, hogy ez az 5 munkacsoport indul, és akkor delegáljunk bele tagokat, mert végül is most ez az 5 legfontosabb terület. Habár mi is letettünk egy olyan írott anyagot, amiben ugye minden más pontot megjelöltünk, és a minisztériumok tudtára adtunk, hiszen most itt, hogy 2-3 pontot tudtunk mi is megjelölni, ez nyilván nem volt elég a másfél óra arra, hogy mindent az asztalra tegyünk, de mi a javaslatainkat kötve, fűzve, nyomtatva átadtuk a miniszter uraknak, a államtitkárasszonynak, államtitkárónak és a jelenlévő helyettes államtitkároknak azért, hogy a kezükben legyen az, hogy tényleg az a jéghegy csúcsa, mondjuk ez az 5 pont, vagy az 5 munkabizottság, sok minden más is lehet benne, és hát ha ők találnak benne olyat, hogy például itt a közepén van egy pont, amit viszonylag gyorsan meg lehetne csinálni, csak mondjuk mi nem tudtuk, hogy ez egy ilyen quick win lehetséges.
1: Lajkó Ferencet, a Nit Hungary ügyvezető titkárát hallották. Most híreket mondunk, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: Augusztus 1-től drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lép a taxi rendelet legutóbbi módosítása. A rendelet értelmében az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Továbbá bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj már 2100 forint lesz. És még egy taxis hír, augusztus 3-ától megszűnik a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér parkolóiban, közölte a Fővárosi Taxi Egyesület. A szervezet szerint emiatt a taxik jelentős része csak a 2-es terminál bejáratától 1100 méteres gyalogútra található parkolóban tudja majd felvenni és kiszállítani az utasait. A repülőtér szerződött partnere, a főtaxi járművei ugyanakkor továbbra is az eddigi megszokott módon használhatnak és hajthatnak be és ki a terminálokra. A szervezet úgy véli, hogy a módosítás azonnali bevezetése jelentősen ronthatja az utasélményt és a szolgáltatás színvonalát. Ezért azt kérik a repülőtér üzemeltetőitől, hogy függessze fel a döntés végrehajtását addig, amíg a felek számára elfogadható megoldást nem dolgoznak ki. A Fővárosi Taxi Egyesület közlése szerint a Budapest Airport nem járult hozzá a halasztáshoz. A Budapest Airport ugyanis többfordulós szakmai tender keretében választotta ki azokat a szolgáltatókat, akik 2020 és 2030 között biztosítják a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren az érkező utasok taxis személyszállítását. A tenderen a főtaxi ismét elnyerte a repülőtéri taxis szolgáltatás működésének jogát, így továbbra is a terminálok előtti megszokott felvételi pontokról szolgálhatja ki az utasokat. A repülőtér másik szolgáltatójának pedig a világ vezető mobilitási platformjaként ismert Uber hazai partnerét, az F Mobilitás Kft-t választották. Arról az MTI számolt be, hogy csökkenő júniusi vendégforgalmat mért a KSH. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendégészakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké pedig 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké pedig 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 ezer belföldi vendég 2,2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben 11%-kal, a legnagyobb csökkenést a Sopron-Fertő térségben mértek 17%-kal, Budapesten 5,1%-kal több, a Balatonnál 1,9%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek által eltöltött vendégészakák száma 0,8%-kal mérséklődött tavalyhoz képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 874 ezer külföldi vendég 2,1 millió vendégészakát töltött el, közülük 628 ezer vendéget és 1,5 millió vendégészakát a kereskedelmi szálláshelyeket regisztráltak. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Sopron-Fertő térségben nőtt a legnagyobb mértékben 11%-kal, leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent 15%-kal, Budapesten 2,4%-kal, a Balatonnál pedig 1,7%-kal kevesebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma. A hazai turizmus 2026 nyarán újabb alkalmazkodási időszakot él áll. Bár a gazdasági környezet továbbra is kihívásokat jelent, a magyarok utazási kedve nem csökkent érdemben, sokkal inkább az utazási szokások alakultak át. A fogyasztók tudatosabban terveznek, érzékenyebbek az árakra, ugyanakkor a kikapcsolódásról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindez új működési környezetet teremt a szállodák, a turisztikai szolgáltatók és a desztinációk számára. Az Accent Hotels több mint 2000 törzsvendégük bevonásával készült felmérése, valamint a szállodalánc foglalási tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a klasszikus, egyhetes nyaralás helyét egyre inkább több, rövidebb kikapcsolódás veszi át. A kutatás szerint a válaszadók közel 90%-a biztosan vagy nagy valószínűséggel tervez nyaralást idén nyáron. Ez jól mutatja, hogy a pihenés továbbra is fontos prioritás maradt, még akkor is, ha a háztartások jelentős része érzékeli az utazási költségek növekedését. A legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy idei utazásuk összköltsége valamivel magasabb lesz, mint tavaly, ugyanakkor ez nem csökkenti érdemben az utazási hajlandóságot. A legjellemzőbb teljes nyári költés 200 és 400 ezer forint között alakult. Az egyik legmarkánsabb trend, hogy a válaszadók már nem egyetlen hosszú vakációban gondolkodnak. A leggyakoribb válasz már nem az évi egy hosszabb nyaralás, hanem két külön utazás a nyári szezonban. Ezzel párhuzamosan a 3-4 napos kikapcsolódások váltak a legnépszerűbbé, megelőzve az egyhetes nyaralásokat. A rövidebb utak mögött több tényező is áll. Egyrészt könnyebben illeszthetők a családok időbeosztásához, másrészt kisebb egyszeri kiadást jelentenek, miközben lehetőséget biztosítanak arra, hogy az emberek akár többször is kiszakadjanak a hétköznapokból. A hosszú hétvégék, a wellness pihenések és a néhány napos minivakációk ezért egyre nagyobb jelentőséget kapnak a szállodapiacon. A kutatás arra is rávilágít, hogy a belföldi és a külföldi utazás már nem egymás alternatívája. A legtöbb válaszadó mindkettővel számol, sokan egy rövidebb hazai pihenést és egy külföldi utazást is terveznek a nyárra. A külföldi úti célok közül továbbra is Olaszország, Horvátország, Görögország és Spanyolország vezeti a listát, ugyanakkor a Balaton iránti érdeklődés is változatlanul erős, a megkérdezettek közel fele balatoni nyaralást is tervez. Az utóbbi hónapokban ugyan sok szó esett arról, hogy a kedvezőbb euró árfolyam növelheti a külföldi utazások számát, a kép azonban ennél árnyaltabb. A kutatás szerint a válaszadók többségének döntését önmagában nem befolyásolja az árfolyamváltozás, a szállodapiaci tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a balatoni kereslet továbbra is stabil. A szállodaipar számára a legnagyobb kihívást nem is a kereslet nagysága, hanem annak kiszámíthatatlansága jelenti. A vendégek egyre később hozzák meg a döntéseiket, folyamatosan figyelik az ajánlatokat, az időjárást és a gazdasági környezet alakulását. Egyre erősebb a last minute foglalási tendencia, ezért a sikerkulcsa ma már a gyors reagálás. A dinamikus árképzés, a kereslet folyamatos monitorozása és a rugalmas értékesítési stratégia mára alapvető versenyelőnnyé vált. A kutatásban a demográfiai eredmények alapján jelentős arányban képviselteti magát a 65 év feletti korosztály. Magas válaszadási hajlandóságuk arra utal, hogy tudatosan követik az utazási ajánlatokat és keresik a kedvező lehetőségeket. Bár árérzékenyebbek és költésük jellemzően visszafogottabb, ugyanakkor utazási aktivitásuk magas, és körükben is a több és rövidebb kikapcsolódás jellemző. Ez jól mutatja, hogy a szenior vendégkör a következő évekre egyik figyelemreméltó célcsoportja lehet a hazai turizmusnak. Mindez azt mutatja, hogy a turisztikai piac következő időszakának nyertesei azok a szolgáltatók lehetnek, akik képesek gyorsan reagálni a kereslet változásaira, személyre szabott ajánlatokat kínálnak, és egyszerre tudják megszólítani a rövidebb belföldi kikapcsolódást kereső, valamint a külföldi utazást is tervező vendégeket. A magyar turizmus előtt tehát nem a keresleti, hanem alkalmazkodási kihívás áll, hiszen a piac továbbra is élénk, de minden korábbinál gyorsabban változik. Augusztus 1-től tovább bővült az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lett könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévekhez, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak, és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakoztatva. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest város kaputól egészen Visegrádig lehet utazni éjszakánként. Az utolsó H5-ös hévtől is kibővítik a csatlakozásokat, Pomásztól Pirisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Veresegyház környékének elérése is egyszerűbbé válik éjszaka, de a Csömörre és Nagytarcsára való eljutás is egyszerűbbé válik. Az éjszakai agglomerációs közlekedés bővítésének köszönhetően egészen Dabasig lehet utazni augusztustól, és közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Kiskunlacháza térsége között is. A Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáig a Dunaharaszti Taksony-Dunavarsány Délegyháza útvonalon haladva Kiskunlacháza után még Dömsöd is elérhetővé válik. A 150-es vasútvonal elindulását követően pedig a busz Taksony, Dunavarsány Délegyháza helyett Bugyi érintésével közlekedik majd, a részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el, tette hozzá a miniszter. Tavaly összességében nőtt a 10 legnagyobb árbevételt elért hazai fürdőüzemeltető társaság árbevétele, a profit azonban a legtöbb cégnél visszaesett. A thermalonline.hu által közzétett rangsor összképét az eltérő vállalati profilok és a külön nem közölt bevételi adatok is árnyalják. A 10 legnagyobb hazai fürdőüzemeltető társaság együttes nettó árbevétele tavaly elérte a 72,2 milliárd forintot, a top 10 szereplő közül egy kivételével valamennyi cég növelni tudta a bevételét, igaz, jellemzően csak mérsékelt, az inflációhoz közeli ütemben. A legnagyobb árbevétel növekedés 6,7% volt. Az adózott eredmények már kedvezőtlenebb képet mutatnak, bár veszteséget csak egy társaság könyvelt el, a 10 cég közül 8-nál csökkent a profit. Ez arra utal, hogy a fürdő üzemeltetők bevételei nem tudtak lépést tartani a költségek emelkedésével. És akkor a 10 legmagasabb árbevételű fürdőüzemeltető társaság 2025-ben. 10. a Gyulai Várfürdő, 9. a Tiszaparti Termálfürdő Kft., 8. a Sóstó Gyógyfürdők Zrt., 7. a Zalakarosi Családi Élmény és Gyógyfürdő Zrt., 6. a Sárvári Gyógyfürdő Kft., 5. a Bükki Gyógyfürdő Zrt., 4. az Aquaticum Debrecen Kft., 3. Hungaroszpa Hajdúszoboszlói Zrt., 2. az Aquavert Zrt., és 1. a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt., aminek a bevétele 27 milliárd forint volt. 9 szolgáltató kapta meg a hévízi tradicionális kúra védjegyet, adta hírül a turizmus.com. A 2026-os minősítési folyamatot a védjegyet gondozó Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Koordinálta, a helyszíni auditokat pedig neves reumatológus főorvosokból álló szakértői bizottság végezte. Az idei akkreditáción az alábbi 9 intézmény felelt meg sikerrel, így ők jogosultak a védjegy használatára egészen 2028-ig. Enszana Termál Aqua, Enszana Termál Hévíz, Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház Hévízi Rehabilitációs Intézete, Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő, Hotel Európa Fit, Hungest Hotel Helios, Kolping Hotel Spa and Family Resort, Naturmed Hotel Carbona Health Spa és La Primore Hotel and Spa. A védjegy megszerzéséhez az intézményeknek 2 évente egy komoly felülvizsgálaton kell átesniük. A minősítés alapfeltétele, hogy az alábbi 7 pont mindegyikének maradéktalanul megfeleljenek. 1. Minősített gyógyvizes fürdőzés. Az intézmény saját hévízi gyógyvizes termál medencével kell, hogy rendelkezzen. Második. Szabályozott medencehőmérséklet. A vízhőfoka 25 és 38 Celsius fok közötti, a fürdési időt pedig szakorvos határozza meg. Harmadik. A tófürdő elérhetősége. A páciensek számára biztosított a hévízi gyógytóban való fürdés lehetősége. Negyedik. Hévízi iszapkezelések. Hévízi gyógyiszappakolás vagy iszapfürdő elérhetősége a helyszínen. Ötödik. Precízen adagolt iszappakolás. Az iszap hőmérséklete legfeljebb 42 Celsius fok lehet, az időtartamról szintén szakorvos dönt. Hatodik. Súlyfürdőkezelés. Az intézmény szolgáltatásai között szerepel a tradicionális súlyfürdő. Hetedik. Ellenőrzött súlyfürdő paraméterek. A medence vize 34-36 Celsius fokos, a kezelés hosszát, a súlyok nagyságát, eloszlását és a függesztési pontokat szakorvos írja alá. A szigorú ellenőrzés célja, hogy a vendégek biztosak lehessenek benne, bármelyik akkreditált helyszínt is választják, ugyanazt a kimagasló, egységes minőséget kapják. A több mint 220 éves múltra visszatekintő, immár hungarikumként elismert hévízi gyógyászat alapfeltételei így minden minősített szolgáltatónál garantáltak. Egy utazási iroda képviselője a TikTokon hívta fel a figyelmet arra, hogy a külföldiek könnyen rosszul járhatnak, ha euróval fizetnek az üzletekben Törökországban. Állítása szerint sokan úgy gondolják, kényelmesebb vagy egyszerűbb lehet az elismertebb valutákat használni, ám azonban ez inkább a kereskedőknek kedvez. A szakértő szerint egy boltban az árakat eleve euróban tüntetik fel, az már önmagában intőjel lehet, ugyanis a török kormány előírja, hogy minden üzlet török lírában hirdesse az árakat. A probléma szerinte ott kezdődik, hogy a turisták idegen valutában fizetnek, a kereskedő pedig az összeget később helyi pénzre váltja, így az árfolyamon is nyerhet. Ennél is kellemetlenebb helyzet alakulhat ki akkor, amikor visszajárót kell adni, és ez szinte minden alkalommal török lírában történik. A szakértő szerint az alkudozás sem jelent feltétlenül megoldást, különösen akkor nem, ha az alku euróban történik. A fizetés pedig végül bankkártyás. Ilyenkor ugyanis a terminál jellemzően török lírában terheli meg az összeget, a vásárló pedig könnyen olyan árfolyammal szembesülhet, ami számára kedvezőtlenebb. Mint mondta, a kereskedők ilyenkor új összeget ütnek be török lírában, és mivel sok turista nincs tisztában az aktuális árfolyammal, nehezebben veszi észre, ha végül többet fizet. A tanács tehát egyértelmű. Annak elkerülése érdekében, hogy tudatodon kívül többet költs, mint amennyit kellene, mindig török lírában fizess. Hozzátette, vagy készpénzben, vagy egyezetek meg egy török lírában, hogy kártyával fizetsz.
1: Buza Sándort hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a legjobb magyar fagyi készítőkkel, akik elmondják, milyen lett az évfagylaltja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászlófelvonás, honvédtisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ezért tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a forágyi átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a Menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, fagyiról lesz szó, bemutatkozik az év fagylaltja is. Vadbogyós törökméz, képzeljük csak el, bizonyára édes, némi savassággal. Buza Sándortól pedig jönnek is a részletek.
2: Ki van velem szúrva, mert mielőtt bejöttem a stúdióba, megettem egy tégely fagylaltot, és ez a tégely fagylalt, ez most így rágyógyult a hangszálaimra, és hogy elmegy a hangom, akkor az azt jelenti, hogy sokat ettem, de azért nem. Viszont hát az nem mindegy, hogy milyen fagylaltot kóstoltam meg, természetesen az év fagylaltjaiból, hiszen kiosztották a 2026-os év fagylaltjai díjakat. Szokás szerint a stúdióban Erdélyi Balázs, a cukrászipartestület, Magyar Cukrászipartestületnek az elnöke, és az egyik győztes, a főgyőztes Molnár Anna Mária Mikrokozmosztól. Szervusztok!
3: Szervusz!
4: Szervusz, köszönjük a meghívást!
2: Beszéltek egy kicsit hangosabban is, de közben egy új keverőpult van, és elvesztettem az identitásomat, nem tudom mit kell. Anna Mária, gratulálok! Éppen kiírtam a nyertesek sorrendjét, és mondtam, kihúzom ilyen filccel azt, hogy hányat nyertél. Rengeteg.
3: Köszönöm szépen.
2: Épp fajlatja Vándorkupa győztes, ugye a Szolejával, aztán a vörös, vagy vadbogyós törökméz, aztán a szakmai szervezet különdi, a gyermekek kedvence, a király kedvence névre hallik, aztán a kézműves fajlalt névódi, és az emendatori vájra, ha jól mondtam, különdi, ugyancsak a Szoleával, és még a Visit Hungary különdiát, a vadbogyós törökméz is, az is a tiéd lett. Mondjuk ez már egy nagy táska kellett, míg hazavitted az összes díjat.
3: Így van. Tehát nem számítottam ennyi díjra, úgyhogy tényleg fel kell pakolni.
2: Balázs volt már a fagylalt versenyek történetében olyan, hogy valaki így halmozta, tarolt, tehát konkrétan?
4: Igen, néha előfordul, igen, de gyakorlatilag az, hogy gyakorlatilag mind a három fagyival nevezett be, Anna Mária is mind a három nyert legalább egy díjat, de ugye van egy, amely szólal például rengeteget, de hát a vadbogyós törökmézi sok díjat zsebelt be. Nyilván ez látszik az, hogy felkészült volt, és gyakorlatilag ez különböző zsűriknek a véleménye is, tehát nem csak az, hogy most egy zsűrinél minden tarolt.
2: Hát ez széles a spalett, és a gyerekek is kóstolták.
4: Még a gyerekeknek is az egyik fagyja.
2: Még a gyerekeknek is ízlik a fagyi, látod?
4: Ennyi. Például ugye, kicsit tartottunk is tőle, a gyerekek zsűri, ez most volt először, ez Váradi Zsuzsinak volt az ötlete a Visit Hungary-től, hogy akkor legyen egy ilyen gyerek zsűri, ugye a Kajla is kitelepült a rendezvényre, és hát akkor így gyakorlatilag egy ilyen gyerekprogramként jelent meg. És hát egy picit én belül tartottam, hogy mit fognak választani a gyerekek, de tök menők voltak, mert gyakorlatilag ez a király kedvence. A király kedvence, ugye ebben bacon is van, tehát hogy abszolút nem egy szokványos fagyi.
2: Bacon?
3: Bacon.
2: Hát szerintem magyarul. Azért, bocsáss meg, mindennek van határa. De nem. Ez hogy? Anna Mária, ez akkor hogy? Tényleg, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, én erről szeretek egyébként Balázzsal beszélgetni, hogy hogy? Tehát akkor, amikor leültök egy üres órában, vagy éjszaka, nem tudsz aludni, fél háromkor fölébredsz, és akkor elkezded röptetni az agyadat. Tényleg?
3: Itt a békönösre visszatérve, itt a király kedvence a fagylalt fantázia neve, Elvis Presley-re gondolok. Úgyhogy neki volt egy kedvenc szendvics, ami földi magyaróvaj, banán és békönből állt, úgyhogy ez adta az ihletet, és ebből kezdtünk el kísérletezni egy fagylalt kombinációt.
2: Jól el is hízott a végére.
3: Igen, ez már abban az időszakban volt.
2: Hát ugye a magyarókrém az ugye ott van, az Amerikában ezt eszik dögivel, a békönt is, és mi volt a harmadik alkotó?
3: Banán, egy karamellizált banán.
2: És akkor ebbe a fagylaltba is ezek az ízek valamilyen szinten ott vannak.
3: Igen.
2: Hát
3: igen.
2: Ott kell, hogy legyenek.
3: Igen,
2: és mit szóltak a gyerekek mondjuk ehhez a baconhez, hát ami mondjuk a füstölt ízt lehetett kiérezni?
3: Én szerintem inkább egy ilyen sós, roppanós ízt lehetett érezni benne, de nyilván a baconnek is a aromája az azért megjelent benne, de hogy szerintem ezt tetszett nekik főleg benne.
2: Ugye itt számomra, aki nem értek hozzá, csak eszem, azért az a nagy kaland, amikor ezek az alapanyagok és ez a három teljesen különböző íz valahol a végén mégis alkot egy közös, szép, komplex ízvilágot, elegyet. Ennek a megoldása, ezek mekkora kihívások?
3: Én szerintem fontos, hogy ezek összhangban legyenek, tehát hogyha valaki kóstol egy fagylaltot, akkor vagy szépen sorba jöjjenek ezek az ízek, tehát a különböző alapanyagok benne, akár a békön, a banán, vagy a szólejába a kókusz, a mandarin, tehát egy szép egymás után érezd ezeket a ízeket. Ez többszöri kísérlet, tehát arányokat változtatunk, alapanyagot kicserélünk, egy ilyen gyümölcsöt, egy olyan gyümölcs, és a végeredmény addig csiszoljuk, még komplex nem lesz.
2: Melyikkel volt a legnehezebb dolgozni?
3: A szóleával.
2: Az, igen, az lett volna a következő téma, amiről beszélünk, hogy az egyébként milyen jellegű fagylalt?
3: Az egy kókuszszorbé, kurkumás mandarinos öntettel, és egy mandulás, kókuszos, kakaóvajas, ropogós elemmel van kiegészítve. Itt a mandarinban van még yuzu, valamint ananász, inkább fűszerként jelenik meg benne, valamint gyömbér. És ezeknek az összhangját megtalálni azért nem volt egyszerű. Tehát ott tényleg sokat variáltam a arányokon.
2: Te vagy egyedül, aki ezeket kiötlöd? Vagy van egy tím?
3: Hát elsősorban én ötletelek rajta, mert a kurkuma mandarinhoz én ragaszkodtam itt már télvíz idején, hogy én azzal szeretnék majd valamit kezdeni, de mindig vannak a műhelyben, nagyon jó kollégáim vannak, akik segítenek a kóstolásban, az ötletelésben, ezen kívül szakmai berkekben is vannak barátok, akikkel nyugodtan megbeszélhetem, hogy mit javasolnak esetleg másképp.
2: Balázs, egyébként a kiírásban szerepelnek kötelező kűrök, kötelező alapanyagok?
4: Igazából nincsen, tehát külön versenyeznek a cukrászdák, fagylaltozók, nekik van egy hagyományos kategóriájuk és egy mentes kategória, ugyanígy az alapanyaggyártóknak is van egy szabadon választott és egy mentes kategória, és minden évben próbálunk valami újdonsággal előjönni egy plusz kategóriával, ez idén az ehető erdő kategória volt. Bozsó Gyulával és egyébként szintén Váradi Zsuzsival alakítottuk ki ezt a versenykiírást, és ebben voltak mondjuk kötelező alapanyagok, de inkább csak témakörök, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagot használják fel a versenyzők. Úgyhogy ez volt, ahol volt egy pici megkötés a cukrászdáknál és a fagylaltozóknál, inkább az alapanyag szinten van megkötés, hogy csak minőségi alapanyagból, kényelmi termékek nélkül lehet abba nevezni.
2: Kényelmi termékek?
4: Igen, tehát gyakorlatilag mindent nekik kell elkészíteni. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a forgalmazóknak milyen jó termékeik vannak, hanem az, hogy a versenyzők mit tudnak összeállítani gyakorlatilag, hogyha teljesen az összes alapanyagtól indulunk ki.
2: Voltak éppen akkor nagyon jó, hogy említetted, hogy a forgalmazóknak milyen termékei vannak, hiszen fagylaltot lehet úgy is forgalmazni, hogy forgalmazótól vásároljuk az alapanyagot, kicsit tuningoljuk, és akkor eladjuk, vagy teljesen a nulláról, ahogy Anna-Mari, ti csináljátok. Azt mondd meg nekem, Anna-Mari, légy szíves, hogy a kurkuma az azért került a látókörödben, mert az egy trendi?
3: Nem, jótékony hatása miatt kezdtem el én fogyasztani, és egy véletlen során egy olyan smoothie-t készítettem otthon, ami ott volt meglévő gyümölcsökből, amik így olyan jó komplex íz volt együtt, azt hozzátenném, hogy friss kurkumát használtam, nem azt szállítottat, szerintem nem ugyanaz, hogy ragaszkodtam hozzá.
2: Hogy a kurkuma ott legyen.
3: Legyen benne, igen.
2: Egyébként vannak trendi ízek, amik megkerülhetetlenek?
3: Hát inkább népszerűnek mondanám, mint trendinek, tehát egy pisztácia, mangó, marakuja mangó nálunk, ami csokoládé, ezek ilyen alapvető ízeknek kell lenni a pultban.
2: Mik a legkedveltebb ízek ma Magyarországon?
3: Szerintem a pisztácia, mangó, eper, málna, vanília, csokoládé, én azt gondolom ezek.
2: És vannak például korosztályos íz specifikációk, milyen szépen kitaláltam ezt. Tehát mondjuk én, aki már nagyon sok hóembert építhettem életemben, mert több telet megírtam, ugye nekem azért klasszikus módon a vanília, tehát a teljes fagylaltok, hogy puncs, és én most elmondom mindenkinek még egyszer nagybetűkkel, én mazsolával eszem és szeretem a puncsfagyit. Szóval nekünk lehet, hogy ez van. A fiatalabb korosztály az mit preferál?
3: Nagyon jó kísérleti...
2: Nyulak?
3: Igen, így van. Tehát pont a Bartók Béla úton annyi fiatal megfordul, hogy és ők nagyon lelkesen kóstolnak bármilyen új ízt. Tehát ha van valami újdonság, akkor egyből kipróbálják. Lehet, hogy egy kis kannállal először, de aztán tetszik nekik akkor egy egész gombóccal.
2: Mennyire lehet elmenni az extremitás felé? Most hirtelen az ugrott be nekem, hogy például sörből lehet, hogy aztán sör ízű fagylaltot is készítettetek már?
3: Igen. Ilyen megyes sör volt.
2: Megyes sör, igen.
3: Lehet, de nem szokott lenni. Tehát én azt nem annyira egy népszerű íz szerintem, vagy csak ideglenesen tudom elképzelni.
2: Balázs, ugye azért most már sokadik évben rendeződik meg ez a versenysorozat, egyre nagyobb számú résztvevővel, és egyre innovatívabb megoldásokkal. A helyszín most is Gyula volt, nem? Hajdúszoboszlát értünk
4: vissza.
2: Bementünk
4: a strandon, belül voltunk, egyébként nagyon szuper helyszínünk volt, a Hungaroszpás strandján voltunk, a mediterrán tengerparti medence, mondjuk közepén ott van egy színpad, ott volt a zsűrizés is, úgyhogy nagyon, nagyon klassz kis helyszínünk volt.
2: De ha jól emlékszem, akkor pont 42-43 fok volt, Anna-Mari, ugye?
3: Nagyon meleg volt.
2: És például akkor mit tudtatok kezdeni az alapanyagokkal?
3: Mindig hűtőládában visszük az alapanyagokat. Hát ami a fagyasztást illeti, ugye kicsit melegebb volt a helységben, és lassabban fagytak ki a fagylaltok, de megoldottuk, szerintem így nem volt ilyen szempontból probléma.
2: Ugye a király kedvencéről már beszéltünk, hogy megpróbálom fölidézni, tehát földi mogyoró, aztán bacon.
3: Így van, és karamellizált banán.
2: Így van, banán, aztán volt a szolea.
3: Igen.
2: És azért volt még egy másik fagylaltól is, a vadbogyós török méz.
3: Igen, ez
2: amelyikkel
3: ehető...
2: több díjat hoztál, ez az ehető erdő?
3: Így van. Ez egy török mézes, tejszínes alapot kell elképzelni. Ugyanúgy megcsináltam a török mézt, mint ahogy annak idején bárhol, ilyen kis búcsúba vagy vásárokban, és ez került össze egy teljes alappal, és bodzavirág, fekete ribizli és szeder öntetet készítettem hozzá, és török mogyorós morzsa van még kiegészítőként hozzá.
2: A török méz az olyan kis morzsákban jelent meg, ami benne volt a fagylaltban, vagy?
3: Nem, hanem beleolvasztottam a fagylaltba, a tejszínes alapba. Tehát egy ilyen mézes, karamelles alapfagylaltot kell elképzelni, ahhoz a gyümölcsös öntet és egy török mogyorós, ropogós elem.
2: Akkor, amikor ti fagylaltmesterek összejöttök, akkor mennyire adjátok ki egymás titkait?
3: Akiket én ismerek, abszolút őszintén beszélünk mindenről, senki nem titkol semmit, sőt, inkább javaslatokat adunk egymásnak, én azt tapasztaltam.
2: Ugye most már épp a Balázzsal korábban már beszélgettünk arról, hogy Magyarország lassan fagylalt nagyhatalom lesz, már az olaszok is sírnak, amikor fölsejlik az, hogy jön egy magyar versenyző, és akkor majd le fogja őket tarolni. Szóval ez jelenti azt egyébként, hogy a magyarországi fagylaltmester képzés az egy olyan szinten áll, ami mondjuk világszínvonalú, lehet mondani?
4: Lehet mondani, még nem tartunk sajnos itt, de nyilván vannak Magyarországon is különböző képzések, továbbképzések, tanfolyamok, de egyébként, mint ahogy Anna-Mari is, csomóan mennek ki Olaszországba.
2: Stázsolni, mint ahogy ezt a...
4: Igen, különböző képzések, különböző szintű képzések vannak, és gyakorlatilag, hát itt azért van egy jó kis gárda, aki évente visszajár Olaszországba, Bolognába is, és képzik magukat, és hát ez látszik is az eredményen, hogy hát szépen taroltak is.
2: Bolognában központi képzésre jártok?
3: Ez a Gelato University, hogyha... Igen.
2: Valószínű, hogy a hallgatóknak már azért van erről tudásuk, hiszen azért sokat beszélünk erről. Ez minden évben egyszer elmész, vagy akár többször is?
3: Igazából szintek vannak. Az, hogy milyen ritmusban csináljuk ezeket a szinteket meg, az tőlünk függ, vagy például aki megszervezi ezt az utat Olaszországba. Így körülbelül minden évre jutott egy szint, és akkor idén volt a befejező áprilisban ez a mesterkurzus.
2: És te milyen szinten vagy?
4: Elég jó.
2: Hát persze, hát azért kérdezem azt, hogy amikor elmész Olaszországba, és befejezed a top kurzust, és megkapod az okleveledet, akkor onnantól kezdve hogyan tovább?
3: Még mindig lehet fejlődni, tehát annyira részletgazdag az egész, tehát teli van kémiával, matekkal, amit egyszerűen nem tud beemelni az ember, tehát folyamatosan elő kell venni a tananyagot, a könyveket, és újra nézni dolgokat, mert annélkül nem tudunk újakat alkotni, vagy fejlődni.
2: És amikor gondolkodtok a novumokon, az újdonságokon, akkor mi az az irány mondjuk 2026-27-ben, ami szerinted föl fog sejleni, és mindenképpen ki kell próbálni, vagy ki szeretnéd próbálni?
3: Egyelőre most a jelenlegi új ízeket próbálom utolérni magunkat, hogy tudjuk biztosítani a mennyiséget. Lesznek biztos szezon vége felé, vagy közepe táján új ízek is, amit így kísérletezzünk. A trend, én azt gondolom, hogy a mentes vonal, tehát akár uh-huh. laktóz, tejmentes, gluténmentes.
2: De ezek már élő dolgok.
3: Tehát erre egy nagyobb igény van, ezért is a Szólea a végén úgy alakult, hogy teljesen tejmentes lett, és gluténmentes is egyben.
2: És gondolom a kedveltség az ugyanúgy ott van, és nő, folyamatosan nő, mint az alkoholmentes italoké.
3: Igen.
2: Balázs, zárszó gyanánt jövőre is lesz verseny értelemszerűen?
4: Igen, vezérigazgató asszonytól már kaptunk meghívást a jövő évre is, úgyhogy a Hajdúszoboszlói strandnak a 100. évfordulójára is meghívták a rendezvényt.
2: Azt egyébként összeszámoltátok, már ti, mint akik ugye a cukrászipartestület, hogy hány magyarországi olyan szaktekintély van, akik valahonnan már hoztak el érmet vagy dobogós helyezést? Világbajnokság, Európa-bajnokság.
4: Hát nagyon sokan, hál' Istennek.
2: Vagy ez is olyan, mint a magyar vízisport, hogy számolatlan úszósport.
4: Az elmúlt 10 évben körülbelül az, amikor tényleg így elindult, és minden versenye, ahogy elmondtad, valóban, tehát most már számolniuk kell a magyar csapattal, vagy a magyar versenyzővel, sőt már hívják is egyébként, ami nagyon kedves, mert egy csomó olasz mester arra biztatja a csapatokat, hogy induljunk el a következő Gelato Europe Cup-on, és hogy ott kell lenni a Magyarországnak a világbajnokságon, úgyhogy igen, tehát hogy számolnak is velünk, tartanak is talán már a magyaroktól, de ott vagyunk az élbolyban.
2: Ez a verseny egyébként ilyen kis áthallással, bokuszdóros áthallás lehet?
4: Hasonló. Igazából, hát nyilván ez egy olasz verseny, és egyébként a 8-szoros világbajnok azt mondta, hogy szerinte, hogyha most az összes próbatértet és az összes feladatot nézzük, akkor szerinte a Gelato World Cup az, amelyik a legkomolyabb szakmai kihívás. Gyakorlatilag a Coupe du Monde-on sincsen több feladata egy cukrásznak. Ugye igen, talán ez a legkomolyabb, és ugye 24-ben a magyar csapat bronzérmes lett, ami fantasztikus eredmény.
2: Anna-Mari, most, hogy ugye Olaszországban megszerezted a legmagasabb kategóriát, akkor most hogyan tovább? Mész ki oktatni?
3: Nem. Tehát amit említettem, még tovább van mit tanulni, tehát fejlődni. Amit az egészben nagyon hasznos, hogy bármilyen alapanyag van, és szeretnék belekészíteni fagylaltot, akkor tudom a matekot, a kémiáját, és akkor össze tudom állítani egy kellemes textúrájú, meg ízű fagylaltként.
2: Ebben a mostani versenyhelyzetben, ugye 2026-ban, ugye nagyon-nagyon sok ízt nem sorolom föl, nem is tudnám felsorolni. Mivel küzdöttél legjobban? Ami nagyon nehezen adta meg a kémiát tekintve, az ízvilágot tekintve, mert minden élelmiszerrel foglalkozónak mindig vannak olyan bibi, hogy na még egyszer, ennek neki kell futnom, na még egyszer.
3: A Szólea volt ilyen. Szólea. Tehát ott az alapízek megvoltak, ez a mandarin kurkuma, és akkor ennek a kiegészítői, hogy milyen fagylaltra készüljön ez az öntet, és akkor eleinte teljes volt, mandulás, és végül átalakítottuk teljesen.
2: Nálatok télen is lehet fagylaltot kapni?
3: Mi pultban nem árulunk, hanem kiszoktuk adagolni ilyen kis pohárkákba, és akkor úgy lehet vásárolni.
2: Tehát a Mikrokozmosz télen-nyáron?
3: Nem, csak... Nem, ott, igen, csak nyáron. Tehát ez egy fagylaltozó, így van.
2: Ez egy fagylaltozó.
3: Csak az üzlet, van egy másik üzletünk, és ott vannak fagylaltok egy kis pohárban.
2: Gratulálunk, Molnár Anna-Mária volt az egyik vendégem, a Bartók Béla úti Mikrokozmosz fagylalt tulajdonosa, és hát ugye rengeteg díjat nyertél a 2026-os Magyarországi Fagylaltja versenyen. Balázs, neked meg ahhoz gratulálok, hogy kitaláltátok ezt az egészet, és ha jövőre folyt köv, akkor nincs más, majd jövőre is jössz te mindenképpen. Hát Anna-Mari meg majd
4: dolgoznia kell rajta.
2: Kíváncsi leszek, meg ugorjál majd a 2027-en.
1: Békön is kerülhet a fagyiba, meg kovászos uborkalé. Az év fagyija viszont ehhez képest konszolidáltabb. Jó kóstolást kívánok! Most jönnek a hírek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és kultúra világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!

0: Oi, Domi, tudo bem?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával a Menni Ennivel. Most menni fogunk bárokba, vendéglátóhelyekbe, ugyanis újabb díjakat osztottak nekik. Buza Sándor interjúja.
3: Az Elefánt Nagy Díj, vagy Rózsaszín Elefánt Díj Magyarország első karitatív vendéglátóipari díja, amelyet a Rózsaszín Elefánt ügynökség hívott életre, a közönségszavazatok alapján olyan turisztikai és vendéglátóipari szakembereket, valamint helyeket ismertek el, és majd fognak is elismerni, akik a kimagasló vendégélmény mellett példás közösségi szerepvállalást is mutatnak. Az ötlet atya a telefonvonal túlvégén Bárány Péter. Szervusz, Péter!
4: Szervusz, Sándor! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nos, akkor, amikor jó pár hónappal ezelőtt erről a díjról beszélgettünk, hiszen azért itt voltál a stúdióban nálam, és kvázi, ha lehet azt mondani, hogy beharangoztad, akkor bizonyára voltak elvárásaid. Most ahhoz képest, hogy egyébként 110 hely nevezett elsőre, és több mint 7500 szavazat érkezett ezekre az egységekre, ez elégedettséggel tölt el?
4: Én azt gondolom, hogy az első évnél igen, nagyon is. Hiszen a 110 vendéglátóhely pont 110-zel több, mint hogyha ezt az egészet nem kezdtük volna el. De ez ugye valójában azt jelenti, hogy Magyarországon 110 vendéglátóhely, illetve szálloda elkezdett kommunikálni intenzívebben a saját vendégei felé. Az, hogy ők miben erősek, az, hogy miért menjenek hozzájuk, és nem mondjuk a versenytárshoz. És ugye az egész Elefánt Nagy Díj erre jött létre, hogy egy kapocs kerüljön a vendég és a vendéglátóhely közé, és ez ugye nem más, mint a kommunikáció.
3: Három régióra osztottátok Magyarországot, miért?
4: Hát mert három teljesen különböző, hát hogy mondjam, a dunántúli fogyasztó, illetve a budapesti és a kelet-magyarországi teljesen más igényekkel megy mondjuk egy szállodába, vagy mondjuk egy minőségi bárba. Tehát nem lett volna igazságos egy nyíregyházi piti szórakozó helyet, mondjuk egy belvárosi romkocsmával, ami szinte egy szórakozó hely, egy kategóriába indítani, hiszen teljesen más az indulási pont.
3: Ugye ebből a szempontból azért szerencsések vagyunk, mert az ország bármelyik részére elmehetünk, akár mondjuk egy wellness szállodába, akár, és ha már ott vagyunk, akkor egy jó étterembe, hiszen azért Magyarországon már sorjáznak a nagyon jó és híres éttermek, hát sőt, tudjuk azt, hogy vannak olyan turisztikai faktorok, amikor emberek azért mennek valahova, elutaznak, hogy ott meg tudják kóstolni azt, amiről egyébként az újságok vagy a hírek írtak. Tehát volt egy nyugat-magyarországi régió, volt egy kelet-magyarországi régió, és volt egy budapesti régió.
4: Miért igen, Budapest-Pest megye.
3: Budapest-Pest megye, igen. Miért négy kategória, és mi ez a négy kategória, amiben lehetett egyébként nevezni?
4: Az étterem, a szórakozóhely, a bár, illetve a szálloda. És akkor ezen belül nyilván az étteremnél ott mondjuk egy lakásétterem az ugyanúgy tudott indulni, mint mondjuk egy bistró kategória. Ugye a vendéglátás az azért nagyon színes és szép, mert minden évben új kategóriák születnek, de azért mi ezt szentől nézve próbáltuk úgy lefedni, hogy a lehető legszélesebb spektrumot kínáljuk a vendéglátó egységeknek.
3: Ugye itt ennek az egész versengésnek valahol az volt az egyik alapüzenete, hogy és ezt te is említetted most, mikor megszólaltál, hogy legyen egy kapocs a szolgáltató és a szolgáltatást kereső, tehát a vendég között, vagyis egy olyan interaktív, egymás segítő folyamat zajlott le, amikor az étteremnek, vagy a bárnak, vagy a szállodának, vagy a szórakozóhelynek érdeke volt az, hogy megszólítsa a vendéget, hogy ha szóltok hozzánk valamit, és az jó, akkor legyetek szívesek, aktivizáljátok magatokat. Ezt így kellett érteni?
4: Ez pontosan így kellett. A kicsit könnyű dolog az, hogyha a Covid-ra fogunk mindent, ha bár én mégis ezt fogom tenni. Hogy a Covid volt az a pillanat, amikor a vendéglátást teljesen szétzilálta, és Amikor elkezdett újraépülni, akkor egy teljesen más pozícióból kellett újraértelmezni, gazdasági szempontból is, illetve a vendégeknek a fogyasztási szokásait is. És hogy itt kimaradt a következő 2-3 évben az, hogy megszólítsam azt a vendéget, akit én szeretném, hogyha az asztalhoz mondjuk leülne. És ennek láthatjuk most azt a légkifejlett állapotát, amikor a vendéglátóhelyeknek Magyarországon egy borzasztó nagy százalékában senki nem jár. És a vendéglátóhelyek a tulajdonosa azt a választ adja a kérdésünkre, hogy azért, mert nincs pénzünk marketingre. Na most ez ugye megint egy jó hosszú téma lenne, hogy lehet költséghatékonyan kommunikálni a vállalkozást. Azt kell, hogy mondjam, hogy 110 vendéglátó egységnél ez sikerült úgy elérnünk, hogy ők azzal szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy ebben nem kellett beletenni pénzt. Ez kellett némi kreativitás, kellett tőlünk egyfajta impulzus, hogy egyébként mi az, ami most működik mondjuk a social médiában, és azt vettük észre, hogy a pincérek, a felszolgálók, a séfek saját maguk kezdték el azt a munkát kommunikálni és preferálni, ami a vendégnek a hírfolyamában valahol jelentkezett, és ez generált egyfajta plusz forgalmat. Mondok egy példát, Nyugat-Magyarországon az étterem kategória az úgy nyert, hogy ő saját maga, soha nem csináltak még ilyet, egy pici kis táblát tettek minden egyes asztalra ki, azon volt egy QR kód, egyébként hozzáteszem, szerintem baromi ügyesek, hogy ezt is meg tudták csinálni, ami egyből az Elefánt nagydíj oldalán belül az ő oldalukra vitt, és kértek egy szavazatot. Tehát ez valójában nem kerül sok pénzbe, a nyomda talán mondjuk 2000 forint lehetett, és ezzel egyébként megnyerték az étterem kategóriát. És ők is ezzel szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy nem kell óriás dolgokra gondolni, és nem kell hatalmas nagy TikTok csatornákat indítani több százezer forintért mondjuk havonta, hanem ilyen kis apró kreatív ötletekkel meg tudjuk mutatni azt, hogy mi miért vagyunk jók, vagy miben vagyunk jók.
3: Ez volt ugye a Tercia Hubertus étterem.
4: Így van.
3: Hol helyileg?
4: Igen. Hát Sopronttól egy pár kilométerre, de egyébként általában Sopron szokták volt mondani. És egy nagyon érdekes volt, hogy azért én néztem a szavazatokat független attól, hogy június 1-ig ugye még ez változhatott, és változott is, és egy idő után, amikor azt láttam, hogy egy-egy Facebook vagy Instagram aktivitás az meg tudja az eredményt változtatni. Itt egyébként pont ez történt, hogy fejfej mellett az alsó őrsi Bitamburger indultak ugye mind a ketten ugyanabban a kategóriában, tehát Nyugat-Magyarország és étterem kategória, és az egyiknél mondjuk 100 darab szavazat volt, a másiknél 101. Aztán két nap múlva, ahol 100 volt, ott 103 lett, a másiknál csak 102, és ez folyamatosan változott, és 6 darab szavazat választotta el, az egyiknek 1107 talán, és a másiknak meg 1101.
3: Ha már a Bitamburgert említetted, ugye ők egyébként külön díjat nyertek, mint a legkreatívabb vendégmegszólítók. Ez mit csináltak ők? Mert ugye tudjuk, hogy a Tercia Hubertus kirakta a QR kódot, a Bitamburgeresek mit csináltak?
4: A Bitamburger az egész csapatát kirakta nagyjából a vendégek elé, és olyan videókat készítettek, ami nem egy ilyen száraz információ volt, hogy gyertek hozzám, hogy nagyon jó a hamburgerünk, itt vagyunk a parttól, nem tudom, hány száz méterre, hanem egyszerűen vicces és kreatív impulzusokat tudtak eljutatni. Ezáltal ugye generálták az algoritmusba azt, hogy még többen lássák, ezáltal még többen látták, elmentek hozzájuk, és vége egyébként az lett, hogy baromira megszerették a vendégek, és egy olyan közösség jött ott létre, hogy én azt gondolom, hogy hogy az alsóvárosi Bitamburger az egyik nyertes ennek, mert hihetetlen sok új vendéget sikerült nekik megszólítani.
3: Volt egy olyan gondolatom, de aztán egy picit úgy tűnik okafogyottá vált, mert azt mondta, mondom most neked is, hogy egy picit talán úgy érzem én, hogy azok a helyek tudtak jó eredményt elérni, ahol nagyon szép számú törzsközönség volt, hiszen a törzsközönséget meg lehetett szólítani, sokkal könnyebben lehetett megszólítani, viszont ahogy mondtad itt ezt a QR-kódos megoldást, ott persze azoknak is szólt ez, akik egyébként nem a törzsvendégek, hanem egyszer oda beültek, viszont ha jót tettek, akkor azonnal már aktivizálták magukat. Azért, igen, mondhatom, igen. Azért mondhatom azt, hogy a törzs közönség is, vagy a törzs vendég is sokat számít?
4: Hát azért nem, mert hogyha mondjuk Budapesten indulunk ki, de csak azért, mert a nagyszámú törvény alapján, ugye itt van a legtöbb vendég, és mondjuk megnézzük a szórakozó helyeket, akkor lényegesen erősebb szórakozó helyek is indultak, ugye az ötkert belvárosi ötkert nyert, és az ötkerthez képest olyan indulók is voltak, ahova mondjuk 5-ször vagy 10-ször többen járnak. Tehát, hogy itt az egész azon állt, hogy bukott, hogy ők mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire szeretnék megnyerni ezt a versenyt, és ezáltal ugye a 23 támogató partnernek az ajándékát is megnyerni. És aki ebbe tényleg hit, és elkezdte mozgósítani a vendégeket, vagy a saját kollégáit, a pincéreket, vagy a felszolgálókat, ott egyébként lényegesen nagyobb eredményt lehetett elérni, mint egy olyan hasonló kategóriájú szórakozó helyen, ahol sokkal-sokkal több az ember, viszont teljesen őszinte leszek, azt hiszem egy darab szolgálatot kapott.
3: Igen, hát ugye ez valóban a kreativitás szabott határt annak, hogy ki hogyan szólítja meg a vendégeket, de hogyha már mondjuk a terciát és az ötkert megemlítettük, akkor ha előtted van a papírod, akkor nyugodtan arra kérlek, hogy mondd el, hogy melyik volt a 4D, és kik végeztek az első helyeken. Ha nem, akkor én mondom, mert előttem van.
4: Azért kell, hogy tudjam. Tehát akkor a bár kategóriával kezdeném, tehát a 2026 LFA nagydíj győztesei bár kategóriába Budapest és a Pest vármegye aznap bár, egyébként ők is hihetetlen kreatívak voltak, azt posztolták ki talán a szavazás lezárás előtt egy nappal, hogyha ha mi nyerünk, akkor mindenki a vendégünk, és egy óriási bulit fogunk csapni, és ezt egyébként be is tartották, tehát a június 13-ai díjátadó után 14-én vasárnap ott volt egy hatalmas parti náluk, és nagyon boldogok voltak. Kelet-Magyarországon ugyanez a bár kategóriában a Pepperoni biliárdbár. Hozzáteszem, hogy ők az összes díjazottak közül, ők kaptak a legtöbb szavazatot.
3: Hol vannak ők?
4: A Pepperoni biliárd?
3: Igen.
4: Után kell, hogy nézzek elnézést. Most hirtelen mondtam volna, hogy Jászberény, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nyugat-Magyarországon a szomszédok ugye Győrben vannak, és egy teljesen más kategóriájú, mint a másik kettő, tehát sokkal inkább egy ilyen már-már barista és bartenderes közeget kell mondjuk elképzelni, tehát olyan italokat lehet ott fogyasztani, amit Győrbe szerintem máshol talán.
3: Igen,
4: nem?
3: Ugye a pepperoniba biliárdozni mennek, a szomszédban pedig inkább koktél különlegességeket.
4: Hát igen, csak ugye bár.
3: Tehát bár, persze, igen. Bár, igen.
4: Tehát ugye tudott a bár kategóriában indulni. Egyébként visszatérve az előző kérdésedre, hogy miért van különböző régió, hát például ezért a lehető legjobban szemlélteti az, hogy egy pepperoni biliárd bár, és a szomszéd koktélbár, ami ugye Nyugat-Magyarországon van, a másik meg Kelet-Magyarországon van, hát mennyivel más lehet a célközönség a kettőnek. Nem jó vagy rossz, hanem teljes.
3: Igen, más.
4: Tehát, hogyha ezt összemostuk volna, akkor valójában a bár kategóriát egész Magyarországra vetítve a Pepperoni nyerte volna meg, mert neki több a szavazata, mint egyébként a szomszédnak, vagy az aznaknak.
3: Étteremdi?
4: Étterem kategóriában ugye a terciát már említettük, van egy balalajkánk, ez egy orosz bisztó, illetve pátyon a cukorborsó, nagyon cukik. Szállodában Budapest és Pest megyében a Vander Budapest, Kelet-Magyarországban a Tisza, a Balneum Hotel. Hozzáteszem, hogy ők mióta megnyerték, azóta én azt hiszem kb. 10 olyan tartalmat készítettek, hogy ők mennyire boldogok, és mennyire köszönjük a vendégeknek, és szárnyal az algoritmus az összes platformjukon. Illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Malomtanya Panzió, ez egy nagyon-nagyon régi, nem is tudom már, több mint 50 éves panzió. mind a szórakozóhely, ott ugye említettük az Ötkertet, ugye Budapest és Pestel megyében, Szegeden van egy Humbák borkápolna, illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Bazár Klub, ez utóbbi szexed.
3: Úgy van, és ugye az Ötkert pedig említetted. Ha jól olvastam, akkor ebben az évben október 1-től indul majd a következő kör szavazása. Lesz-e változás ebben a struktúrában? Ugye ezt mindig azért kérdezzük meg, azért gondolkodtok esetleg, ha lesz vagy nem lesz, mert hiszen már van egy tapasztalat a fejetekben és a kezetekben.
4: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, vagy pontosítást, hogy október 1-én még csak a jelentkezés kezdődik
3: a
4: vendéglátó egységeknek, és ugye a szavazás fog elméletileg január 1-ével indulni, tehát sokkal nagyobb időintervallumot hagyunk. Ez például a Csopakon indult a Petrányi borterasz, és ők feltették a kérdést, küldtek egy e-mailt az Elefántos e-mail címre, központi e-mail címünkre, és az volt a kérdésük a szavazás lezárás előtt talán egy vagy kettő nappal, hogy elindult-e már a szavazás. Tehát, hogy ők annyira el voltak csúszva az idővel, hogy kettő napjuk volt, hogy mozgósítsák a vendégeket, tehát kettő nap meg a egyébként két és fél hónaphoz képest óriási a különbség. Tehát most bőségesen lesz le idő, mind a jelentkezésre is, mert hát a Murphy törvénye, ahogy lezárult a jelentkezés, utána akart mindenki jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy szépen várják meg majd a 2027-es jelentkezés, tehát október 1-én fog a vendéglátóegységeknek. És igen, nyilván azokat a tapasztalatokat fogjuk majd figyelembe venni, amikkel szembesültünk, például a szemben lévő utcánban, ahol én lakok, ott van egy fantasztikus pékség, és mondta, jaj, Peti, jaj, de jó, akkor mi is szeretnénk jelentkezni. Hát mondom, tölts ki a jelentkezési lapot. Hát igen, de hát nincs olyan kategória. És elkezdtem gondolkodni, és valóban. Tehát, hogy nem is étterem, nem is bár, nyilván nem szálloda, és nem is szórakozó hely.
3: Hát tehát igen,
4: pékséget kihajtuk ebből a körből.
3: És, tehát, a cukrászatokat például. Úgyhogy akkor...
4: Hát azt szerintem egyébként egy, tehát a pékség cukrászat szerintem egy kategória lesz, azt gondolom, tehát bővülni fog.
3: Hát a kovászos fagylalt mindent fog vinni majd.
4: Hát attól függ, hogy tudja megszólítani a közönségét. Igen.
3: Köszönöm szépen az információt, gratulálunk. Az Elefánt Nagydíj első fordulója, az első éve az lezajlott, de már mindenki készülhet a következőre. Ugye a kiírás októbertől, aztán a szavazások majd januárban elindulhatnak. Köszönöm szépen, Bárány Pétert hallottuk, az Elefánt Nagydíj megálmodóját. Gratulálok, Péter, mert elsőre ez nem volt olyan nagyon rossz, igaz?
4: Igen, igen, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem róla.
2: Buza Sándor beszélgetését hallották, ő most egy kicsit pihen, mert a szünet után várjuk vissza önöket a Nébih nyári jó tanácsaival.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet, bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Fóti logisztikai központ feldolgozási kapacitását.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ételpazarlás elleni tippek jönnek kissé rendhagyó módon a menni-enniből. Már sok előremutató lépés történt idehaza, de még mindig van tér az edukációra és változásra, ezt vallja a Nébih is. Például éhesen nem szabad bevásárlást intézni, könnyen túlzásba esett az ember. Buza Sándor interjújában további tippeket mondunk.
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih 2016 óta nyomon követi a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiséget. A tavalyi felmérés eredményei szerint tovább erősödött a kedvező tendencia, az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben majdnem 40%-kal csökkent. Az otthoni pazarlás hátterében továbbra is ugyanazok a mindennapi hibák állnak, mint a túlvásárlás, a túlzott főzés és a megfeledkezett élelmiszerek. Nos, ennek a kutatásnak járunk utána. A telefonvonal túl végén dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos. Üdvözlöm, doktor úr!
3: Szép jó napot kívánok én is, szerkesztő úrnak és a hallgatóknak egyaránt.
2: Hát első körben csak azt mondhatom, hogy ha majdnem 40%-kal, tehát 37,2%-kal csökkent, vagyis ennyivel lett jobb, akkor köszönjük szépen, dőljünk hátra.
3: Ez egy nagyon szép számadat. Természetesen azt gondolom, hogy ez a 37%-os csökkenés azt jelenti, hogy még ma is átlagosan egy magyar ember majdnem 21 kg élelmiszert dob ki egy évben a kukában, ami összességében majdnem 200 000 tonna élelmiszerpazarlást jelent, amivel mondjuk egy Debrecen nagyságú város lakosságát egy évig tudnánk élelmiszerrel ellátni. Tehát jók a számok, jó a tendencia, de azért van még hova haladnunk.
2: Igen, ezek a számok azért döbbenetesek, és én megkockáztatom azt is, hogy föl sem tudjuk fogni. Tehát az, hogy több tonna, hogy Debrecen lakosság, az biztos, azt tudjuk, hogy a napi rutint, hogy fogjuk a szemetest, ezt kivisszük és bedobjuk a kukába, és ugye ezek a napi rutinok, ezt minden nap megtesszük. Viszont ez a 37,2%, ez már egy tendencia? Tehát tavaly előtt is már jelentkezett így pozitív mértékben, meg azelőtt is? Tehát lehet azt mondani, hogy trend van ebben a fejlődésben?
3: Igen, ez abszolút egy trendet látunk. Szerkesztő úr is már említett, hogy 2016 óta követjük nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását, és a 2005-ös felmérés már a hetedik ilyen alkalom volt. 2016-ban még a teljes élelmiszerhulladék, ami a kukában végezte, az 68 kg körül alakult, ez 2025-ben már csak 60, nem egészen 61 kg, tehát ebben is van egy majd 14%-os csökkenés, és ami a még szebb, hogy 16-ban a kidobott élelmiszernek a fele, mint egy fele volt pazarlás, és most már csak a harmada, ez a 21 kg. A tendencia jó, de még ugye az elkerülhető élelmiszer pazarlás az a teljes élelmiszer hulladéknak az a része, amely akár nulla is lehetne.
2: Hát igen, mert ugye az az elkerülhető, de ha már itt tartunk, akkor egyből arra kérem, hogy adjon nekünk fogalommagyarázatot, hogy mit tartozik, vagy mit nevezünk élelmiszer hulladéknak? Mi minden tartozik oda?
3: Ugye az élelmiszer hulladék gyakorlatilag minden, amit kidobunk a kukába, vagy a komposztra kerül, vagy esetleg a kertésből állatunk, a kutyánk, macskánknak adjuk oda, és ők eszik meg. Tehát mindaz, amit mi nem fogyasztunk el. Ezt általában három csoportra szoktuk bontani, ezt az élelmiszer hulladékot. Az egyik része a elkerülhető élelmiszer hulladék, ez a pazarlás, amiről az előbb beszéltünk. Gyakorlatilag ez, amit azért dobunk ki, mert nincs kedvünk megenni, megromlott, nem figyeltünk oda, vagy lejárt a szavatossága. Van egy olyan része is az élelmiszer hulladéknak, ami nem elkerülhető, tehát bármit csinálunk, a húsnak a csontja az ott marad, a burgonyát, amikor meghámozzuk, a burgonya héja, azt kidobjuk. Vagy ugyanilyen a tojásnak a héja is, hogy megfőzzük a tojást, de a tojás héját biztosan nem fogjuk tudni elfogyasztani. Kávézat, teafilter, ezek azok, ami így is úgy is keletkezhet. És van egy harmadik része, ami viszont lehetségesen elkerülhető, így nevezik a szakemberek. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy én személyesen döntöm el, hogy megeszem vagy nem. Ilyen lehet például az almának a héja, amelyet én nagyon szívesen megeszek, de nagymamám már csak a hámozott almát tudja megenni, vagy ugyanilyen lehet a csirkebőre, aki van, aki szereti és szívesen fogyasztja, van, aki leveszi és kidobja.
2: Ebbe a lehetségesen elkerülhetőbe tartozik például az is, amikor mondjuk egy élelmiszernek látjuk a számokat, lejár a szavatossága, de egyébként arról az élelmiszerről tudjuk, hogy az még egyébként fogyasztható, és ez is szerintem nagyon fontos dolog, hogy kétfajta jelzést kell figyelembe venni ahhoz, hogy mondjuk ez a lehetségesen elkerülhető élelmiszer végül is ne a kukába végezze, hanem a gyomrunkban.
3: A élelmiszereken valóban kétfajta dátummal találkozhatnak a fogyasztók, az emberek. Az egyik a minőség megőrzési idő. Gyakorlatilag minőség megőrzési idő az idő, amit a gyártó garantál, hogy olyan lesz a minősége ezen az időintervallumon belül, amilyet a gyártó szeretne.
2: Illetőleg amiért megvettük.
3: Így van. Ide tartozik például a száraz tészta, a rizs vagy a konzerveknek a legtöbbje, amit ha a minőség megőrzési idő lejár, akkor még biztonságosan elfogyaszthatunk bizonyos szabályok betartása mellett. Ide tartozik, hogy megnézzük, hogy a csomagolás nem sérült, hogy annak az élelmiszernek a színe, szaga olyan, amilyennek gondoljuk. Tehát mondjuk, ha kibontunk egy minőség megőrzési időn túl egy tésztát, és találunk benne penészes darabokat, akkor nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, de alapvetően egy száraz tészta nem tud megromlani. És van egy másik kategória, ez a fogyaszthatósági idő. Ez általában a gyorsan romló élelmiszereknél, hús, tej, készítményeknél találjuk meg ezt az időt. Itt nagyon fontos, hogyha ez az idő túl vagyunk, akkor ezeket az élelmiszereket nem szabad elfogyasztani, mert előfordult, hogy megbetegedést fognak oszni, elrontjuk a gyomrunkat, bármi lehet. Tehát a fogyaszthatósági idővel nem szabad játszani.
2: Igen, csak hát ugye sokan vannak úgy, akik azt mondják, hogy mert már hosszú évek óta eszik ugyanazt az élelmiszert, és mondjuk van ismeretük ahhoz, hogy egy élelmiszer, bár hiába van ráírva, hogy lejárt a szavatossága, attól még nyugodtan elfogyasztható. Ezt valóban nem kell megtennünk, vagy nem szabad megtennünk, vagy akkor, hogyha látjuk a jelét, hogy valamilyen módon elváltozás van az élelmiszeren, akkor az már egy olyan jelzés, amikor azt mondjuk, hogy stopp.
3: Szakemberként azt tudom mondani, hogy amennyiben a fogyaszthatósági időn van túl egy élelmiszer, azt ne fogyasszuk el. A minőség megőrzési idő, mint ahogy az előbb is mondtam, ott igen, ott megtehetjük azt, hogy az idő után is megesszük, elfogyasztjuk, felhasználjuk az élelmiszert.
2: Értem. Tehát akkor mindenképpen figyeljünk és tartsuk be ezeket a szabályokat, mert hát valóban az a jó megoldás. Ugye azt mondta az első kategóriához, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék az egyenlő a pazarlással. Ugye az emberi magatartás, az emberi attitűd az általában azért ebben a tekintetben egy ívre fölfűzhető. Szeretünk vásárolni, ha tudunk vásárolni, és van elég pénzünk rá, és általában mindig egy picivel többet veszünk mindenből. Ez egy fontos edukáció ennek a megváltoztatása, ami egyébként azt mondja az embereknek, hogy jobban figyeljünk ide, illetve mit tud tanácsolni, hogyan tudunk jobban odafigyelni ahhoz, hogy ne vegyünk mondjuk egy dinnye helyett kettőt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A Nébih maradék nélkül programja nem csak az élelmiszer hulladéknak a háztartásokban való éves felmérésével foglalkozik, hanem oktatási edukációs programja lába is van ennek a projektnek. És hát mit tudunk tenni, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék csökkenjen? Nagyon fontos, amit szerkesztő is mondott, hogy ne vásároljunk többet, mint amire szükségünk van. Például ne menjünk éhesen bevásárolni.
2: Ez egy nagyon fontos dolog, ez saját tapasztalatban.
3: Sajnos nem gyakran előfordul, így van.
2: Ugyanez nálam is.
3: És ilyenkor az ember mindent bedobál a kosárba, hazaviszi, és előfordult, hogy 1-2-3-4 nap múlva pedig minden a kukában végül.
2: Voltak éppen, bocsássam meg, de az egész vásárlás ilyenkor úgy történik, hogy végigesszük. Tehát választunk előételt, választunk főételt, aztán választunk a végén desszertet mindenképpen, tehát azt ennék utána, és valóban a végén ott vagyunk, hogy tele van a kosár, és egy egész komplett menüsor ott van benne a kosárban, holott aztán lehet, hogy mire hazaérünk, már megváltozott az ízlésünk, és más tennénk.
3: Ezért nagyon fontos, hogy vásárlás előtt nézzünk szét otthon a hűtőben, kamrában, fagyasztóban. Milyen élelmiszerek vannak ott, azokat hogy tudjuk feldolgozni, és azokhoz vásároljunk. Vagy készítsünk bevásárlólistát, az is nagyon fontos. Amikor én a feleségemtől kapok bevásárlólistát, akkor nyilván sokkal kevesebb mindent vásárolok össze. Az is fontos, hogy ügyeljünk például a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletére, ugye a normál hűtőben ott 1 és 5 Celsius fok között kell lenni a hőmérsékletnek, ez garantálja, hogy nem romlanak meg rövid időn belül az élelmiszerek. A másik nagyon hasznos dolog lehet, hogy a kész ételeket, vagy amit főztünk, a új ételek elkészítéséhez is felhasználhatjuk. Fontos lehet még az, hogy nyilvánvalóan már szinte minden háztartásban van fagyasztószekrény, így ha valamiből véletlenül sokat főztünk és nem ettük meg, akkor azt fagyasszuk le, tegyük el későbbre.
2: A felmérés arra is kitért, hogy a leggyakoribb, vagy a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ugye azért ezt is oda lehetne tenni arra a polcra, hogy egy picit túlvásároljuk általában ezeket az élelmiszereket, bár ugye a könnyen romlandóság az bennük van, különösen a zöldségekbe, vagy a gyümölcsökbe, de azért az a fajta figyelem, amit egy ilyen vásárlás esetében mi magunkével tehetünk, az nagyon sokat tud jelenteni ahhoz, hogy kevesebb hulladék legyen. Mennyivel tudnánk így csökkenteni egyébként az élelmiszer hulladékot?
3: A teljes élelmiszer pazarlásból, ez a majdnem 21 kg-ból, több mint 7,5 kg az ételmaradék, ami azért végzi a kukában, mert túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk megenni, vagy túl sokat főztünk, és elfeledkeztünk róla, és megromlott. Ez a legjelentősebb a teljes élelmiszerpazarlásban. Ez azt gondolom kis odafigyeléssel is nagyon nagy eredményt lehet a jövőben is elérni. A friss zöldség és gyümölcs szintén ő van a második helyen, a maga 5 kg-jával. Itt talán fontos arra felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy egy őszi barack nem olyan szép, mint amikor megvettük, attól még ugyanolyan finom, és fogyasszuk el nyugodtan. A harmadik helyen, mint ahogy a szerkesztő is mondta, a pékáruk vannak. Tehát ha túl sok kiflét, zsemlét, kenyeret veszünk, és nem figyelünk oda, és megszárad, akkor megint a kukában végzi. Itt viszont gondolhatunk arra, hogy ezt újra fel lehet dolgozni, hogyha ezeket a termékeket ledaráljuk, akkor később prézliként simán a rántott húshoz fel tudjuk használni.
2: Hát illetőleg azt is most már nyugodtan állíthatjuk tapasztalatból mindenki, hogy azok az élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, én most inkább a gyümölcsökre koncentrálok, mert a zöldség az egy picit jobban romlandó. Tehát azok a gyümölcsök, amiket megveszünk a boltokba, azok még szinte azt lehet mondani, hogy nem teljesen érettek, nem fogyaszthatóság szempontjából, hanem például én a banán esetében olyan vagyok, hogy én azt a banánt szeretem, amelyik már nagyon sárga, esetleg már megjelennek rajta valami kis barnaságok, és nem a zöldet választom. Tehát azoknak van egy kis laufja, egy kis ideje, hogy azokkal tudjunk játszani. Ön is így gondolja?
3: Ez abszolút így van. Viszont én is a sárga banánt választom a boltba. ha hazaviszem, szeretném rögtön jó ízűen elfogyasztani, nem megvárni, amíg megérik.
2: Ugye ebbe a kutatásba 151 háztartás kapcsolódott be. Milyen módon lehet ide jelentkezni, vagy érdemes-e jelentkezni, vagy hogy történik ezeknek a mintavételeknek a kiválasztása?
3: Ez egy önkéntes közvéleménykutatás. Itt is ezúton is szeretnék minden érdeklődőt megkérni, hogy a NÉBIH maradék nélkül honlapján keresse föl, nézze meg, itt lehet jelentkezni. Egyébként már folyik a 2026-os felmérés is, amelynek az a lényege, hogy mindenki, aki minden olyan család, háztartás, aki jelentkezik, hogy ebben megméretti magát, egy héten keresztül kell feljegyezni a kidobott élelmiszernek a nevét, meg kell mérni, ehhez tudunk adni mérleget, fel kell írni az is, hogy mi történik vele, tehát hogy a kukába kerül, vagy komposztra tettük, vagy a keftésből tartott kutyamacskánk ette meg. Ezeket is mind föl kell venni egy naplóba, és ebből jön ki majd a kutatásnak a végeredménye. Emellett viszont van még egy része, amikor egy részletes kérdőív kitöltését kérjük a részvevőktől, ilyenkor a háztartásuk szokásaira kérdezünk rá. Például nagyon érdekes, hogy alapvetően a megkérdezetteknek a jelentős része úgy gondolja, hogy még tudna a élelmiszer pazarláson, az élelmiszer hulladékon csökkenteni. Viszont azt is látjuk, hogyha megkérdezzük, hogy körülbelül mennyi élelmiszert dobnak ki egy évben, akkor ez mindenki nagyon-nagyon alábecsüli.
2: Hát igen, sokkal, sokkal súlyosabb a számok, még annak tükrében is, ugye, hogy 37,2%-kal csökkent Magyarországon, viszont az is egy érdekes állapot, amikor az ember egy ilyen hetes felmérésre vállalkozik, akkor én azt gondolom, hogy biztos koncentráltabban figyel arra, hogy kevesebb élelmiszert pazaroljon. Jó lenne, hogyha a Magyarország összlakossága mindenki részt venne egy alkalommal egy ilyen felmérésen, mert az tudna egy olyan féket mutatni, amelyik ezt a tendenciát erősíti. Egyébként egy utolsó rövid kérdés, európai átlagban hogy állunk?
3: 2020 óta az Európai Unióban is végzik ezt a felmérést, és ma már megvan az Európai Uniós standard, ami alapján mi is dolgozunk, és azt mondhatjuk el, hogy alapvetően jól állunk, a mi mennyiségeink azok... az élmezőnyben vagyunk, akkor ez kicsit rosszul hangzik, de hogy viszonylag kevesebbet használunk, mint a különösen a fejlett nyugati országokban tőlük sokkal nagyobb élelmiszer hulladék termelődik. Tehát összevetésben a más országokhoz képest a magyar lakosság ebből a szempontból jól van, kevesebb élelmiszert dob ki a kukába, de hát, mint ahogy mondtuk, azért a összességében magyar számok is megdöbbentőek, tehát mindenkit kérek, hogy figyeljen oda, és lehető legkevesebb élelmiszer dobjuk ki.
2: Köszönöm szépen az információkat, dr. Nemes Imrét, a NÉBIH elnökét, országos főállatorvost hallottuk az ügyben, hogy a 2025-ös felmérés kimutatta, hogy Magyarországon milyen volt az élelmiszer pazarlás. Azért az egy jó szám, hogy 37,2%-kal csökkent mondjuk az előtti évhez képest.
1: 9 év alatt 40%-kal csökkent idehaza az élelmiszerpazarlás. Persze a NÉBIH szerint még bőven van mit tenni, de ez is szép eredmény. Könyvajánló érkezik. Olyan kötettel jövünk, amit akár a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal két vendéggel tárgyalja ki Melissa de Costa regényét a műsor az olvasói azonosulás szempontjából.
2: Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemreméltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a de Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval hogy nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
2: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismertetnem ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt

0: Érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós.
1: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerülő bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőket, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes, kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon, igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj. Tehát az, hogy a Dacostánál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog. Tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
0: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
2: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Embernek kell ő neki a nevét ejteni?
1: Franciaul ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de ambre.
2: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és ő egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettejük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a több ilyen pszichés-mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind-mind-mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük. Ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Idaló talán a...
0: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
2: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, igen. Ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dacostának, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez itt traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
0: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
1: Ez egy elég fontos motívum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virága, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
0: Elmondod a címét?
1: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebbe az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje, az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
0: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk itt még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
1: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebbe van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele. És ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyanra elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példát, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak, van egy ilyen nagy éves összesítés, az értékesítések, tehát ami könyv Franciaországban, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű, Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
0: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
1: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás döjfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt, és azzal hálálják meg, hogy megveszik.
2: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
1: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén, mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a, mégis a, az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Da Costa nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat ízélik például.
2: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első tízbe, de hogy a Mannon virága is a 20. környékén.
1: És az, hát az az igazság, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
2: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
1: nem az a típus irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
2: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tátra, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre, így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az leröpülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
1: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, hogy igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
2: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni, azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, azt hiszem talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják
1: lássanak után, és próbálják beérni.
2: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
1: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens ilyen, nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
2: Kellően unalmas.
1: Első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyből ott hagyta értelmszerűen.
2: Igen. Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
0: Borbé Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk.
3: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában a Visszatérés című Melissa de Costa kötetről van szó. A beszélgetést rövidesen folytatjuk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chang Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chang Ling Su was almost certainly no accident.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját a Visszatérés című Melissa de Costa regényről.
2: Olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős a 20-as évei elején járó ámr igen mélyről indult. Egy nagyon kétségbeesett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbély Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről. Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segítik egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük, tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért...
2: Igen, Wilson.
3: Aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
2: a sielő,
3: aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma. A Rosalie a kisgyermekével, hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Egy pár hónapos gyereke ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, egy ilyen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba, vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít, igen, az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rosalie-t említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lánya főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát, hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát, hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát, hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom, felé gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és igen, amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, Jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhet a Rosalie. A Rosalie meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tími működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tím javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy ezért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, én talán azt is így az Erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legeslegaljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervezhet 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idénymunkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett, a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát az biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Szerintem talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Tehát is ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másfél azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a Da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen, így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzani, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez azt hiszem decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez a, az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkáját, megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: meg lement a műszak. Meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével.
1: Olá Andrea műsorát hallották, a menetrend holnap is folytatódik. Az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Menetrend. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű még működő két turbináját, letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét, napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így az nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A Magyar Egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. augusztus 20-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban a viszérbetegségekről és az érsebészet korszerű lehetőségeiről beszélgetünk, egy olyan problémáról, amely Magyarországon emberek százezreit érinti, mégis sokan legyintenek rá, mondván csak viszér. De vajon hogyan tudhatjuk, hogy egy kidudorodó ér vagy néhány seprűvéna már nem csupán esztétikai kérdés? Milyen tünetek esetén érdemes érsebészhez fordulni, milyen korszerű kezelési lehetőségek állnak ma rendelkezésre, és mit tehetünk mi magunk azért, hogy megelőzzük a súlyosabb szövődményeket, különösen a nyári időszakban. Erről beszélgetünk mai vendégemmel itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód.
1: Ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Estére elnehezedő lábak, bokadúzzanat, kidudorodó erek vagy apró seprű vének, sokan legyintenek ezekre a tünetekre, mondván, hogy csak viszér, de vajon honnan tudhatjuk, hogy valóban csak esztétikai problémáról van ez szó, vagy inkább egy olyan betegségről, amely mindenképpen kezelést igényel? Milyen jelekre érdemes odafigyelni, mikor kell érsebészhez fordulni, és mikor elegendő, akár mondjuk egy életmódváltás? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Úgy tudom, hogy már egészen kisgyermekként eldöntötte, hogy sebész lesz, viszont talán nem az érsebészet, hanem a szívsebészet vonzotta. Mi volt ez a pillanat, amikor mégis inkább az érsebészetet választotta?
2: Hát igen, nem pont ugyanaz a része, így az érsebészetem belül rengeteg érdekes téma van, és először valóban szívsebész szerettem volna lenni, és amikor lehetőségem volt először bemenni műtőbe, akkor ott volt több műtőhelység, és az első műtőkben dolgoztak a szívsebészek, a második kettőben pedig érsebészek, és az első műtőben mind a kettőben ugyanolyan feltárás, ugyanolyan volt nagyjából így avatatlan szemnek mind a kettő, viszont így a harmadikban, ahol az érsebész dolgozott, ott így egy torakolaparatómia ment éppen, ahol igazából a mellkas és a has is meg volt nyitva. Azt hiszem, így a mai napig az egyik legnagyobb feltárás, ami így létezik így sebészetbe, és ez így egyből megfogott, hogy hát ez igen, ez már valami kicsit más, meg több, mint ami a többi. És akkor igazából már nem a szívsebészet felé, hanem ugyanazon az intézeten belül ott a Városmajorban inkább így az érsebészet felé kezdtem így érdeklődni.
1: És mi az, ami az igazi kihívást jelenti ennyi év után is, mi az, amiért nap mint nap ott áll az ember érsebészként a műtőben?
2: Az egyik, ami nagyon érdekes benne, hogy igazából ilyen azonnali eredményt ad. Más sebészeti ágakban azért ilyen jó pár hét hónap napot kell várni, mire kiderül, hogy valami, amit csinált az ember, az úgy működik. Itt az érsebészetben meg hát azért az úgy eléggé hamar kiderül, tehát vagy egyből a műtőasztalon, vagy azonnal így egy-két órán belül azért, hogy látszik, hogy valami működőképes volt-e, amit az ember gondolt, vagy nem. A másik, ami nagyon érdekes benne, hogy ilyen nagyon egyszerűnek tűnik az egész, hogy helyreállítani a keringést, de igazából nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem csak a technikai része nehéz, ami talán így a sebészeten belül mondhatjuk, hogy az egyik legnehezebb disziplina, hanem az a része is nagyon nehéz eldönteni, hogy az éren kívül maga a beteg milyen állapotban van, és hogy mennyire szabad egyáltalán bármilyen műtétet végezni, vagy ha igen, akkor abból mi az a lehető legkisebb, amiből a beteg még nyer, és nem veszélyeztetjük akár a végtagját, vagy az életét egy-egy beavatkozással.
1: Igen, hát ezt akartam én is kérdezni, hogy említettem, hogy a legtöbben az érsebész esetében a viszérre gondolnak, de egy érsebész sokkal több mindennel foglalkozik. Kicsit avasson be a részletekbe.
2: Hát igen, alapvetően két nagyobb csoportot lehetne talán mondani. Az egyik az érszűkület, a másik pedig a különböző tágulatoknak, a aneurizmáknak a kezelése. Az érszükületnél is nagyon fontos, hogy a betegnek egy olyan beavatkozást ajánljunk, amivel valóban nyert. Tehát nem az a lényeg, hogy mindig minden tökéletesen helyre legyen állítva, hanem az, hogy így a funkciónak megfelelő, lehetőleg optimálisabb helyzetet tudjuk elérni. azért ennyire homályos még a fogalmazás is, mert nagyon számít, hogy egy adott betegségcsoporton belül mi az a cél, amit el kéne érni. Itt gondolok például a nyakkiverőérnek a szűkülete, ami ugye az átlagember nagyon megijedt tőle, sőt még így a nem tudom mennyire lehet laikus orvosként apostrofálni orvosokat, de még általuk is...
1: Tehát nem a szakterülettel foglalkozó igen, kollégákra igen, gondol.
2: Igen, még ők is azt mondják, hogy egy adott szituáció az nagyon sürgető, holott mi meg tudjuk, hogy egyáltalán nem az, és a beteg nem nagyon van veszélyben, vagy nem igazán van veszélyben.
1: Vagy van a fordítottja is, gondolom,
2: pontosan
1: amikor meg azonnal
2: lépni
1: kell.
2: Van a következő, hogy van egy olyan beteg, akinek van egy arra vezető tünete, de még az alapvető vizsgálatok sem futottak végig, mert egyszerűen nem gondol rá egy olyan területen dolgozó kollega sem, akinek igazából az lenne a dolga, hogy ezt így észrevegye, és ennek megfelelően lépjen tovább.
1: Mikor lépnek be egyébként önök a folyamatba?
2: Hát nagyon eltérő. Beszéltünk is arról, hogy az ellátórendszert mennyire hozzuk szóba. Nagyon fontos lenne ilyen sebészként, hogy egy jól működő ellátórendszerben tudjunk tevékenykedni, mert rengeteg a laikus kérdés, és rengeteg az olyan helytelen betegirányítási szisztéma, ami miatt bizonyos folyamatok túl vannak terhelve, és olyan betegek jelennek meg, akik igazából nem hozzánk kellene, hogy elsőnek kerüljenek. Ugyanakkor nagyon sok beteg meg egyszerűen nem ér időbe oda, és elkezdenek egy olyan ellátást, ami hosszú, nehézkes, és igazából nem is ott kellett volna kezdeni, hanem nálunk. Tehát gondolok itt például egy lábdagadás, ami így az előbb került szóba, ez alapvetően nem érsebészeti témakör kifejteni, hogy valakinek miért dagad a lába. Van olyan része nyilván ennek, amikor kellene egy visszérműtét, itt van visszérműtét, de azért az esetek többségében egy csomó minden mást kellene kizárni előtte. Szívelégtelenség, más típusú vénás elégtelenség, esetleg tumoros háttér, tehát rengeteg olyan, ami inkább elgyógyászati, vagy adott helyzetben inkább sürgősségi kórképnek felelne meg, és a beteg csak akkor kéne, hogy hozzánk kerüljön, amikor megkiderült, hogy mi a baja. Ezzel szemben nagyon sokszor érkeznek akár sürgős beutalóval olyan kórképek, amik igazából egyáltalán nem érsebészetre valók, és akkor ott nehéz, hogy egy adott szituációban mit mondjan az ember a betegnek, hogy hát sajnos nem jó helyre küldte a kollega, nem ezzel kéne kezdeni, vagy kezdjük meg azt a kivizsgálást, amit ugyan meg tudunk csinálni, de akkor azokat a betegeket, akiket nekünk kéne ellátni, azokra jut kevesebb idő és energia, és ezt nyilván, aki ott van beteg, és ő úgy érzi, hogy neki valami sürgős baj van, azt elég nehéz így megértetni vele.
1: Gondolom az első műtétek, hogy egy picit visszautaljunk önre, azok mindig nagyon emlékezetesek, meg gondolom egy ideig az orvos számolja is, hogy hány műtéten van túl, ez elmúlik? 20 éves távlatban beszélgetünk.
2: Igen, azért hát az elejéhez képest igen. Igen, azért olyan mennyiségű van, hogy azt úgy nehéz számon tartani. Van olyan, amikor igazából már nem is, régebben mindenkire így emlékeztem, beteg nevére, arcára, műtétre, mindenre. Most van olyan, hogy beteg már nem olyan nagyon ismerős, és akkor, ahogy elkezdem olvasgatni a kortörténetét és így a műtétet, arról beugrik az egész, és akkor úgy utána vissza tudom már pörgetni, de hát igen, egyre több és egyre szerteágazóbb ellátási folyamat. Nyilván, amikor volt egy betegem, ami neki ilyen iszonyat módon örültem, és csak azzal kellett foglalkozni, hogy azzal az egy beteggel mi lesz, ahhoz képest a mostani helyzetben rengeteg olyan dologgal foglalkozom, ami már igazából ilyen irányítási vagy más ilyen munkafolyamat szervezési dolog lenne.
1: És ma azt tűztük ki célul, hogy beszélgetünk a visszérbetegségekről, úgyhogy picit fókuszáljunk is erre, hiszen rengeteg embert érint. Mit nevezünk valójában visszérbetegségnek? Mi történik ilyenkor a szervezetünkben?
2: Hát alapvetően azt nevezzük visszérbetegségnek, amikor a felületes vénák, van kétféle vénás rendszer, van a mély vénás rendszer, meg a felületi vénás rendszer, és a felületi vénás rendszerben nem csak a szív felé tud menni a vér, hanem visszafelé is. Van ennek más fajtája is, amikor nem ezek a nagyobb gyűjtővének és a gyűjtővénáknak az ágai tágulnak ki, hanem ami a bőrön jól látható elváltozások. Ezek is valamilyen szintű pangásnak vagy lassabb keringésnek a nyomai, de ezek nem pontosan ugyanazok, mint ami az előbbi volt ezeknek a nagyobb ágaknak a tágulata.
1: És akkor nézzük azt, mert szerintem a hallgatókat leginkább ez érdekli, hogy kik a legveszélyeztetettebbek.
2: Igazából nincsen nagyon konkrét betegcsoport, bárkinél előfordulhat ez egy civilizációs betegség.
1: Viszonyos életkor fölött?
2: Egész fiatal korban is meg tud jelenni, tehát igazából van egy-egy fiatal páciens, aki ki is van akadva, hogy lehet, hogy neki már van, amikor a nagymamájának volt, de ez már fiatal korban is tud jelentkezni, nyilván nem annyira feltűnő elsőre, de azért az idővel egyre rosszabb lesz, és talán van egy enyhe női dominancia, de ez valószínűleg csak a terhességnek betudható változás, ott a hormonális változások és a nyomásfokozódás miatt egy sokkal nagyobb vénás nyomás van, és az egy picit előre dobja ennek az egésznek a kialakulását.
1: De akkor az uraknál is jellemző vagy abszolút előfordul. Melyek azok a korai tünetek? Akkor nézzük azt, amelyeket nem szabad félvárról venni.
2: Ez megint nehéz kérdés, hogy nem szabad félvárról venni, vagy mennyire kell komolyan venni. Régebben volt olyan kategória, amikor az ember inkább mondta, hogy ezt még nem kell megoperálni. Most igazából inkább azon vagyok, hogy nincsen nagyon értelme tovább húzni, mert nem lesz jobb semmitől. Tehát nincs az a kompressziós harisnya, gyógyszerkenőcs, nem tudom mi, ami igazából magát a folyamatot visszafelé fordítaná. Tehát abból a beteg vagy páciens, nem is tudom, hogy betegnek kell hívni, a páciens azért nem nyer semmit, hogy még vár 2-3 évet. Ami előfordulhat mellette, az a fekély kialakulása, amitől úgy félnek, meg a trombózis, de mind a kettőhöz kellenek különböző egyéb tényezők, a fekélyhez így a bőrben lévő hormonális és anyagcsere folyamatoknak az elcsúszása vagy eltolódása, a trombózishoz meg a véralvadási paraméterekben lévő vagy meglévő genetikai változás, vagy valami ok folytán egy kicsit megváltozott alvadási paraméterek.
1: Most említette azt, hogy a hölgyeknél nagyon sokszor korábban előfordulnak bizonyos ilyen jellegű problémák, és akkor erről eszembe jut a seprűvén, ami viszont nagyon látványos. Ez mennyire esztétikai probléma, vagy mennyire kell komolyan venni?
2: A seprűvén az önmagában talán lehetne mondani, hogy inkább esztétikai.
1: Ezek az apró pici.
2: Igen. Ebből is van többféle. Van az a nagyon pici, ami igazából ilyen hajszálvékony, és így amikor egy csoportban van több, akkor lesz csak feltűnő. Meg vannak azok, amik ilyen közel milliméter nagyságú, és aztán idővel egyre nagyobbá váló felületes tágulatok. Azok azért tudnak rosszabbul viselkedni, mert egy száraz bőr mellett, főleg idősebb korba, ez az, ami úgy megreped, és ebből lesz aztán ilyen komolyabb vérzés, tehát nem is általában ebből a klasszikus nagy viszeres oldalágakból lesz vérzés, hanem ezekből a nagyon felületes és inkább már kitágult száraz bőr mellett jelentkező hajszálértágulatokból, vagy ezeket retikuláris vénáknak is hívják.
1: De ezek ilyen komolyabb vénás betegségek első jeleiként
2: nem,
1: is
2: nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Meg hát az is, hogy komolyabb vénás betegség, hát most nyilván, mint komolyabb vénás betegség, így a trombózis lenne, de a kettőnek olyan nagyon szoros összefüggése azért úgy nincsen. Vénás elégtelenség egy másik, ahhoz hasonló fogalom, amit így általában tisztázni érdemes, az jelentheti akár a felületes vénás rendszert is, ami önmagában a visszereséget jelenti, de jelentheti a mély vénás rendszernek az elégtelenségét, ami nyilván ilyen idősebb életkor, elhízás, mozgásszegény életmóddal össze.
1: Igen, ülünk a gép előtt, ez jutott eszembe, hogy ez azt gondolom sokakat érint, vagy sokan így fordulnak önökhöz.
2: Igen, ott azért fontos azt a részt tisztázni, hogy lehet-e valami kóros a háttérbe. Tehát lehet, hogy valakinek azért dagad mind a két lába, mert van valamilyen fokú szívelégtelenség, vagy azért, mert elhízott, vagy azért, mert nem mozog, vagy akár annyira utána menni, hogy lehet tumoros háttér benne. Tehát nagyon sokszor lábdagadással kezdődnek olyan tünetek, amiknek a végén aztán, és nem ijesztegetni, de mondjuk egy vesetumor kiderülhet.
1: Beszéljünk a kivizsgálásról, mert sokan tartanak minden jellegű orvosi probléma esetében, hogy mi az, ami vár rájuk, ez kellemetlene, vagy itt csak egy ultrahangról van szó?
2: Hát alapvetően ultrahang lenne az első, vagy pedig valamilyen olyan belgyógyászati kardiológiai kivizsgálás, ami mellett kiderül, hogy ez valóban mi az oka. Tehát alapvetően egy kardiológiai, de az sem feltétlenül bármilyen kényelmetlen vizsgálat lenne. Ultrahang vizsgálat egyébként az megint egy kicsit olyan téma így Magyarországon, amiről azért nehéz beszélni, mert maga az ellátás meg egy jó ultrahanghoz való jutás sem annyira egyszerű. Egyszerűnek tűnik, hogy csak egy ultrahang, de egyelőre nincs Magyarországon. Egyébként orvosi szinten máshol se van egy kifejezetten erre vonatkozó szonográfusnak hívott szakellátási forma, amire van valamilyen szintű vizsga, de az, hogy egy orvos mennyire tud, jelesül mondjuk egy radiológus, angiológus, mennyire tud jól vénákat vizsgálni, és ott visszáramlást igazán korrektül detektálni, az eléggé kérdéses, tehát akár
1: tehát akkor
2: állami,
1: ez egy speciális vizsgálat.
2: Hát eléggé speciális, eléggé speciális, és szinte úgy név szerint kéne ismerni, hogy kihez menjen az ember, de még úgy sem olyan nagyon egyszerű minden szinten. Aztán nyilván van olyan része, ami nyilvánvaló.
1: Hát vannak azok, amik szemmel láthatóak, tapinthatóak,
2: gondolom. Hát igen, de még az ultrahangon belül is valami nyilvánvaló, hogy sokkal nagyobb, van benne visszáramlás, nem kell olyan bonyolult méréseket végezni, amivel úgy kiderülne, azok azért úgy elérhetőek. Tehát azt gondolom, hogy egy alapvető vizsgálat, amikor kiderül, hogy valakinek valamilyen fokú szívelégtelensége van-e, vagy valamilyen durvább vénás elégtelensége, azért az úgy elérhető.
1: A nyár közepén adja magát a kérdés, hogy sokan a hőségben panaszkodnak arra, hogy rosszabbodnak a tünetek, ennek mi az oka?
2: Hát alapvetően a hőleadás, próbál a szervezet minél több hőt leadni, és azért így megnövekszik az áramlás, és ezt nem tudja olyan jól visszavezetni a vénás rendszer már. Alapvetően nyáron szerintem érdemes három dolgot így átgondolni, ami így a nyárral kapcsolatos lehet. Az egyik az maga a hőség, amiről is szó volt. Egyébként az, hogy a nyár alatti komolyabb tünetek mennyire valóban így a nyárral összefüggő témák, ebben szerintem több a hiedelem, mint a valóság. Tehát alapvetően a meleggel kapcsolatos eltérések, azon kívül, hogy a panaszok azok fokozódnak, de komolyabb tünetek, fekély megjelenése, trombózis az igazából nem jellemző. Másik, ami a napfény maga, hogy annak mennyire van valamilyen szinten károsító hatása. Itt a pigmentációval, meg a műtét utáni szövődményeknek a gyakrabbi előfordulása. Ebbe sincsen semmilyen kimutatott változás. Pigmentáció van műtétek után, de az alapvetően inkább a kilépő vérnek a bomlás termékeiből jelentkező hemosziderin, ami látható, az a melanin termeléssel, meg így a napfénnyel nem függ össze. Igazából van egy általános ilyen vélemény, hogy ne nyáron történjen bármilyen ilyen típusú beavatkozás, de igazából ez inkább ilyen szakértői vélemény és hagyomány, mint sem bizonyított különbség így a nyári és a más időszakokhoz képest. És a harmadik, ami nyilván mindenkit érint szinte, az az utazás. Az egy állandó kérdés, hogy olyankor mit kéne csinálni.
1: Hát hosszabb autóút, hosszabb repülőút.
2: Így van, és nagyon jól mondja, hogy ezt az autóút, repülőút, nincs jelentős különbség a között, hogy ez most repülőút, vagy autóút, vagy vonatút. Itt az a lényeg, hogy az ember nem mozog. Így 4 óránál hosszabb utazásnál jelentkeznek nagyon-nagyon-nagyon kis különbséggel tünetek, tehát több trombózis. Annak az esélye, hogy valakinek egy ilyen hosszabb utazás után legyen, mármint az, hogy meg az előfordulás az ilyen 4-6 ezer hosszabb utazásból van egy olyan, ami igazából klinikailag igazolható trombózis. Mivel nagyon sok ember repül, ez úgy azért úgy látszik, de alapvetően elenyésző. Tehát itt sem az a fontos, hogy aki repül, az mindenféleképpen valamilyen megelőzést, akár injekcióval, vagy akár kompresszióval, hanem az, hogy az adott emberre, tehát egy átlagos, egészséges, járókelő embernél igazából nem magasabb a trombózis veszély.
1: Viszont akkor nézzük azt, hogy mit tehetünk, hogyha egy hosszabb autóvonat vagy repülőútra indulunk, hány óránként érdemes felállni, mozogni, ez laikusként jut az eszembe.
2: Hát erre így szerintem nincsen ilyen kifejezett, exakt. Hát minél gyakrabban nyilván, amennyire az adott szituációhoz lehetséges, de ilyen pontos számot én nem fogok tudni
1: mondani.
2: De
1: azért érdemes törekedni akkor
2: hát
1: erre?
2: Hát abszolút, abszolút. Hát azt kimutatták például, hogy a folyosóra foglalt repülőhelyekben ritkábban van trombózis, mint aki az ablaknál vagy a belső székekben.
1: Na most, aki minket hallgat, az mind ide fog foglalni, úgyhogy most oda lesz nehezebb
2: foglalni. Nem biztos, talán. Nem biztos. Én is szeretek ennek ellenére az ablakhoz foglalni, hogyha valamiért olyan a helyzet.
1: Tehetünk még valamit? Van olyan tanács, ami ebben az időszakban segíthet, hogy ne alakuljon ki baj, vagy hogyha van valami baj, akkor mit lehet tenni, hogy javítsunk a helyzeten?
2: Hát alapvetően a fő kérdés az, hogy van-e valakinek viszere, ha már így a sebész szempontból kell az egészet így, vagy lehet így nézni. És az is egy ilyen tévhit, hogy nyár vagy nyár előtt ne legyen. Alapvetően most már a modern viszérműtétek arra törekednek, hogy a főgyűjtő vénát zárják el. Tehát nincsenek vágások, hogyha általában, ez nyilván attól függ, hogy ki végzi, meg milyen módszerek szerint, de az alapvető cél az, hogy katéteres úton elzárjuk a főgyűjtővénát, és ennek megfelelően akár heteken belül lehet sokkal kényelmesebb maga a vízszerességnek az elviselése is. Tehát igazából nincs egy olyan, hogy most azért nem, mert mindjárt jön a nyár. Én azt mondanám, hogy akár ilyen májusi-júniusi, tehát harisnyát azt még mindig javasolt használni műtét után. Ez is kérdés, hogy ez mennyi ideig lesz meg, mert vannak olyan vélemények, hogy körülbelül ugyanolyan mértékben segíti a páciens, mint amennyire kényelmetlen. Tehát lehet, hogy pár év múlva már az lesz az alap elfogadott, hogy nem is kell harisnyát viselni műtét után egyelőre.
1: Tehát ez ilyen szorító harisnyára.
2: Igen, igen, annak az a célja, hogy egy kicsit gyorsabb legyen az áramlása mélyvénába, de egy viszérműtét után a trombózis rizikója, a mélyvénes trombózis rizikója ezrelékes, tehát még a százalékot sem igazán éri el annak a klasszikus klinikai mélyvénes trombózisnak az előfordulása. Úgyhogy szerintem nagyon sok páciens inkább nyerne egy akár nyár előtti műtéttel, mint annak a hosszabb távú halasztásával.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést dr. Banga Péter érsebésszel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusával. Beszélgetünk még arról is, hogy mennyit fejlődött az utóbbi években, évtizedben az érsebészet, mit jelent ma egy korszerű viszérműtét, miben különbözik egymástól a részderes, a rádiófrekvenciás vagy éppen a ragasztásos eljárás, és miért nem elegendő sokszor csupán a szemmel látható ereket vagy visszereket kezelni. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás, minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa. És hát eddig beszélgettünk egyáltalán az érsebészetről, az érsebészek munkájáról, elhivatottságáról, illetve arról, hogy mennyi műtét és mennyi egyéb kezelési lehetőség van. De hogyha még itt a műtéteknél maradunk, ahol abba hagytuk, azért ezek sem egyformák, és nagyon sok minden változott az utóbbi időben. Vannak tévhitek, amikkel találkozik a műtétek kapcsán?
2: Hát rengeteg, talán több tévhit van, mint ami. Hát igazából most a viszérműtétről beszélünk főleg. Igazából a viszérműtéteknek a lényege az az, hogy azt a nagyobb nyomást, ami a felületes vénás rendszerre nehezedik, azt valahogy megszüntessük, tehát magát, azt a szakaszt, ami elégtelenné válik, azt kezeljük így első nekifutásra. Ami azért mondom, hogy első nekifutásra, mert általában ez egy nagy gyűjtő véna. Két nagyobb gyűjtővéna van a végtagon, az alsó végtagon van egy, ami a belbokától fut így a lágyékhajlatig, meg van egy másik, ami a külbokától így a térthajlat környékére megy, és általában ezeket az emberek nem látják, ezek mélyebben vannak, van egy ilyen vékony kötőhártyás kettőzet, amiben futnak ezek a nagyobb gyűjtővének, és csak azok lesznek feltűnők, amik ezeknek a kitágult oldalágai, amik már közel kerülnek a bőrfelszínhez, esetenként akár még nagyobbak is, mint ezek a gyűjtővének, az már feltűnő, és általában azt látható is szabad szemmel is. De egy-egy műtét után, hiába sikeres a műtét, ezek nem azonnal tűnnek el. A nyomás az sokszor kisebb lesz bennük, de általában annyira széles összeköttetés, meg olyan hálózat van ezek mögött, a vénás rendszerek mögött, hogy nyitva tud maradni akár tartósan is, és akkor azokat külön érdemes kezelni.
1: Tehát akkor idő kell ehhez mindenképpen. Idő és ez egy tévhit, hogy nem varázsütésre múlnak ezek el.
2: Hát igen. Sokan azt várják, hogy mint a Photoshoppal, így az ember eltünteti azonnal. Igazából nem nagyon vagyok híve annak, hogy egy lépésben úgy mindent kezelni. Vannak, akik úgy azt szeretik, de szerintem a szövődményeknek az előfordulását emeli, csak nem csak szerintem, hanem klinikai adatok szerint is, tehát így együtt végzett oldalágak eltávolítása, habbal való kezelése, az igazából trombózis rizikóval jár, ami extrém alacsony így is, úgy is, de
1: benne van a pakliban.
2: Kezelőorvosként az ember akar.

0: arra a minimumra törekedni. Úgyhogy azért én nem is igazán szeretem egyszerre csinálni, csak igazán speciális esetekben.
1: Nézzük még a tévhiteket. Vannak-e hosszú vágások, meccések, fájdalmas felépülés?
0: Vágás az extrém ritka, tehát így közelít a nullához, azért nem teljesen nulla, mert amiben talán még úgy néha van most is értelme, az a korábbi műtétek után, amikor van egy ott maradt pici ág, ami idővel megerősödött, az annyira kanyargós és annyira tág tud lenni magához a mélyvénes beömléshez közel is, hogy azt elég nehéz katéteres vagy ragasztásos vagy valamilyen habos kezeléssel elzárni. Az ember úgy szokott próbálkozgatni, hogy hát ha úgy sikerül, több módszerrel is, de van olyan, hogy az a vége, hogy akkor újra feltárni azt a szakaszt, és úgy rendes, hagyományos sebészi úton lekötni, elvarni valahogyan.
1: És hát többféle eljárást említett, hogy így figyeltem, itt a korszerű visszérkezelésről beszélünk, mert hogy itt van lézeres, rádiófrekvenciás, ahogy említette, a ragasztást, a habot, tehát ezek újabb megoldások, vagy ezek már jó ideje működnek?
0: Valamit újabbnak is lehet hívni, de azért az újabb is már bőven 10 év fölött van, ami, tehát ezek kipróbált módszerek, nem olyan, amit így most, mint ember kísérlet végeznénk. A habos volt talán az első, amilyen ismert volt. A magának a fő ágnak az ellátására kevésbé alkalmas. Ott is van több módszer, van, aki úgy hisz benne, alapvetően inkább az oldalágak kezelésére jó módszer. Maga a kezelés az nem kényelmetlen, szinte egyik módszernél sem. A legnagyobb két különbség az az, hogy hővel zárjuk el azt a gyűjtővénát, vagy valamilyen más módszerrel. A hővel való elzárás az a rádiófrekvencia meg a lézer. A más módszerbe tartozna talán a ragasztó, meg valamilyen kémiai úton, mint ahogy az előbb ugye a hab szóba került.
1: Ezek egyébként fájdalmas beavatkozások?
0: Nem, maga a beavatkozás nem. Kellemetlennek azért talán úgy inkább lehetne mondani. Az is csökkenthető, meg lehet akár bódítást is adni, ha valaki úgy igényli. Hát nagyon változó, mint minden fájdalomnak a megítélése. Sokan azt mondják, hogy kevésbé kényelmetlen, mint akár egy fogászati beavatkozás. Valaki úgy rosszabbul éli meg, de abszolút múlik azon, hogy ki milyen lelki állapotba kerül a műtétre, és akár még az is befolyásolja, hogy az altatóasszisztens mennyire kommunikatív a beteggel, és például egy jó beszélgetés van, így hallom így az altatóasszisztens és a beteg között, akkor néha a beteg már csak így azon csodálkozik, hogy már vége, és sajnálja, hogy jobba kell hagyni a beszélgetést.
1: Tehát ez egy emberi tényező.
0: Nagyon számít benne, úgyhogy igazából én azt mondom, hogy sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek így elsőnek gondolják.
1: És hát említette, hogy nem egy-egy kidudorodó eret kezel az érsebész, hanem egy teljes betegséget, és a teljes páciens nézi.
0: Igen, ez fontos része, hogy igazából magának a kezelésnek a felépítése jó ultrahang alapján dől el. Ott dől el, hogy igazából melyik az a beteg szakasz, amit kezelni kéne, ahogy mondtam, általában van ez a két gyűjtővéna, abból is az a hosszabbik, ami a lágyékhajlattól indul, az a leggyakoribb rész, ami elégtelenné válik, de vannak ettől teljesen eltérő esetek, valamikor egy-egy szakasz van csak kitágulva, valamikor egy-egy oldalágra lokalizálódik, van olyan, hogy közvetlen összeköttetés van a mélyvénás rendszer, és ettől a gyűjtő felületes vénás rendszertől teljesen távol egy oldalág között, és akkor azt kell elzárni, ahhoz nem is kell műtét, tehát így nagyon fontos, hogy egy olyan vizsgálat előzze meg a visszérellátást, amikor az ember felméri, hogy igazából melyik az a szakasz, amit itt a problémát okozza, és elsőnek azt kell ellátni. Utána érdemes egyébként szinte mindig várni, mert sokkal kevésbé kényelmetlen és hosszadalmas egy kezelés, hogyha hagyunk egy pici időt az elzárt beteg kezdeti szakasz után, mert akkor össze tud esni az a mögötte lévő kitágult rendszer, és akár magától elzáródhat, vagy annyira elsorvadhat idővel, hogy nem is kell hozzányúlni.
1: Egyébként most itt a műtétekről beszélünk. Mit jelent a szakember számára a sikeres műtét?
0: Hát a végére el kéne tűnjön minden. Tehát abszolút az, hogy ami a páciens zavarja, az úgy a végére ne legyen. Alapvetően én is azért szeretem, mert hosszú távon úgy biztonságosabbnak is gondolom, hogy egyszer mindent lezárni. Azért mondom így, mert ahol kezdetekben Tehát ahogy van egy elégtelenség, és mondjuk a lágyékból elindul egy nagyobb nyomás, az egész gyűjtőrendszeren keresztül átmegy, annak valahol vissza kell menni a mélyvénás rendszerbe, és kialakulnak egyébként is meglévő olyan összeköttetésekből egy még nagyobb összeköttetés, ami később nyitva tudja tartani az alul lévő rendszert. Az a baj így...
1: Ez egy kicsit bonyolultnak igen, tűnik így elmesélve.
0: Egy kicsit olyan, mintha egy ilyen fordított fát képzelne el az ember, és az ágaknak a végei becsatlakoznának egy olyan mélyen futó rendszerbe, ami utána igazából visszaviszi a vért. Tehát ahol visszafolyik így a lábfej felé a vér, annak valahogy végül el kell vezetődnie, és az a mélyvénes rendszer lesz, és azok a pontok, amik így összekötik ezt a felületes meg mélyvénes rendszert, azokat is el kell zárni ahhoz, hogy hosszú távon egy sikeres műtét legyen.
1: És egyébként inkább a technikai eredmény, vagy mondjuk az számít, amikor kap egy visszajelzést, hogy fájdalommentes a páciens?
0: Hát az első, vagy a második az nagyon fontos nyilván az az első lépés, hogy legyen elégedett. Egyébként abban is meglepően széles a range, hogy valaki már azzal is elégedett, amivel én még nem, valaki meg azzal is elégedetlen, aminek én már úgy örülök, hogy
1: ebből ezt lehetett
0: izgultam,
1: kihozni.
0: Izgultam, hogy ezt úgy valóban jól meg lehetett csinálni, és amikor látom, hogy tök jól néz ki, el van záródva, itt már csak várni kell, akkor a páciens még így ki van akadva, hogy hát ő azt hitte, hogy ez így azonnal el fog tűnni. Próbálom mindenkit így előre kondicionálni, vagy így elmondani, hogy nem azt kell várni a műtéttől, hogy minden azonnal eltűnjön, hanem ez adja meg az alapot arra, hogy a végére, hogy legyen egy sikeres kezelés, de mindig egy kezelési procedúrában kell, és nem egyetlen egy műtétben úgy gondolkozni szerintem.
1: És egyébként van, hogy az érsebész lebeszéli a beteget a műtétről?
0: Az endovénás módszereknél eléggé ritka amúgy, nyilván így életkor magas rizikók mellett, de annyira alacsony magának a beavatkozásnak a rizikója, hogy elég kevés olyan dolog van, amikor az ember azt mondja. Inkább az, amikor nem teljesen biztos benne az ember, hogy valóban az okozza a panaszt, amit ott úgy látunk. Tehát előfordulhat mozgásszervi elváltozás, előfordulhat szívelégtelenségből eredő, és az, hogy a beteg már volt valami vizsgálaton, valaki azt mondta, hogy az a baja, és onnantól úgy elég nehéz néha meggyőzni, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy lehet, hogy van viszere is, de hogy a kifejezett panasza az megszűnik-e attól, azt már úgy nem mindig meri az ember mondani, mert gyanús, hogy nem csak az, vagy nem az a fő baja.
1: Azt a tévhitet már eloszlattuk, hogy nyáron nem lehet sikeres műtétet végrehajtani, illetve hogy akkor az sokkal megterhelőbb. Viszont mennyi idő alatt mondjuk a munkába, a sporthoz, illetve a megszokott élethez visszajutni? Nyilván probléma és műtét függő is.
0: Itt is van még nagyon sok olyan ajánlás, ami nem is biztos, hogy igaz. A sporttal kapcsolatos is ilyen. Van ez a 2 hetes eltiltás sporttól, de hát nem egy alkalommal találkoztam már így a több száz műtét után, amikor valaki, tudom, hogy nem hagyta abba a hosszú távfutó, bicikliző, akinek igazából...
1: Nem tudott leállni.
0: Nem tud, igen, és úgy én mondom, hogy az a javaslat, hogy ne legyen, de igazából nincsen olyan nagyon rossz tapasztalatom, ami miatt ezt úgy tényleg mondanám, hogy ez valóban nem túl észszerű dolog lenne. Egy átlagos hétköznapi életet igazából nem is kell megszakítani egy viszérműtét után, tehát a harisnyát kell viselni, az oké, egy picit kellemetlen, de szinte extrém ritka, hogy olyan munkaköre legyen valakinek, hogy azt mondanám, hogy azt ne csinálja abba az időszakba. Tehát igazából már a műtét napján teljes értékű, nem kap általában bódítást, mostanában már úgy senki, úgyhogy igazából...
1: Tehát a megszokott élethez abszolút, viszonylag hamar abszolút. Vissza lehet térni.
0: Valaki nem is örül neki annyira.
1: De egy kis kényszerpihenő jól jön.
0: Néha jól jön mindenkinek.
1: Mitől lesz hosszú távon sikeres egy kezelés? Mi az, ami mondjuk a beteg felelőssége, mert ugye eddig elsősorban az orvosról és a kezelési lehetőségekről beszéltünk.
0: Hát az abszolút benne van, hogy a megbeszélt kontroll azért az úgy legyen meg, mert ahogy mondtam, ez nem egy befejezett ellátás.
1: Van, hogy nem jön vissza a beteg?
0: Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Ami igazából nem feltétlenül rossz jel, de hát azért az ember szeretné látni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor jobban járna egy olyan kezeléssel is, ami még úgy nem feltűnő. Vannak ilyen nagyon apró ágak, amik így a lágyék felől jönnek, és azt úgy érdemes elzárni minél hamarabb. Alapvetően egyébként azért úgy látszódik, ha valami baj van, tehát olyankor azért úgy visszajövögetnek, mondják is, hogy nem jöttem el akkor, amikor megbeszéltük, de igazából olyankor nem azt nem szor, az a lényeg, hogy úgy végül ott van. Inkább szerintem az a része fontos még, hogy ne vesszen el a bizalom azért, mert így kapásból nem minden tűnik el, és ne az legyen, hogy voltam valahol műtéten. Olyannal is sokszor találkozom, hogy kollégáknál voltak műtéten, és akkor valami oldalág, valami ilyen összeköttetés, amiről az előbb beszéltem, olyan túl bonyolultan, abból van még valamilyen ág, ami úgy látszik, és mondom is így a páciensnek, hogy tökéletes műtétet kapott, csak hát azt még ott kellene kezelni, ami nem a műtét meg a kollega hibája, hanem
1: ez már a betegnek az együttműködéséről szól.
0: Igen, igen. De valamikor valaki nem szeret pont ugyanoda visszamenni. Nyilván kollégák is látnak utánam is betegeket, tehát ez így gondolom egy természetes.
1: 25 éve van ugye a szakmában. Vannak emlékezetes esetek, amik úgy megmaradnak?
0: Így viszérrel kapcsolatos?
1: Hát, vagy érsebészettel,
0: igen. Van egyébként, van pozitív is. Negatív, hál' Istennek ritka, mert ritkák a szövődmények. Az az egy-kettő, ami van, azok úgy megmaradnak.
1: De azok viszont megmaradnak és kísérik az embert?
0: Hát nagyon-nagyon-nagyon megmarad. Van, ami így abszolút változtat is. Az egyik az a habbal egyszerre kezelni műtét alatt. Régebben volt olyan ajánlás, ahol kifejezetten azt mondták, hogy nem látnak különbséget. Most sajnos már, most arra már kijött, hogy van különbség, de volt, hogy kezeltem oldalágat úgy, hogy abból lett szövődmény, ezt emiatt így abba is hagytam. Meg van olyan, amikor volt már valakinek trombózissal kapcsolatos előzménye, amit akár még komolyabban kellett volna venni, sokkal hosszabban kellett volna trombózis profilaxis, tehát ilyen szurit, vagy valamilyen véráadásgátlót adni.
1: Tehát ebből nyilván az ember tanul, és szakmai hozzáállását is formálja.
0: Igen, igen. Hát van rengeteg olyan helyzet megállapot, ami igazából nem lehetők fel a vezérfonalakba. Ahhoz, hogy valamire azt lehessen mondani, hogy ezt kell csinálni, arra lehet, amire vannak olyan klinikai vizsgálatok, amik egyértelműen bizonyítják, hogy ez valami segít egy páciensnek, vagy nem segít, de egy ilyennek a kivitelezése roppant nehéz, és általában több centrumban válogatott beteganyagon úgy, hogy a kezelésnek a formáját viszont randomizált módon kéne megválasztani, tehát egy bonyolult, költséges vizsgálatnak kell ahhoz legyen egy olyan, ami igazából beépülhet a mindennapi ellátásba úgy, mint evidencia. Tehát, hogy biztos, hogy azt kell csinálni.
1: Mennyire fejlődik a szakma, és merre fejlődik a szakma?
0: Hát az érsebészet az egyik leggyorsabban fejlődő, talán van most nyilván egy hasi sebész, vagy egy általános sebész, most felsziszen, hogy náluk ott a robot, mert nálunk meg a katéteres beavatkozások, amiről meséltem, hogy iszonyat nagy feltárás volt annó így medikus koromban, annak a nagy részét most már katéteres úton végzik a világon mindenhol, egy-egy centrumban maradtak, kik ezt jól csinálják, de alapvetően a katéteres beavatkozások azok fejlődnek iszonyat sebességgel.
1: És látszik, hogy akkor akár a következő pár évben új lehetőségek nyílnak meg?
0: Hát folyamatosan jönnek ki új eszközök, igen, mindig van egy olyan terület, ami igazából látszik, hogy most az lesz a célkeresztben.
1: Egyébként hogy lehet ezzel lépést tartani? Egyrészt az ember folyamatosan praktizál, benne van a napi műtétekben, mennyi idő jut arra, hogy az ember fejlessze magát, illetve hogy egy picit így kitekintsen a napi kerékből?
0: Hát folyamatosan kell, és igazából szerintem itt megint fontos az, hogy érsebészet azért az ritkán egy szakmás, tehát így a Városmajorban, amit úgy legjobban szeretek, hogy rengeteg olyan okos és ügyes kollega van, akik ugyanúgy imádják a szakmát, és úgy érdeklődnek iránta, és úgy elkötelezettek az iránt, hogy valamit jobban csináljanak, és szerintem az egyik kulcs az inkább ez, hogy egy teambe gondolkodik, senki sem megkérdőjelezhetetlennek tartsa magát, hanem fontos az, hogy több ember legyen. Kéne csoportokat alkotni, akik bizonyos módszereket, meg bizonyos betegségcsoportokat jobban figyelnek, de fontos az, hogy amiket ők behoznak, az igazából a többiek számára is elérhetővé váljanak.
1: Tehát a tudás megosztás.
0: Abszolút, abszolút fontos lenne.
1: Mennyire vesz részt az utánpótlás képzésben?
0: Hát nálunk nem lehet nem részt venni, úgyhogy úgyhogy...
1: Van utánpótlás?
0: Elég nehéz kérdés, így az érsebészet az egyik olyan szakma, nem csak Magyarországon, de így világszerte is, ami várhatóan hiány szakmává válik. Főleg az azonos finanszírozás, egy-két olyan kezdeményezés van, ami talán ezt is segíteni egy plusz jövedelmezéssel, de elég nehéz munka, rengeteg sürgősségi esettel. Most például, hogy nagyjából azonos bér jut mindenkinek, úgy elég nehéz valakinek megmagyarázni, hogy miért egy olyan szakmát válasszon, ahol csak sürgősségi esetek vannak, veszélyes ellátás, azonnal kell valamit csinálni. Más az ügyeleti rendszer, ahhoz képest, hogy mondjuk így van egy-két műtét évente így ügyeletbe, tehát...
1: De úgy... onnan indultunk, hogy szívsebész szeretett volna lenni, de megfogta az érsebészet, és nem engedte.
0: Igen, igen. Hát ez most is így jó választásnak tartom, úgyhogy ezen a részen nem is változtatni.
1: Úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek még ezzel így.
0: Igen, hát azért mindig van tehetséges fiatal, aki el Istennek úgy belép a szakmába, és az ember úgy örül, hogy újra van valaki, akiből látszik, hogy lesz valami. Vannak, akik akár külföldre is mennek, de azért hál' Istennek itthon is vannak olyan kollégák, akik látszanak, hogy tehetséges és ügyes érsebészek lesznek, vagy már azok.
1: Legyen így, és beszélgessünk még. Köszönöm, hogy ma itt volt.
0: Én is köszönöm.
1: Dr. Banga Péter érsebész, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának adjunktusa volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényrendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tízes elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatásra meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazás terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a napos időt, napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken változóan felhős időnk lesz, elszórtan esővel, napközben pedig 27-38 fokig melegszik majd a levegő. Északnyugaton lesz hűvösebb, délkeleten melegebb az idő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, könyvben utazom ma is, Olá Andrea vagyok. Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
2: Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk, hiszen ha az ember szeretne nyomot hagyni a világban, és nem csak a zsenialitásában úszni, akkor azért fontos szerepet játszik ez a típusú gondolkodás és ez a tevékenység.
1: Miért nem elegendő az, és úgy látom a könyv alapján, hogy nem elegendő, hogy a vezető fölvesz egy remek értékesítőt. Tehát, hogy miért kell, hogy a vezető tételesen tudja, hogy mi történik, amikor a terméket megpróbálják piacra vinni?
2: Az, hogy felvesz egy értékesítőt, az egy nagyon fontos lépés, de nem az első lépés, és itt nagy különbséget tennék. Tehát nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy azok a tulajdonosok meg cégalapítók, akik felismerik azt, hogy ők ismerik a terméket leginkább, ők értik meg azt, hogy mire van szüksége, mire képes, és ahogy érintkezik a piaccal, találkozik potenciális vevőkkel, kap olyan visszajelzéseket, amivel formálni tudja nem csak a termékét, szolgáltatását, de azt is, hogy hogyan pozícionálja, hogyan kommunikálja. Hogy ezt túl korán kiszervezzük, akkor gyakorlatilag elveszítjük azt a lehetőséget, hogy tényleg a piachoz igazítjuk a termékünket, a szolgáltatásunkat. És ez nagy hiba, mert az eleje egy termékbevezetésnek, egy cégépítésnek igenis egy borzasztóan kiszámítatlan, kaotikus időszak, hiszen az ember rengeteg feltételezéssel él, rengeteg gondolat van benne, hogy hogyan kéne csinálni, de hát valójában akkor érted meg pontosan, mire van szükség, hogyha kimész a piacra, és hát kapsz visszajelzést azoktól, akiknek ugye meg kéne venni a termékedet. Ha már ez megtörtént, hogy végigjártad ezt az utat, ugye ezt az értékesítés fájdalmának nevezem, mert ez nem egy kellemes érzés, mikor az ember folyamatosan pofonokkal találkozik, és igazítja a gondolatait a visszajelzések alapján. Ha már ezen túl vagy, akkor nem csak egyrészt megtanulod, hogy mi az, amit mondani kell a termékedről, de felkészíted azt az illetőt, aki átveszi ezt a szerepet tőled, hogy eredményesebben végezze a munkáját, hiszen te már végigmentél az úton, és ezek alapján tudod irányítani is az illetőt. És ez a helyes sorrend, én a meglátásom szerint.
1: Azt mondja, hogy a fájdalom nem csak, hogy nem spórolható meg, de hogy szükséges is? Tehát, hogy akkor könnyebben tudom pozícionálni az én termékemet, vagy meghatározni, hogy mégis ez kinek kell, vagy ahonnan lepattanok, ott biztos nem kell.
2: Igen, ugye ezt nyilván azért van néhány ember a világban, aki ötös lottót húz az első pillanattól, de ez nem egy stratégiai terv alapja. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan érted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok.
1: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért
3: célra vezetősz, vagy miért nem jó vagy egyik, vagy másik.
2: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
3: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
2: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
3: Lehet az a könyvének egy hozadéka, hogy az ember számára szimpatikussá válik az értékesítési szakma? Vagy egyáltalán az értékesítő maga, mert azért azt szerintem mondhatjuk, hogy ez nem a legkedveltebb pálya.
2: Erről írok is a könyvben, tehát ugye maga az értékesítőkről kialakított szemlélet vagy gondolat azért sokszor ugye nyilván a médiában megjelenő szerepkörök kicsit ezek a karikatúrák, hogy az ügyeskedő,
3: nyomulós,
2: rafinált, nyomulós személy ráveszi a vevőt, hogy vegye meg azt, amire nincs szüksége. Ugye ez egy ilyen nyertes-vesztes szemléletmód alapján alakult ki. Én azt állítom, és ez nekem egy alaptétele a könyvemnek, hogy a hatékony értékesítés nem arról szól, hogy rátukmáljunk valamit valakire, hanem arról, hogy hogyan lehet megérteni a vevődnek a problémáját, az igényét, és azt kiszolgálni. És ezt az én saját pályafutásomon is viszonylag korán megtanultam. Én első értékesítői szerepkörömben a Cartoon Networknek dolgoztam, ugye reklámidőt értékesítettem, még Londonban éltem akkor, kelet-európai tevékenységi körrel, és ott volt egy élményem, amikor akkori főnökömről erre beszélgettem, és ő mondta, hogy figyelj, tényleg azt kell megértened, hogy te problémát oldasz meg az ügyfélnek, és hogyha úgy állsz hozzá, akkor onnantól kezdve a tevékenységed az egy értéknövelő tevékenység, nem pedig egy rátukmaló tevékenység. És ez bennem azért megfordította a gondolataimat, mert én is azért nem egy üzleti környezetben nőttem fel a családomban, nem ez volt a jellemző. Nekem is egy kicsit át kellett állítanom a gondolatmenetemet erre, de ha megteszed, akkor onnantól kezdve tényleg elfogadod azt, hogy van, ahol a te szolgáltatásod megoldás nyújt, van, ahol nem. És ez semmi gond. Tehát ez nem személyes döntés, ez egy igény, és az igény és a te szolgáltatásod közötti találkozás, ami igazából értéket teremt. Úgyhogy a tapasztalatom azt mutatja, hogy akik végig mennek ezen az úton, és megértik, és a könyvem segítségével ugye eszköz kapnak a kezükbe, akkor tényleg a fejükben is ez átállítják magukban, és sokkal eredményesebbek lesznek a tevékenység folyamán.
3: Mesél arról, hogy hol volt gyerek, mert hogy azért ez meghatározó, hogy a családjának milyen szemlélete volt az értékesítőkkel kapcsolatban. Egyrészt, másrészt pedig a Cartoon Network esetében az ember, mikor odaértem a könyvben, ahol erről ír, azt gondolja, jó, hát ez egy jó termék, ezt nem lehet nehéz eladni.
2: Igen, hát ugye én az Egyesült Államokban születtem, ott nőttem fel, magyar szülők gyermeke vagyok, és ugye szüleim egyetemi tanárok voltak mind a ketten, és ebből kifolyólag azért mi inkább a politikáról, meg a történelmről, meg a közéletről beszélgettünk a vacsorasztalon, nem az üzletről, és tényleg van egy ilyen visszatérő élménye a gyerekkoromból, ahol nyomot hagyott bennem, hogy mégis hogyan viselkedtek az értékesítőkkel a szüleim, igenis ugye Amerikában különösen akkor, mikor én ott nevelkedtem, akkor gyakori volt, hogy otthon felhívták az embert, ugye különböző hideg hívásokkal, és az édesanyám eljátszott ezt, hogy egy bejáró nő és egy ilyen angol akcentussal elmondta, hogy a vádi család Európába költözött, és hogy ne zavarják már többet. És ugye nyilván ez nyomot hagyott bennem. Ezzel együtt azért ahogy a karrieremet építettem, rádöbbentem arra, hogy valóban az értékesítés, ahogy korábban is mondtam, egy más szemléletmód alapján lesz sikeres az ember. És hát hála Istennek eredményes volt, ugyanis a pályafutásom során hát több mint 2 milliárd dollár értékű üzletet kötöttem. Ugye nagy szabású cégeknél voltam felső vezető, úgyhogy ebből kifolyólag elég nagy megállapodásokat tudtam kötni. Az, hogy milyen a termék, ugye a másik kérdés, igen, számít, hogy milyen a termék, de azért a Cartoon Networkon való reklámidőt sem lehetett feltétlenül eladni egy számítógépes cégnek, mert nem az volt a célcsoportja. Tehát itt megint csak a kapcsolódás a célcsoport és az ügyfél igénye között nagyon fontos volt.
3: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
2: Igen.
3: Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
2: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, ahogy korábban is említettem, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogyha tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel össze tudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencsés lovagokat nem tartom nagyra, és sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
3: Egyébként nagy a zaj.
2: Abszolút, és ezért is nagyon fontos, hogy az zajról beszélünk, hogy kitűnjön az illető a szolgáltatásával. Tehát ugye az értékesítéssel szemben van esetleg egy ellenérzés, de azért a marketing és az online hirdetésekkel kapcsolatban is van hasonló ellenérzés. És én azt szoktam mondani, hogy ha az ember ebben a világban szeretne tevékenykedni, akkor el kell fogadnia, hogy vannak bizonyos tevékenységek, amik hozzátartoznak. És ez például a személyes márkaépítés, például egy cégvezetőnek nagyon fontos megkülönböztető pont lehet, hogy nem a cége az, ami igazából ismerté válik, hanem ő, mint személy egy adott területen, mert onnantól kezdve az emberek sokkal hitelesebbnek tartják a cégét is. És ehhez a személyes márkaépítéshez pedig majdnem azt mondom, hogy elengedhetetlen egy aktív jelenlét a social médiában, a közösségi médiában, mert ezen keresztül ismerkednek most már meg az emberek többnyire a emberekkel is, és a termékekkel, a szolgáltatásokkal.
3: Hogyha a problémáról, tehát a potenciális ügyfél problémájáról beszélünk, akkor azt megkérdezhetem, hogy például a TV2 esetében, amikor azt tűzte ki célul annak idején, hogy megduplázza a bevételt lényegében, akkor mi volt az a probléma, amire lehetett koncentrálni?
2: Ez egy érdekes élmény volt, ugye én még a 2000-es évek elején mentem a TV2-höz először, mint kereskedelmi igazgató, és akkor később, mint vezérigazgató, és ugye azzal a helyzettel találkoztam, 2002-t írunk, hogy ugye akkor pont egy piaci változás volt, ahol a TV2 elvesztette a piaci vezetői pozícióját a konkurenciával szembe. És azt láttam, mint frissen kinevezett kereskedelmi igazgató, hogy az egész módszertan, amit a TV2 akkori kereskedelmi területe alkalmazott, az inkább arról volt szólt, hogy itt van reklámidőnk, vegyétek meg. Tehát ez egy nagyon egyszerű ajánlat volt, de azért ez nem arról szólt, hogy milyen értéket teremt, hanem adott esetben abban az irányba vitte a beszélgetést, hogy milyen olcsón adott. És volt egy alapvető szemléletváltás, amit ott végrehajtottam, ami arról szólt, hogy nem, mi nem reklámidőt értékesítünk, mi megismerjük a ügyfeleinknek a marketing céljait, és a marketing célokhoz alakítjuk azt az ajánlatot, amin mentén ők el tudják ezt érni. Mondok egy konkrét példát. Akkoriban például Megasztár volt az egyik nagy ugye, műsorunk. Ott mondjuk a Pepsi, aki mondjuk abban az időszakban ugye elég aktív volt, a fiataloknak szóló zenei műsorokban aktív volt. Mi ugye kialakítottunk a Pepsinek egy olyan ajánlatot, ami arról szólt, hogy nem csak a képernyőn szponzorálja a műsort, hanem egy eseménysorozatot hozunk létre, ahol a Megasztárban szereplő énekesek jelen vannak és turnéznak az országban különböző nyári időszakban. És akkor innentől kezdve a ügyfél nem úgy tekintett erre, mint egy pusztán egy marketing felület, hanem mint egy olyan lehetőség, amivel összeköti az ő márkáját, és sokkal szorosabb kapcsolatot alakít ki az ő fogyasztó fejében, ő közte és a általa kiválasztott termék között. És ez a típusú marketing megoldás, ami úgy hívtuk, ez kivitt minket abból a helyzetből, hogy mi a legolcsóbb megoldás, hanem mi az, ami leginkább illeszkedik az ügyfél problémájára vagy igényéhez.
3: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv. És azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
2: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tehát mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban azoknál a cégnek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatok és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. Másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismerek, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled. Ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk, és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, melyik, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
1: Várdi Zoltánnal beszélgetünk a Növekedés kódja Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók című könyvéről. Most egy kis szünet itt a műsorban, azután folytatjuk majd.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és témánk a növekedés kódja. Az értékesítés sok cégalapító számára a vállalkozásépítés legnehezebb része, nem azért, mert ne lenne jó a termékük vagy a szolgáltatásuk, hanem mert az értékesítést kényelmetlennek vagy idegennek érzik. Mások abban bíznak, hogy ha a termék elég jó, majd eladja magát. Mindkét hozzáállás megtorpanó növekedéshez és elszalasztott lehetőségekhez vezet. A Növekedés kódja című könyvében Várdi Zoltán új szemléletmódot mutat, és azt hiszem önbizalmat is ad azoknak, akik meg szeretnék tanulni az értékesítést. Folytatjuk most a beszélgetést sikertörténetekkel.
2: Könyvben utazom.
1: Érdekesek a példák, amiket ír, hogy mennyiféle céggel dolgozott, és hogy milyen sikereket ért el ezekkel a cégekkel. És amit a könyvben olvashatunk, ez a növekedés kódja, ez a szisztéma, ez a módszer, nyilván több évtizedes tapasztalatnak az eszenciája. Mi az, ami teljesen újszerű benne? Tehát mi az, ami csak az öné, és

0: hogy köthető egy konkrét kihíváshoz, egy munkához, egy céggel.
1: Van egy, gyakorlatilag ugye ebben az bizonyos három pillér, mindegyik alatt van három modul, tehát 9 modulból áll az egész módszertan, és az első, legeslegelső modul, ez az értékajánlat. És ez egy érdekes módszertan mentén jutok el az értékajánlathoz, tehát az értékajánlat az az egy mondat, amin alapján világossá válik, nagyon egyszerű szavakkal, hogy kinek milyen problémáját oldom meg, hogyan. És erre vonatkozóan van egy ilyen 5 lépcsős folyamat, ahol lebontjuk ezt a folyamatot arra, hogy mi a probléma, ki a célcsoportunk, hogyan nevezzük a mi szolgáltatásunkat, tevékenységünket, mi a fő előnye a mi tevékenységünknek, vagy a szolgáltatásunknak, illetve miben vagyunk másak. És akkor ezt a 5 lépcső folyamán lebontjuk ezeket a kérdéseket, és ezekből ilyen építő kockákat alkotunk, és ezt pedig rávetítjük egy mondat szerkezetre. És akkor, amikor berakjuk ezeket a kis részelemeket, akkor kialakul egy mondat szerkezet, ami általában nem tökéletes, mert nyelvtanulig is esetleg kell rajta kicsit finomítani, vagy pontosítani kell egy dolgot, de ezt vettem észre, hogy ez az 5 lépcsős folyamat, ez egy ilyen aha pillanat sok ügyfelem számára, mert végre, ha rádöbben arra, hogy igenis lehet egyszerűen is megfogalmazni, amit nyújtok, és nem kell túl komplikáltá tenni, mert tipikus eset, amikor ugye találkozunk valakivel, és megkérdezünk, és a te céged mivel foglalkozik, elkezd hosszan beszélgetni, hosszan magyarázkodni, és akkor a fejünkben ugye zajlik ez a gondolat, hogy úristen, azt nem érte, hogy miről beszél ez az ember. És ez az egyszerű módszertan segít erre a helyzetre választ adni, és ez alapozza meg tulajdonképpen minden más elemét a rendszernek, mert ha világosan meg tudjuk fogalmazni az értékajánlatunkat, onnantól kezdve már minden sokkal könnyebb lesz.
0: És volt ilyen pillanat, amikor rájött egy valamilyen munka kapcsán, hogy ez az, amit nem tudnak elegen?
1: Abszolút, sőt, azt kell mondanom, hogy az esetek túlnyomó többségében, ugye általában a foglalkozást, ugye végigmegyek ezen a módszertanon, mindig ezzel kezdjük, és mindig ez az ilyen nagy áttörés, és egy azonnali hitelességet kölcsönöz a mi együttműködésünkre, mármint köztem és az ügyfelem között, mert látják, hogy ez egy olyan módszer, amivel eddig nem tudtak hasonlóan megbírkozni ezzel a feladattal. Pedig őszintén szólva nem atomfizika, tehát nem arról van szó, hogy most kitaláltam a rákra a gyógyszert, inkább arról szól, hogy egy struktúra mentén átgondolva a különböző részelemeket, hogyan jutunk el egy egységes eredményhez.
0: Meg hát nehéz is, ugye van egy ilyen ösztönzés, hogy mutasd meg, hogy a te terméked miben külön, mint minden más, igen, ami a piacon van, ezért az ember arra fókuszál, igen, igen, hogy azt a terméket mutassa. És, nem.
1: És igazából egy tipikus hiba, hogy nem úgy indulunk a kommunikációnak neki, hogy megértsük, hogy mi az a probléma, amiről megoldást nyújtunk, hanem magunkról beszélünk.
0: Igen.
1: Tehát ezek a technológiai tulajdonságai vannak, ilyen, technológiai alapja van, tehát egy csomó olyan elem, ami fontos, csak addig még az ügyfél nem érti meg, hogy miért releváns ez számára, addig igazából nem érdekli. Tehát ő azt akarja tudni, hogy az, amit te kínálsz, az ő helyzetére relevánsa vagy nem. Az, hogy hogyan oldod meg, meg ki vagy, meg elhiszem az, hogy te képes vagy azt megoldani, az csak akkor lesz érdekes számomra, ha már eldöntöttem, hogy releváns. És ez egy klasszikus probléma, hogy ha rámegyünk ugye sok ilyen céges weboldalra, az egész ez az én. Ezek vagyunk mi, ezt csináljuk mi, senkit nem érdekel addig, amíg nem értik meg, hogy releváns-e számára az, amit te nyújtasz.
0: Igen, el is képzeltem egyébként az olvasókat, hogy elkezdik majd a weboldalukon, az ajánlataikban, az első megkeresésükben átirendezni a sorrendet, és előre tenni a problémát, és minden mást hátra sorolni.
1: De hát vagy őszintén, bármilyen társasági interakcióban kire emlékszünk, az, aki magáról beszél egész este, vagy az, aki érdeklődik irántunk. És ez ugyanúgy működik az üzleti kommunikációban. Arra emlékszünk, akinek az interakció során azt mondjuk magunkban, hogy ez az ember érti az én problémám, érti, hogy nekem miért fontos ez. Hát azzal akarunk tovább beszélgetni, azzal akarunk tovább tájékozódni, nem az, aki azt mondja, hogy milyen szuper.
0: Dolgoztam egy könyvvel, amiben az üzleti tervről volt szó, és arról, hogy milyen sok vállalkozás indul el konkrét üzleti terv nélkül. Tehát, hogy nem készítenek tervet, hanem belevágnak, és akkor menjünk, majd a nehézség erővíz minket. És ez jutott eszembe, amikor azt olvastam önnél, hogy az értékesítés stratégia nélkül annyit ér, mintha spagettit dobnánk a falra, és csak remélnénk, hogy valami oda ragad. És akkor gondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy nincs elképzelésünk.
1: Abszolút. Hát ugye ez visszaköszön az, amiről korábban beszéltünk, hogy nagyon sok kis vállalkozás ugye tényleg belecsap a mélyébe, és a cselekvés vezeti, ami abszolút nem probléma. Tehát nem azt akarom mondani, hogy sőt, az egyik talán egyik legnagyobb hiba az, hogy az emberek sokan annyit gondolkodnak, hogy mit kéne csinálni, hogy a végén elfelejtenek valamit csinálni. Tehát nincs ez semmi gond, csak mindig sokkal könnyebb haladni, ha kitűzzük azt, hogy hova kell eljutni, és most én egy bagatell példát, ha most eldöntjük azt, hogy mi el fogunk menni egy hét szabadságra, nem mindegy, hogy síelni fogunk menni, vagy elmegyünk a tengerpartra, vagy egy városi látogatás lesz hétvégére. Mind a három cél ugyanúgy út, de mind a három teljesen más odavezető lépéseket kíván, hiszen ha síelni akarunk, akkor teljesen máshol keresünk szállást, mint hogyha tengerparton akarunk lenni. És ez ugyanúgy működik az értékesítésben, hogy határozunk meg, hogy mi a cél, mire akarunk eljutni, és utána majd kiköveződik előttünk az odavezető út.
0: Partnerségi viszonyról ír, ami érdekes volt nekem, olyan szempontból, hogy azt írja, hogy meg kell találni a közös pontokat, közös érdeklődést, a nem tudom, közös iskolát.
1: Nézze, most itt szétválasztám, tehát ha az értékesítésről beszélünk, akkor nyilván vannak bizonyos belépők, amelyek gyorsabban helyeznek minket abba a bizonyos komfortzónába, amiben szövésen meghallgatják a mi mondani valónkat. Ugye ez a klasszikus példa, hogyha valaki ajánl minket, vagy egy ismerős, vagy esetleg olyan valaki, aki hivatkozni tudunk, aki már ismerős az illető számára. Tehát ezek mind olyan lépések, amelyek kicsit közelebb raknak minket ahhoz, hogy az emberek meghallgassanak. Ezen kívül számtalan más olyan kapcsolódási pont van, ahogy említem, tehát ugyanabból a városból vagyunk, ugyanatt nőttünk fel, ugyanott jártunk egyetemre, találkoztunk egy konferenciát, tehát ezek mind olyan tényezők, és ezeket érdemes kihasználni, mert ugye azért valljuk be őszintén, azokkal szeretünk együttműködni, meg azokkal szoktunk megállapodni, akiket ismerünk, kedvelünk, és akikben megbízunk. És ezek a típusú ajánlások, azok gyorsabban végigvezetnek ezen az úton. Ettől függetlenül, ugye, amikor én partnerségekről beszélek, akkor én arról beszélek, hogy vannak olyan cégek, személyek, akik tőlünk távol, tehát kívülálló személyek, termékek, akik segítenek abban, hogy az általuk már kikövezett úthoz gyorsabban hozzájussunk. Ugye mik ezek a cégek? Vannak olyan ügynökök, akik mondjuk már értékesítenek olyan terméket, szolgáltatásokat, amik kiegészítik a miénket. Vagy vannak olyan szervezetek, ahol tagoknak keresnek szolgáltatásokat. Most mondok valamit, a Európai Autóipari Beszállítók Egyesülete. Most kitaláltam valamit. Annak vannak tagjai, nyilván azok a tagoknak ez az egyesület az mindig keresi azt, hogy miben tudnak nyújtani extra lehetőségeket. Ha kötünk egy megállapodást ezzel a szervezettel, akkor hozzájutunk azokhoz a cégekhez, akik a tagjai ennek a szervezetnek. Ez egy jó példa erre. És ilyen típusú dolgokban kell gondolkodni, mert ezekkel tudjuk felgyorsítani ezt a bizonyos skálázódást, hogy utána lehetőségünk legyen ne csak úgy kötni üzletet, hogy mi megyünk mindig utána, hanem legyen valaki vagy egy szervezet, aki segít nekünk az odavezető út során.
0: A Logiskult említi, hogy őt partnert kerestek, és hogy 32 országban 260 franchise-ra bővült a Logiskult az önnel való közös munka révén.
1: Úgy hozom fel ezt a példát, hogy ugye ott is úgy dolgoztunk együtt, hogy ők is kerestek partnereket, ugye nekik üzleti modelljük az, hogy tulajdonképpen ők keresnek különböző országokban franchise partnereket, ugye az általuk kialakított módszertant helyi gyerekeknek, helyi vevőknek értékesítik, és ott ugye az volt a munkánk, hogy ugye ők is rengeteg különböző partnert kerestek, és rádöbbentük arra, hogy vannak a már a kialakult együttműködések körül olyanok, amik jól működnek, és amik kevésbé működnek együtt. És elkezdtük elemezni, hogy mik azok a tulajdonságok, amelyek általában visszatérnek azoknál a partnereknél, ahol jól működnek a dolgok. És akkor ezt elkezdtük nagyon részletesen felvázolni, általában olyanok, akik ugye személyesen részt vesznek az iskola működtetésében, olyanok, akik már dolgoztak valami oktatási területen, tehát így felsoroltuk ez a dolgok. És akkor kialakítottunk egy ilyen ideális partneri profilt, és onnantól kezdve, amikor elkezdték a újabb partnereket keresni, ezek ilyen szűrők voltak, hogy kikkel érdemes együttműködni, és kikkel nem. És ez megint egy jó példa arra, hogy az ember előre átgondolja azt az adatok alapján, az információk alapján, hogy mi az ideális állapot, amire el akar jutni, akkor sokkal könnyebben rátalál erre az odavező útra, és ez egy ilyen klasszikus pszichológiai gyakorlat is, azt hiszem írom is a könyvben ugye ezt a példát, hogy az ember valamit fejben eldönt, akkor onnantól kezdve elkezdi felismerni azokat a dolgokat, amik ugye hasonlóan elátámaszták azt, amit ő fejben eldöntött. Ugye azt hiszem a könyvben azt a példát hozom, hogy eldöntöttem, hogy egy bizonyos típusú autót egy bizonyos színben fogok venni, és onnantól kezdve bárhova fordultam, mindig azt a autót láttam abban a színben jönni felém, ami persze semmi nem történt, mint hogy elkezdtem felismerni azt az autót, ugye, és ezzel példázom azt, hogy valamiben ez a gondolatmenet, ez a fókusz, ez borzasztóan sokat segít abban, hogy az ember rátaláljon arra az útra, ami a fókuszhoz vezet.
0: Itt jön erre az ember, mennyi pszichológia van azért ebben. Szóval, hogy egyáltalán nem száraz ez a terület.
1: Igen, hát ugye igyekeztem a könyv során is azért olvasatóvá tenni, meg példákkal, meg rengeteg történettel kiegészíteni mondani valómat, mert rengeteg üzleti könyv születik, rengeteg könyv született az értékesítésről. Igyekeztem ezt egy olyan formába önteni, hogy nyilván benne van az a szakmai alap, ami a gerincét adja a könyvnek, a módszertan, de azért minél több példával és esettanulmánnyal és történettel próbáltam ezeket életre kelteni, hogy valóban olvasmányos legyen.
0: Tartalom. Online tartalomról nem beszéltünk még, tehát hogy hogyan lehet értékesíteni online a termékünket, és nem ír az AI-ról. És ma Csapból is az folyik, hogy használd az AI-t, hatékonyabban fogsz dolgozni, sokkal nagyobb mennyiségű tartalmat tudsz kitenni, és már sok vélemény van arról ugyanúgy az online felületeken, hogy ez miért nem jó. Ön szerint?
1: Igen, az AI ugye az ahogy mondja, Csapból is ez folyik. A könyvemet én 2024 végén fejeztem be, és ugye 25-ben jelent meg angolul, és most ugye 26-ban magyarul, tehát az AI korszak bár úgy tűnik, hogy már velünk van évtizedeket, mert 3 éve létezik, és ott is ugye szinte hónapról hónapra fejlődik. Tehát nem írok direkt az AI-ról, viszont sokat beszélek arról, bár előadásokban, meg ugye nyilván a mostani kontextusban, hogy igen, az AI az egy hihetetlen fontos eszköz, és butaság lenne úgy tekinteni rá, mint valami hirtelen feljött valami, el fog tűnni, hanem az AI az egy accelerátor, nem pedig egy helyettesítő. És ez alatt azt értem, hogy nem hiszem azt, hogy az AI helyettünk fogja megalkotni azt a probléma-megoldás kapcsolatot, ami az alapját képezi az értékesítésnek. Nem fogja helyettünk megtalálni az ideális ügyfelünket, nem fogja helyettünk felvenni a kapcsolatot az első 5-6-10 ügyfelünkkel, akikkel tulajdonképpen mi üzletet kötünk. Amiben segít, az 3 dolog. Az egyik az, hogy segít abban, hogy sokkal jobban megtaláljuk az egyes ügyfelek vezető utat, tehát rengeteg információ van, ami kutatási információ, amit manuálisan megtehetünk, de azért az AI az összegyűjti, és sokkal könnyebben elénk tárolja, hogy kikkel érdemes, tehát milyen cégekkel érdemes felvenni a kapcsolatot. A AI az nagyon sokat segít abban, hogy ha már tudjuk, hogy kivel akarunk kommunikálni, hogy meg tudjunk mindent arról a cégről, tehát kutatás szempontjából rengeteg információ van. Ugye én már úgy ülök le általában egy ügyféljelölttel, hogy már egy AI segítségével összeszedtem minden szabadon elérhető információt, ismerem az ő helyzetét, a cégét, a történetét, milyen megállapodásokat kötött, milyen területen foglalkozik ügyfelekkel. Tehát azért sok mindent össze lehet gyűjteni, ezért sokkal felkészültebben ülhetünk le egy tárgyalásra, mint eddig. És a harmadik pedig a tartalom, amit említett. Valóban a tartalomgyártás jóval könnyebb lett, de azt is érdekes módon azt veszem észre, hogy ugye én is használok AI-t arra, hogy ugye én rengeteg tartalmat gyártok a social media felületekre. Mindig először én fogalmazom meg a gondolatomat, én írom le, és utána az AI segítségével letisztítom, egyszerűsítem, de az alapvető gondolkodás az nálam marad. És ez nagyon fontos, mert ugye az egyik legnagyobb hátulütője a sok AI tartalomnak, hogy egy idő után borzasztó olyan egységű lesz, és nagyon nehéz kitűnni, mert mindegyik ugyanazt mondja, és azt gondolom, hogy azért az embernek a személyisége, a gondolatai kell, hogy átjöjjenek azon a tartalmon keresztül, mert különben abszolút ilyen generikus lesz, és nem elveszíti azt a érzetet, hogy itt valakinek a személyisége és a szemlélete jön, azt olvasjuk, azzal találkozunk. Ugye AI szerintem egy nagyon fontos akcelerátor, de nem helyettesítő.
0: És ha jól értettem, abból, amit írt, a tartalom esetében is nem a termék zsenialitásának a hangsúlyozása a fontos, hanem a sztori, vagy a hozzáfűződő érzelmek, cselekedetek.
1: Abszolút, igen. Az emberek szerintem sokkal jobban kapcsolódnak azokhoz a tartalmakhoz, amik egy kicsit az emberi oldalát megvilágítják egy helyzetnek. Én is nagyon sokat szoktam tartalmat, olyan tartalmat gyártani, ami elmeséli egy ügyfelemnek az útját. Uh-huh. A könyvben is ugye például azok ezzel, van egy kedvenc ügyfelem, mert annyira szembetűnő volt a változás, ami végigment. Ez egy lengyel úri ember, aki olyan technológiai terméket árult, ami autóipari beszállítóknak segített a belső folyamatoknak az optimalizálására, ami már így elmondásra is elég unalmasnak tűnik, viszont ami megtörtént az, hogy elkezdtük ezt az egész folyamatot együtt, és egyszerűen azzal, hogy letisztítottuk az üzenetét, elmondtuk azt, hogy milyen értéket jelent ez a szolgáltatás a ügyfelé számára. Utána elkezdtük ezt tudatosan felépíteni, hogy kikkel kell tárgyalni, milyen folyamán, és utána felépítettük ezt a skálázódáshoz vezető utat. Ez a cég, ez egy év alatt négyszeresére bővítette az árbevételét, 6 ügyfélből lett 52 ügyfél, és egy országból, Lengyelországból elment 11 országba Európa szerte. Úgyhogy, és ami a legérdekesebb, és ami nekem személyesen a legnagyobb élmény volt, hogy ebben a folyamatban nem csak az üzleti vállalkozás fejlődött, hanem a cég tulajdonos is ugyanúgy fejlődött, hiszen azáltal, hogy elkezdte megérteni azt, hogy hogyan működik az értékesítés, sokkal magabiztosabb lett, sokkal jobban tudta magát is kifejezni, és egyszerűen egy olyan ember, aki azért az idejének kb. 5%-át töltötte az értékesítéssel előtte, most már saját bevallása szerint 60%-át törti az ő munkájának, mert egyszerűen érzi azt, hogy eredményes is, hogy egy teljesen más személyiség alakult ki ezáltal.
0: A könyv harmadik befejező részében a skálázásról van szó, és arról, hogy a teljesítménykövetés milyen jelentőségű, arról, hogy amit elértünk, azt osztuk meg a kollégánkkal, és még jó néhány dolog van, amit említ, ami fontos, és azon gondolkodtam, hogy ez nem evidencia? Nem így működnek a cégek?
1: Hát, csodálkozom, hogy mennyire nem. Tehát ez nekem, hogy ez érdekes, ugye ez klasszikusan olyan példa, hogy a nagyvállalati kultúrában ez egy természetes dolog, a vállalkozói kultúrában sokkal kevésbé természetes, sőt az a fura, hogyha ez ott van, az az én tapasztalatom. Ugye a teljesítménykövetésnek mi a lényege? Az, hogy nyilván kitalálhatunk rengeteg gondolatot, ötletet, irányt, amit bevezetünk, de igazából a valóságban akkor derül ki, hogy jó döntés vagy nem, hogyha követjük azt, hogy mi milyen eredményességgel él. Elindítottunk egy kampányt mondjuk egy bizonyos típusú ügyfél felé, de azt nem fogjuk tudni értékelni, hogy az jó vagy nem, hanem látjuk azt, hogy hány megkeresésből hány találkozó lett, hány találkozóból hány ajánlat, hány ajánlatból hány megállapodás, és ez a egyszerűen ennek a nyomon követése az, ami igazából lehetővé teszi, hogy ne érzések alapján döntsünk, hanem adatok alapján, és ez egy nagyon nagy váltás nagyon sok vállalkozó számára, hogy nem intuíció alapján dönt, hanem adatok alapján. És ez nagyon, mondom, fejben kell, hogy átálljon. Ez a teljesítménykövetés, ez ugye az egyik modulja a módszertanomnak, azok a rendszereknek a felállítása, ami lehetővé teszi, hogy ezt tudjuk mérni eredményesen. És azt fogjuk látni, hogy egy idő után nagyon gyorsan kiderül, hogy mi működik, mi nem. Nem fektetünk be felesleges energiákat olyan dolgokba, amik nem működnek, és inkább több energiát, több fókuszt helyezünk azokra a dolgokra, amik működnek, és akkor ebből nyilván hatványozottan produktívabbak és eredményesebbek leszünk.
0: Az előbb említette ezt a céget, ahol ilyen óriási sikert értek el együtt, de akkor ott volt ön, együtt dolgoztak. Arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg mennyit profitál csak a könyvből valaki?
1: A könyvnek két hatása lesz, ha valaki első oldaltól utolsó oldalig elolvassa. Az egyik az, hogy megismerkedik egy szemléletmóddal, amivel talán eddig nem ismerkedett meg. Azzal, hogy valóban az értékesítés és a hatékony értékesítés az milyen kiindulási pontból van, ez a probléma megoldási fókusz, megismerkedik ezzel a gondolattal, hogy igenis a kevesebb több, tehát hogy igen, fókuszáltabban kell bizonyos dolgokra összpontosítani, nem pedig mindent csinálni és mindenki felé lőni. Tehát van ennek egy szemléletbódbeli változása, ami szerintem hatásos lehet. A másik az, hogy maga a módszertan az nagyon világosan le van vezetve, tehát ez egy 9 lépcsős módszertan, 1-től a 9-ig végigmegyünk rajta, minden egyes fejezet vagy alfejezetben van egy elméleti rész, és van gyakorlati rész, és a gyakorlati részben van egy keret, egy gyakorlat, amit végig lehet csinálni, amivel átültetheti az elméletet a saját cégének a gyakorlatára. Ez jó példa az értékajánlat, amit mondtam, de ugyanúgy a termékkínálatra is vonatkozik, ugyanúgy az üzenetek struktúrájának a felépítésében, amit alkalmazhat a weboldalán, ugyanúgy a hogyan határozza meg az ideális partnerét is, így tovább. Tehát rengeteg különböző ilyen keretrendszer van, amit alkalmazni tud. Nyilván, amit én nem tudok megtenni helyette, az, hogy ezeket alkalmazza is. Tehát ott van a kezében az eszköz. Ha valaki elolvassa és azt érzi, hogy érti, de szüksége lenne segítségre, hogy ezt alkalmazni tudja, akkor a könyvben található QR kódon keresztül el lehet hozzám jutni, a weboldalt is be lehet ütni, vardizoltan.hu, és ott vannak lehetőségek felvenni velem a kapcsolatot, és akkor adott esetben tudok segíteni nekik ennek az alkalmazásában. A válasz a kérdés, hogy ki csinálja ezt, nyilván minden változás az első számú vezetőtől indul, én azt veszem észre. Tehát az első számú vezetőnek kell ebben hinni, és ezt elindítani, és hát nyilván a megvalósítást azt a rendelkezésre álló erőforrások ismeretében akkor kiosztani.
0: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg. Ez az interjú is újra hallgatható a Könyvben utazom csatornáján, a Spotify-on. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az államalapítást és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Cserhalmi György kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az államalapítást és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. A zászló felvonás, honvédtisztjelölti eskütétel, katonai légiparádé mellett egész nap ingyenesen látogatható Budapesten a Szent Korona az országházban. A fővárosi ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzetszínésze kapta meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagykeresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone megvásárlására, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az Iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary Iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzemrészben. Már lehet jelentkezni az érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön mindent olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. Ma legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Budapest három ikonikus pontján lehet hajnalig bulizni az idei augusztus 20-i rendezvény sorozaton, a Műegyetem rakparton az elektronikus zenei szcéna magyar és nemzetközi sztárjai, a Kossuth téren diszkó, a Margit szigeten a hazai könnyű zenei élet neves szereplői, köztük Déva, a Boban Markovics Orkesztár és a Queen Bee várják az érdeklődőket. A Műegyetem rakpart átalakul, erre az alkalomra egy nagy színpadon különleges látványvilág fogadja a közönséget. Augusztus 20-án 17 órakor DJ Reload kezdi a programot, a Deep House és a Techno találkozásából épített lendületes szettjével, este 20 órától pedig a német Christian Löffler lép színpadra. Az esti audiovizuális show után a berlini elektronikus zene egyik meghatározó duója, a Mode Selector lép színpadra, az estét a Lava Lava párosa Tolo és Falkau zárja. Az esti fénysó és a tűzijáték a Kossuth térről is jól látható lesz, és közvetlenül a show után a parlament előtt is elindul a buli. A Kossuth tér diszkó tér néven válik hatalmas táncparketté, ahol a mai slágerek mellett a korábbi évtizedek örökzöldjei is hallhatók, így minden korosztály ráismerhet a kedvenceire. A Margit szigeti Beats sziget programján augusztus 20-án 16 órakor Deva, azaz Takács Dorina szerepel, majd 17:30 a Random Trip következik, amely ezúttal egy különleges LGT blokkal tiszteleg Presser Gábor zenekara előtt, felidézve az LGT legmeghatározóbb korszakait. 19 órakor színpadra lép a Boban Markovics Orkesztár, a balkáni részfúvós zen egyik legendás formációja. Az esti látványsó után a Queen Bee lép fel, amely több mint három évtizede a hazai alternatív rock szintér egyik legmeghatározóbb zenekara, az estét pedig a Rádió Café DJ-je Infra Gandhi zárja.
0: Esemény.
1: Tapolca egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye a tapolcai ünnepi és bornapok augusztus 20-án 18 óra 30-kor ünnepélyes felvonulással indul a Hősök teréről a Köztársaság térig. A megnyitót 7 órakor tartják, ezt követően pedig a zene veszi át a főszerepet, előbb a Best of Cello és a tapolcai fuvolások műsora látható, majd a Kultúrkuvé lép színpadra. A következő három nap színes program kínálatát irodalmi séta, író-olvasó találkozó, német nemzetiségi műsor, nemzetközi nagypályás labdarúgótorna, pörkölt főző verseny, bor és gasztró utca, játékpark és számos koncert színesíti. Többek között a Katarzis, a Groove House, a Rudanjo Akusztik és a deresedő White Gerli cég fellépésével a programok ingyenesen látogathatóak.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Ez a több mint 300 méter magas vár sokáig meghatározó szerepet játszott a magyar történelemben, ma pedig Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb helyszíne. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta. A kastélypark, amely természetvédelmi terület, a Henry Ernest Milner angol kert tervező által az 1880-as években tervezett látványt nyújtja a felújított tóval, az oroszlános kúttal és a szökőkutakkal, valamint a hercegnői kamarakerttel. A Balatontól nem messze található az ország egyik legszebb, viszonylag éppen megmaradt középkori erődje, a Sümegi Vár, amely a környezetéből magasan kiemelkedő hegytetőre épült. Ha megnéznénk a magyar Versailles-ként emlegetett kastélyt, vegyük az irányt Fertődre. A gyönyörű Eszterházi kastély barokk rokokó épülete már önmagában elvarázsol, de érdemes tennünk egy esti sétát a hatalmas francia parkban, melyet szökőkutak, vízesés és gondozott sétányok öveznek, és ne hagyjuk ki a díszudvart, angol kertet, rózsakertet és a hársfasort sem.
2: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: hívnál, ott leszek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a molkutaknál, hogy egy kóborkutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet, bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Foti logisztikai központ feldolgozási kapacitását.
1: Időjárás jelentés.
5: A napsütést ma időről időre felhősödés zavarhatja meg, csapadékra legfeljebb helyi záporok, zivatarok formájában van esély. A legmelegebb órákban 30-35 fok várható, a szél az ország nagy részén élénk lesz, zivatarok környezetében erős viharos lökések is kialakulhatnak. Holnap a többnyire napos idő mellett fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A napban 14-22, délután 31-36 fok várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, illetve nézőinket, ismét jelentkezik a Digiturismo, a jövő elkezdődött, turisztikáról és digitalizációról beszélgettünk ebben a műsorban két műsorvezetővel, az egyik Marsall Szilvi,
6: a másik pedig Mihálovics Andris.
0: És köszöntjük a stúdióban mai vendégünket, ő Somló András, digitális marketing és AI alkalmazás szakértő, a Magyar Turizmus Akadémia trénere, és nem mellesleg a Budapest Park innovációs menedzsere is. Szervusz, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
7: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: No, ebben a digitalizációs szénában mozgó szakemberként mi más lehetne az első bemelegítő kérdés, hogy mint az, hogy mennyire felkészültek meglátásod szerint a turisztikai szolgáltatók erre a digitalizációs utazásra?
7: Hát szerintem nagyon-nagyon változó alapvetően, hogyha itt a, főleg a magyar piacot tekintjük ebben a témában. Van, akik már nagyon tudatosan és tényleg elég komolyan használják a különböző digitális, ugye nem csak az eszközöket, szoftvereket, hanem az egész létet. Valakik meg még nagyon-nagyon elmaradott ebben a térben, és kevésbé használja ki azt a lehetőséget, ami rendelkezésére áll, és amit biztos van.
0: Szedjük ketté ezt a dolgot, hol látod a legnagyobb elmaradást, és hol látod a legnagyobb fejlődést?
7: Hát a legnagyobb elmaradás az ott látszik, akik szinte nem is annyira támaszkodnak a magára, a technológiára, és azokra az eszközökre, amik vannak. És igazából azért inkább ez a kisebb turisztikai vállalkozásokra jellemző, amelyek akár ilyen párfős személyzettel mennek, de azért ez nem lehet így kijelenteni, mert ugye ott aztán előfordulhat az is, hogyha a tulajdonosi vezetői szinten, általában ez ugye egy is ugyanaz ezeken a helyeken, kapcsolódik, és van benne indítatás és akarat, hogy ezen változtasson, akkor viszont nagyon gyorsan tud fejlődni, és nagyon gyorsan előre tud lépni. Tehát, hogy nem kimondottan. Azért az jellemzőbb, hogy a nagyobb szolgáltatóknál már sokkal erősebb ez a dolog. És szerintem az nagyon erősen látszik, ami ugye régen is trend volt. A repülőtársaságok indulnak először, általában nagyon erősek ebbe, utána őket elkezdik követni a szállodák, főleg a nagyobb láncok, és akkor ott mögöttük vannak a vendéglátósok, főleg a kis vendéglátósok, ugye ők kevésbé érzik azt a fajta nyomást önmagukon, hogy tényleg maradjunk ennél, azt mondja, digitalizálódnak, de most ez egy kicsit ilyen elcsépelt része.
0: Amikor így azt látod, hogy nem nagyon nyitottak, vagy nemes egyszerűséggel nem is foglalkoznak a témával, az szerinted félelemből teszik, vagy tájékozatlanságból, vagy ennek a kettőnek valamiféle elegyéből?
7: Hát szerintem a kettő. Ez így jó megfogalmazni. Ugye maga a félelem abból adódik, hogy nem ismerem eléggé az eszközt, vagy nem ismerem eléggé a lehetőségeimet. Leginkább szerintem ebből táplálkozik. Tehát, hogyha bármikor eljönnek egy képzésre is, hogy bármi jön, akkor van egy alapvető félelem, ugye van benne egy kíváncsiság is, de az tisztán látszik, hogy sokszor azért, mert amikor az ember megmutatja nekik, hogy akkor ez azért egy sokkal kézzelfoghatóbb történet, tehát hogy nem egy ördögtől való rendszerrel kell küzdeniük, akkor elkezdenek megnyugodni, és elindul bennük az az ösztön, meg az érzés, hogy hú, ez akkor ez nekem is kell, tényleg ez tud segíteni, ezek a segítségemre vannak, nem ellenem, nem a vállalkozásomat, a munkámat akarják elvenni, hanem segítenek ezek a dolgok.
0: Mi lehet az első lépés akkor, ami elindított a digitalizáció útján? Ezt először fejbe kell rendbe tenni akkor? Vagy oda kell adni egy eszközt, elmagyarázni, hogy nézd meg, ez tudja, és a használattól majd szépen elindul maga a folyamat.
7: Ugye, ha ez is, hogy ma ennél nagy gyűjtőként használjuk ezt a digitalizációt, mi is az a digitalizáció valójában, ugye ez is egy óriási kérdés, mert nem maga a szoftver, meg nem maga az eszköz, hanem egyáltalán az, hogy elkezd, ti is beszélgettetek korábban róla, akár elkezd adatokba gondolkozni. Tehát abba, hogy igen, hozzám jönnek be adatok. Mert maga, azt nagyon sokszor tapasztalom, különben még saját fronton is, akár hogyha a parkot is veszük ide, sokszor van az, ez marha jó, kezdjük el, azt hiszem, ez tök jó ez az eszköz. Aztán kiderül, hogy oké, behoztuk, de senki nem használja, mert igazából még nem tudjuk, hogy azt hogyan kell használni, és mit kell. Tehát, hogy maga az eszköz nem attól, hogy a legjobb szoftvereket, a legjobb technológiát megveszem, nem leszek digitális, én azt gondolom, át kell alakulni a gondolkodásnak, igen, az, hogy egyáltalán az adatokra fogok építeni, az, hogy elkezdem valahogy megismerni a vendégeimet, legyen ez tényleg rendezvénytől kezdve a szállodáig, vendéglátóhelyig, és a harmadik az, hogy egyáltalán összekapcsolom ezeket az adatokat, tehát, hogy léteznek, és akkor ezekhez, tehát, hogy ez egy kicsit hagy hasonlítsam a cipő példájához. Ha elmegyek futni, nem először bemegyek egy cipőhöz, összeket cipőt, és majd futni fogok, hanem azt szeretném, hogy futni fogok, kitalálom, hogy ezt hogy megint, és ahhoz fogok egy futó cipőt venni majd, nem csak egy akármilyet.
0: Két ilyen digitalizációs és tipikus kérdést is feltennék neked, hogy te hogy látod, érdekes az, hogy az egyik az, hogy ez tényleg egy nagyon új dolog? Tehát az, ahogy eddig az üzletmenetet csinálta bármelyik magyar vállalkozás a turizmusban, ez a digitalizációval újra gondolásra szorul?
7: Hát nagyon sok minden szerintem újra gondolásra szorul, mert vannak bizonyos dolgok, és ahogy elkezdett fejlődni a technológia mellette, olyan lehetőségek tárháza nyílt, amelyek elrohantak a vállalkozások mellett. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye az első felhőszolgáltatók, hát nem tudom, közel 20 éve léptek be a piacra alapvetően, akkor még nagyon kis felhőszolgáltatók voltak, most már szinte minden felhőn van. De bemegyünk egy kisebb szállodalánchoz ma, akár itt Budapesten, amire azt mondjuk, hogy egy fejlett rendszer, és azt mondom nekik, hogy kezdjünk el, mert ugye mondjuk ők is most az AI fánba vannak, és mindenki AI, és akkor azt mondom neki, hogy oké, de hát lokálisan egy szerveren fut az egész, oda akarod beereszteni az AI-t? Mit akarsz, semmi, nem kezdesz-e felhőt használni? Felhőt, oda tegyem az... Tehát, hogy itt vagyunk ebben az egészben. Mi lesz a felhőn az adatommal? Tehát, hogy amit mondtál az elején is, ez a félelem kérdése, abból adódik, mert nem ismeri, és ezért fél tőle, hogyha majd ott lesz fönt a Excel táblám, akkor azzal problémám lesz. Én a 2000-es évek, hát megmondom nektek így az elején, egy spanyol nemzetközi cégnek dolgoztam, akik egy ilyen pincébe üzemeltettek a világszinten weboldalakat, amit szállodai foglalást intézett, az egész már akkor Google Workspace-en dolgoztak, és úgy dolgoztatták az embereket világszerte. Tehát, hogy az most már közel 20 év.
0: Másik tipikus kérdés, az elmúlt évtizedekben hozzászokott a vállalkozói kör ahhoz, hogy lépéskényszerben van, hatékonyságot javítson, fejleszten, stb. A digitalizáció az meg lehet-e úgy úszni, hogy azt mondom, hogy na, akkor most digitalizálódjunk, és akkor 3 éven belül én digitális vállalkozó legyek. Vagy ez egy az előbb elmondottakból kifolyólag egy olyan szemléletváltás, amit végre kell hajtani, majd elindul egy utazás, ami a technológiai fejlődésnek köszönhetően soha nem is fog valószínűleg véget érni.
7: Hát igen, tehát hogy egy szemléletváltás, azt hiszem. Tehát, hogy nagyon, azt látom, hogy nagyon sok vezető ma, és főleg mondjuk az AI berobbanásával elkezdték, például nagyon használják különböző dolgokra, nem azt mondom, hogy professzionális szinten, de használják. Viszont ugye dolgozói szinten például közel nem használják úgy ezt az egészet, és akkor megpróbálja átvinni ezt a gondolatot. De hogy nem az lesz az első, hogy én megfogom és vásárolok neki az egész
0: csapatot.
7: Egy dobozos AI-t. Itt van, gyerekek, és használjátok. És akkor tényleg tudok erre saját példákat mondani, ez nálunk is ugyanúgy megtörténik. Ugye van egy rendszer, ahhoz kapcsolódik egy AI, ki használja, ki nem használja. El kell terjedni a szervezetbe a kultúrának, hogy akár, most maradhatunk az ilyen, de bármilyen technológiát tényleg elkezdjen. Sajnos hajlamosak vagyunk arra, azt a képzéseken is látom, a megszokott dolgokat ugyanúgy csinálni, mert azt megszoktam, az úgy biztosabb lesz, és az nem változik. Uh-huh. És egy, akkor rá kell jönni.
6: Egy átlagos turisztikai vállalkozás mikor találkozik először a szemléletváltással, meg egy ilyen digitális eszközzel, amit muszáj lesz használnia? Az előző adásban vendégünk volt, vagy beszélgettünk a digitális minőség ellenőrző rendszerről, tehát, hogy maga egy vállalkozás elinduljon, már be kell kapcsolódnunk egy ilyen rendszerbe, mert különben nem kapunk rá engedélyt. És akkor mi a következő?
7: Hát igen, ugye ma már alapvetően szinte bárhol, ha azt mondom, hogy és akkor most a repülőtársaságokat ide se veszem, mert ők náluk teljesen egyértelmű alapból, de hogy ide veszem a szállodákat. Tehát, hogy az, hogy az első vendég betegye a lábát, az már nem olyan, mint régen a Zimmer Feri volt, ugye, hogy ki volt írva, és akkor jött a kocsival, megállt és bement hozzánk, hanem most már ahhoz, hogy valóban vendéget jöjjön hozzám, valahol meg kell jelennem, legyen ez akár egy OTA, akár egy Google-nek a My Business szolgáltatása, de egy vendéglátóhelynek dettó ugyanígy ott kell lennie. Tehát, hogy egyáltalán tudják az emberek, hogy ott vagyok, ahhoz ma már kell, hogy valamilyen digitális platformon megjelenjek. És ez már magával fogja hozni, mert csomó mindent kérni fognak. Nem csak úgy van az, hogy akkor azt ott meg tudom csinálni, hanem ezt is kérni fogják, azt is kérni fogják, és egy csomó mindennel kapcsolódnom kell ez az egészhez.
0: Ugye workshopokat is tartasz, meg ugye tréner vagy. Milyen hiányosságok rajzolódnak ki ezeken a szeánszokon, fogalmazzunk így? Tehát van-e olyan, hogy, mert én hallottam olyat, hogy digitalizáció, a számítógép alapú, de én nem vagyok IT-s, úgyse fogok tudni ezzel mit kezdeni.
7: Hát pont beletrafáltál, pont ezt akartam mondani. Tehát, hogy én azért nagyon IT beállítottságú vagyok, foglalkoztam is így oktatás terén is, vagy oktatás szervezés terén ilyen dolgokkal. De igen, tehát, hogy az a legnagyobb lemaradás, és ezt kimondható a turizmusra, ami nem is baj. Ez egy emberközpontú munka és munkakör és az egész. És nem azon kívül, hogy bekapcsoljuk a számítógépet, és elkezdjük használni, és használni akarjuk, és azt akarjuk, hogy azt csináljunk, amit csináljunk, ennél tovább nem megyünk alapból. És ugye ezért van például óriás lemaradás, mondjuk akár egy IT, mondjuk az IT szektorton nagyon sok mindenkinek van lemaradása, de hogy nincsenek igazából rákényszerítve erre, és nagyon kevés turisztikai vállalkozás rendelkezik olyan csapattal, olyan külsős rendszergazda van, külsős fejlesztő van, nincs bent a tudás, a know-how, hogy ők ezt tovább vigyék házon belül alapvetően. Mindig azt szokták nekem mondani a képzésre, ja, András, nálatok könnyű, hát van egy ilyen innovációs menedzser, mint te vagy. Ja, mondom, igen, ebben mondjuk igaza van, mert ugye nagyon kevés helyen fordul elő, hogy olyan van, aki tényleg a IT-t, a digitalizációt beviszi a szervezetbe alapból, és ez a fő fókusza.
0: Azt is mondtad, hogy szemléletváltás szükséges. Akkor most technológiai, vagy szemléletbeli szemlélet. Lemaradás van?
7: Hát a szemléletbeli lemaradás hozza a technológiai lemaradást. Mm-hmm. Azt gondolom. Tehát, hogy azt, hogy a legjobb laptopot megveszem, az még nem az gyors lesz, de valakinek nem is kell annyi, mert igazából egy böngészőt nyitogat, tehát, hogy annak a negyedével el tudna futni az egész életet.
0: Azt mondtad, hogy emberközponti iparág, és nem nagyon kényszeríti semmi digitalizációra a szolgáltatókat.
7: Bocs, ezt nem így mondtam, mert kényszeríti, csak maga az emberközpontú, nem az IT-re koncentrálunk.
0: Értem, kösz a pontosítást. Akkor úgy fogalmazom meg a kérdést, hogy az lehet-e egy plusz ösztönző erő, hogy lassan felnő egy olyan generáció és fizetőképessé válik az egy olyan generáció, aki okostelefonnal a kezébe született gyakorlatilag.
7: Ez így van. El fog érkezni az a pont, hogy hívják, a szükséges tömeg, amikor már nem kell majd. Nekem az egyik kedvencem mindig az, amikor a szállodák elkezdték, és ugye ágáltak az online check-in ellen, de nem lehet, mert a vendégek úgy, mondta ezt egy budapesti szálloda vezetője, és akkor megkérdeztem tőle, ezt értem, de a francia nyugdíjas házaspár, amikor lefoglalja a fapados járatát, akkor ott oda megy a pulthoz kiszolgálják. Mondom, nem, megcsinálja digitálisan, és itt van, leszállt, felszálltott, leszálltott, megcsinált minden digitálisan, és akkor nem akarjuk megcsinálni, hogy ő egy online csekkot. Hát, hagyjuk. Értem, félre ne értsétek, tehát, hogy teljesen értem, meg adjunk lehetőségeket neki, de igen, tehát, hogy ez át kell lépnünk ezen a szemléleten.
0: Kicsit analógia, és ilyen ébresztőleg hathat remélhetőleg a közönségre, hogy ez olyan, mint amikor a rendszerváltás idején angol nyelvtudást vártak el. Nagyon keveseknek volt, mert mindenki iparszerűen orosz nyelvet tanult.
7: Igen.
0: És akinek volt angol nyelvtudása, mert vette a fáradtságot, hogy a kötelező orosz és német nyelvtanuláson felül angolul is tudjon, az hosszú időn keresztül jobban tudott érvényesülni a piacon. Ez jó analógia lehet mondjuk a turisztikai digitalizáció kapcsán, hát, hogy aki digitalizálódik már most legyűrve akár a saját korlátait is, az a jövőben kicsit előrébb tart, mint a nagy többség.
7: Én szerintem nem csak a jövőben, a jelenben is előrébb tart. Hát, hogy csak azt veszük, akár a korábbi beszélgetéseitekre visszacsatolva, például itt sokszor előjött ez, hogy adat van, adattal, hihetetlen mennyiségű adattal rendelkezünk. De annak a feldolgozása, ugye azért azt ti is tudjátok, meg szerintem mindenki tudja, hogy ránézek egy óriási táblázatba, lehet annak chartok benne, meg lehetnek mindenféle számok, de marha nehéz bőle megállapítani bizonyos trendeket és egyebeket. Ma már a digitalizáció, a technológia adja azt a lehetőséget, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre. A kérdés az, hogy ezt én kihasználom-e. Tehát és ezt ma már ki tudom használni, ez nem is jövőbeli előny, hanem már jelenlegi erőny is azt gondolom az, hogy valaki igen digitalizálódik, és odafigyel ezekre.
0: Mennyire vannak a szolgáltatók magukra hagyva ebben a dologban? Mert az angol nyelvtanulásban, mondjuk, ha már ezt az analógiát választottuk, akkor egy kicsit magára volt hagyva az ember, mert hogy az iskolában a németet meg az orosz nyomták a mi időnkbe, nekem kellett angolul tudó tanárt találni, és ez nem mindig volt könnyű. Most könnyű digitalizációs képzéseket találni? Vagy ne adj Isten, az is egy járató út, hogy én elkezdem a saját káromon tanulva ezt a digitalizációs valamit megtanulni, kijárni ennek az iskoláját?
7: Hát, hogyha van így, ilyen, akkor igen, akár magad is. Hát ebből a szempontból mi szerencsés helyzetben vagyunk ugye a Magyar Turizmus Akadémiánál, mert ugye csinálunk ilyen típusú képzéseket, és azt gondolom, hogy elég jól megtanulható, és próbálunk is arra fókuszálni, hogy tényleg a szakmának szóljon, sőt, mi még szét is szedjük akár rendezvényhelyszínekre, utazási irodákra, szállodákra, még akár vendégáltal, hogy nekik szóljon ez az egész dolog. Tehát, hogy azt gondolom, ez lehet. Ugye a legnagyobb bajuk sokszor tényleg a turisztikai vállalkozásoknak az, hogy nem nekik, tehát, hogy ha elmegyek egy képzésen, nagyon általános lesz. Azt mondják, hogy ezt így lehet. Hogy kell, mert általában mit hoznak? Példának egy webshop, mert a webshop az ural mindent, és hihetetlen technológia, és már az utolsó pillanatig minden igazából digitálisan megy. De ő nem webshop, és nem is webshopként működik, és igazából a saját problémájára kell, mindannyiunk ugye a saját problémánkra keressük a választ. Azt gondolom, hogy ezt viszont kicsit nehezebb megtalálni a piacon. Másik oldalról, meg mindig azt szoktam mondani, és engedjétek meg, hogy ezt idehozzam, hogy ma már, és főleg az AI világában hihetetlen gyorsan lehet tanulni. Tehát, hogy hihetetlen dolgokat.
0: Hiszen, ha nem értek valamit az AI-jel kapcsolatban, megkérdezem az AI-t, és majd fog válaszolni.
7: Tehát, hogy nem csak a vízvezetéket lehet vele megszerelni, hanem lehet egy kis digitalizációs segítséget is kérni tőle.
0: No, akkor tartunk egy rövid szünetet, és akkor visszajövünk ezekkel a bizonyos tanfolyamokról, amiről oly sok a szó esett most Andrással. Vendégünk Somló András, digitális marketing és AI alkalmazás szakértő. Nem sokára jövünk vissza.
1: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: marketing és AI alkalmazás szakértővel, a Magyar Turizmus Akadémia trénerével, a Budapest Park innovációs menedzserével. Ugye ott hagytuk abba, hogy nem hagyják magára se a technológia, se a turizmus irányítás azokat, akik szeretnének turisztikai vállalkozásként digitalizálódni. Adott esetben nálatok milyen képzések vannak? Ezek a képzések pedig ilyen alulról jövő igényeket elégítenek ki, vagy van egy tematika, és kézen fogjátok az embert, és végigvezetitek ezen a rögös, de annál örömtelibb úton.
1: Hát alapvetően ugye mindig kitalálunk valamit, ami előremutató is, viszont az nagyon jellemző az akadémiára, hogy azt folyamatosan nézzük, hogy mennyire van rá érdeklődés, mi az, amik új dolgok ebben az egészben, mi az, amit át kell alakítani. Tehát, hogy leginkább a saját részemről tudok ugye beszélni, amit én viszek az akadémián belül, mert azért az akadémia képzési palettája a sokkal szélesebb a digitális turizmusnál, vagy a digitális dolgoknál, ami leginkább hozzám tartozik. De itt azért mindig megpróbálok én is arra figyelni, hogy a legfrissebb trendek, meg minden bekerüljön, sőt át is alakítjuk menet közben a képzéseket, tehát hogy nem azt fogja egy ember hallani egy év múlva is, ha még egyszer eljön, nehogy Isten, volt ilyen, akik kétszer-háromszor is végültek egy-egy képzést, és akkor ezt próbáljuk, és igen, a leginkább ahhoz próbálunk alkalmazkodni, ami van, hogy a jelen. Elkezdettem nekik magyarázni, hogy ezt ott csináljátok, amikor már rég nem azt kell csinálni.
2: Milyen típusú szolgáltatók érdeklődnek az akadémiai workshopok iránt, és mennyire gyorsan kell változtatni a tananyagot?
1: Hát akkor kezdem az első kérdéssel. Ugye ma azért a leggyakoribb azok a rendezvényszervezők, szállodai szolgáltatók, vagy nem szállodai, inkább úgy mondom szálláshely szolgáltatók, mert itt van szálloda is, meg kisebb szálláshely is, és ezek mellett utazási irodák. Ezt azt gondolom, hogy ők a fő három, akik jelentkeznek. Vendéglátók sokkal kevésbé, sokkal nehezebb őket megszólítani, ugye, kevésbé érzik szerint szerintem így a fókuszt ebben a dologban.
0: Amit lehet digitalizálni a jókai bableves készítés, sem vetődik fel bennük a kérdés, ugye?
1: Igen, és még mindig jó neki az, hogy kinyitja a füzetet, és oda veszi föl a asztalfoglalást.
0: Tollal írva.
1: Tollal írva, igen. Ami már a GDPR érdejében is egy óriás kérdés volt. Szóval, hogy igen, ez egy, tehát, hogy ők azok, akik leginkább szoktak jönni. Meg is próbálunk rájuk mindig, én is próbálok a témával kapcsolatosan. Hogy mennyire változik a tematika? Hát akkor most erre csak azt tudom mondani, hogy eddig könnyű helyzetben voltam, amikor mondjuk csak egy Google hirdetést, vagy egy Google ökoszisztémát kellett megtanítani, vagy éppen a Facebookról, vagy social felületekről beszéltünk, mert akkor azért az elketyegette egy darabig. Azért az AI világában nem ez van. Uh-huh. Tehát, hogy volt olyan képzés is már konkrétan, hogy készültem a másnapira, másnap kinyitottam azt az ominózus AI felületet, és más volt. Tehát, hogy annyira gyorsan változik most az egész történet, hogy szinte rendszeresen kell frissítenünk. Van egy alap, ami ugye az alapozó, hogy egyáltalán mi ez, meg hogy van, de maga ugye csinálunk ilyen rövidebb etápokat, amik már speciálisan bizonyos témaköröket ölelnek föl. A kérdésedre, ugye, ami volt az elején, ezt is próbáljuk arra szabni, hogy ami nekik érdekes, azokat hozni ebből, meg ami talán a legtöbbet és a leggyorsabban tudnak elvinni magukkal. De ezt rendszeresen. Tehát, hogy itt változtatni kell, nincs mese, ez egy folyamatosunk, ez nem egy ilyen hátradőlős oktatós módszer, hogy akkor van egy könyv, és azt minden évben elmondom.
0: Melyik képzések a legnépszerűbbek, és mit gondolsz személy szerint, hogy miért pont azok?
1: Hát, most ez nem mondom.
0: AI.
1: Mm-hmm. Bármiben, hogy egy kicsit bele van írva egy AI, akkor az most már annyira fókuszban van, annyira minden az AI-ról szól körülöttük, hogy mindent is AI. Mm-hmm. Ettől nagyon nagy az elvárás is, és ettől óriás a csalódás is azért a piacon ezzel kapcsolatban.
0: Mely terület az, ahol a szolgáltatók a turizmusban leginkább használnák, vagy használják az AI-t? Ebben mit látsz?
1: Marketing? Hát jelen pillanatban a leggyakoribb, és ez mindig az van, fordítani angolról magyarra, vagy bármilyen egyéb nyelvről, vagy visszafordítani, vagy valamilyen szöveget iratni vele.
0: Megleptél ezzel, mert azt hittem, hogy ennél már cizelláltabb, hogy mondjuk iratnak az AI-jel egy marketing stratégiát.
1: Sajnos még nem. Nem mennek ezeken még ennyire mélyen, vannak, akik már

0: Már igen. Például azért is csinálunk marketing stratégiára egy 2 órás ilyen ráépítő workshopot, hogy egyáltalán már idáig el lehet jutni ezzel a rendszerrel, hogy tényleg leülök vele, itten állok, beszélgetek, és a végén lesz egy stratégiám is akár, főleg egy kis vállalkozásnál, ahol nincs külön mondjuk marketing, és soha életében nem épített, nem szánt rá hónapokat, vagy bármennyi időt, hogy ezt megértse és tudja. De igen, tehát hogyha meglep, ha nem, ez tényleg így van,
1: hogy
0: sajnos.
1: Fordításra használják.
2: Igen. Nagyon jó a felvetés, fel is teszem a provokatív kérdést. Jobb, ha egy AI-jal csinálunk marketing stratégiát, vagy megfizettünk egy profi marketingest?
0: Hát a nehéz kérdés ez így. Ha te tudod úgy használni ma már az AI-t, hogy a válaszok és azok, amik vannak, megbízhatóak és összerakott legyen, és rendesen felépített legyen, ne csak az, hogy azt mondom, hogy csináld meg a XY vendéglátóhely marketing stratégiát, megcsinálja. Azt mondod neki, csinálja, megcsinálja. Az egy nagyjából kuka lesz, tele
2: bullshit. Na de ha én nem tudom, én a gulyás csárda tulajdonosa, a Muskátli vendéglő tulajdonosa és a Viva Italia pizzeria tulajdonosa ugyanezt a kérdést teszi fel ugyanannak az AI-nak, az ugyanazt a marketing stratégiát fogja csinálni. Nem?
0: Hát nagyon hasonlót fog csinálni.
2: Hát de akkor meg a marketing stratégia lényege pont az, hogy előnyre tegyek szert.
0: Így van, és ezt kell megtanulniuk, hogy megtanítsák az AI-t arra, hogy ők kik. Ez az első lépés. Ezzel szoktam kezdeni. Tehát, hogy egyáltalán az AI-t meg kell tanítanunk a AI-t, ugye az AI is egy, mint a digitalizmus, az AI, a digitális változás, az AI is egy ilyen gyűjtő fogalomként használjuk, hogy ezek a nagy nyelvi modellek, amiket használunk, őket meg kell tanítani arra, és akkor már nem lesz egyedi. Hihetetlen speciális dolgokat tud csinálni, és nagyon egyedi dolgokat. Meg is szoktam lepni a résztvevőket mindig egy-két dologgal ott a képzésen, mert hogy tényleg szinte személyessé tudja varázsolni.
1: Felváltatja a strukturális gondolkodást az AI.
0: Mit gondolsz? Mit értesz ez alatt, hogy felválthatja?
1: Hát, hogy gyakorlatilag nincs szükség, hogyha jól promptolod az AI-t arra, hogy neked önálló gondolatai legyenek feltétlenül, ha már megvannak a promptok.
0: Ez egy állandóan előkerülő kérdés. Szerintem az önálló gondolatodra van szükség, és lesz is szükség alapvetően. Nagyon sokat fog segíteni azon, hogy úgy változzon, és úgy változtasson, és abba az irányba vigyen, ami neked is segíti, és sokkal erősebb és hatékonyabbá tudja tenni a gondolkodását. Nem az, volt egy ilyen film egyszer talán, amikor bevett valami pirulát talált, vagy mit, nem is tudom, hogy ki volt a főszereplő.
2: Megsorozódott
0: az annyi tudása. Egy kicsit, ha az embernek a belelendül, lesz egy ilyen érzése, hogy csak ugye itt se szabad átesni a túloldalon, és elhinni azt, hogy én mindent is meg fogok tudni oldani ezzel az egész rendszerrel. Úgyhogy visszakanyarodva, ha valaki, tehát hogy csak azért, hogy megveszem az AI-t és megspóroljam a marketing szakértőt, az biztos, hogy egy kudarc lesz, és egy teljesen általános dolog lesz, mert azt hiszi, hogy majd így beömlenek a vendégek, nem fog ez megtörténni. Ha valaki tudatosan elkezd dolgozni, és akkor úgy visszakanyarodunk a beszélgetésünk eledére, a digitalizáció nem az az eszköz, nem attól lesz profi az AI-ba, hogy előfizeti a ChatGPT legerősebb modelljét. Mert nem ettől lesz, hanem attól, hogy megtanulja, és megvannak az igénye, és megérti azt, hogy ez hogyan működik ez az egész történet.
2: Puskázva a tanfolyamok között, ugye szerepel ebben, és AI workshopokról beszélünk, adatelemzés, igen. Excel és Google Sheets automatizálás, automatizált beosztás tervezés. Miért pont ezeket veszitek ilyenkor elő? Ez egy olyan fájó pont egy turisztikai szolgáltatónál, ahol a legtöbbet tud lendíteni az AI használata?
0: Igen. Megdöbbentő az, hogy a mai világban a szolgáltatók is, de a nem csak a turisztika, szerintem ez amúgy jellemző, mennyi Ctrl-C, Ctrl-V-t használunk a mai napig? Mennyire nincsen automatizmus a rendszereinkbe? És én azt szoktam például csinálni, hogy fölteszem a kérdést, nem azt szoktam megkérdezni, hogy mit tud segíteni nekünk ma egy nagy nyelvi modell, egy AI. Mi az, amivel a legtöbb időt töltöd ma? Melyik az a munkafolyamat?
2: Mi az? Adminisztráció.
0: Így van. A legtöbb esetben e-mailek megválaszolása, összeszedni innen az adatot, összegyűjteni, átteszem ide, a könyvelőtől kezdve mindenki ezt csinálja. Mindenki. És amikor megmutatjuk nekik egy ilyen kétórás workshopon, hogy akár egy beosztáskezelő, ami a foglaltsági táblától kezdve függ, hogy ki, hova fog jönni, és etc. És amikor elkezdik mondani, hogy na jó, de András nálunk nagyon különleges, mert hogy így kell beosztani, meg úgy, mondd el neki, nézd meg, meg fogsz döbbenni, hogy milyen automatizmus tud csinálni egy ilyen táblázaton belül. És akkor így rájönnek, hogy ó, és ez gombnyomásra tud működni? Igen. És erre mondtam azt, hogy ez a szakma, ez nagyon frontális emberközpontú, ne ezzel foglalkozzunk, ne azzal foglalkozzon egy front office menedzser ma, hogy beosztást írogat, vagy egy éttermi igazgató, hanem foglalkozzon a vendéggel. Foglalkozzon, hogy a vendégélménye jobb legyen. Ezeket ma már meg tudjuk csinálni.
2: Akkor megint egy közhely, azt szokták mondani azok, akik AI-jel foglalkoznak, hogy nem kiváltja az AI a szakértelmet, a tudást, az intuíciót, stb., hanem elvégzi azokat a feladatokat, amelyek ezeknek a képességeknek a felszínre törését gátolják. Lásd, Excel tábla kitöltés, vagy beosztás. Igen. Ez jó meglátás szerinted is?
0: Szerintem jó. Tehát, hogy az, hogy hosszú távon mi lesz, ez mindig el szoktam mondani, nincsen üveggömböm, nem látom a jövőt alapvetően, de egy biztos, és én úgy szoktam még megfogalmazni ezt, hogy ahogy most csináljuk a dolgokat, úgy nem fogjuk csinálni. Ez szinte biztos. Ez át fog alakulni. És ennek biztos, hogy az az egyik hozománya, hogy sokkal több időnk lesz olyannal foglalkozni, ami kreatív, ami annak ellenére, hogy az AI tud kreatív lenni, de nem csak a képi kreativitásról beszélek ott, hanem az egész felszabadul egyfajta teher, és ezeket át fogja alakítani, az biztos, és szerintem igen, tehát, hogy ezeket
2: akkor
0: fogja.
2: Kicsit analógiát használva, talán ugyanez volt, mint amikor ugye megjelent az e-mail. Mire használtuk az e-maileket? Cicás képeket küldözgettünk, van egy ilyen mondás egymásnak. Mire használjuk az AI-t? AI generált vicces képeket küldözgetünk egymásnak, de aztán mi vénőte ki magát az e-mail, valószínűleg valami ilyesmi lesz az AI-nál is majd.
0: Biztos. Uh-huh. Biztos, és hát a
2: mennyire van, azt szokták mondani, és megint egy neuralgikus pont, azt, hogy ha van adat, és ezt te is nagyon sokszor mondtad, hogy adat, ebből tud dolgozni az AI. De mennyire adattudatosak a turisztikai vállalkozók? Induljunk ki egy családi panzióból, egy családi vendéglőből. Azt is mondtad, hogy nagyon heterogén ez az egész történet. Van, aki abszolút nem foglalkozik ezzel, van, aki már legalább odáig eljutott, hogy adatokat gyűjt, aztán nem tudja, mit kezdjen vele, és van olyan is, aki már tudja is, hogy hogyan hasznosítsa ezeket az adatokat.
0: A legjobb kifejezés az, amit mondasz, hogy egy heterogén dolog. Sajnos azt azért nagyon-nagyon jól látjuk, hogy jelenleg az, hogy tehát, hogy amikor azt mondom, hogy adat, akkor el is kezdenek gondolkozni azon, pedig hát például egy szálláshely esetében, de egy utazásirodánál is hihetetlen mennyiségű adat van. És hihetetlen mennyiségű adat keletkezik.
2: De egy panziónál is. Mely időszakokban van a legtöbb vendég? Hol van a legnagyobb áramfogyasztásom? Hol tudom, nem tudom én, mikor fogy a legtöbb bableves, és mikor fogy a legtöbb finom főzelék? Ezekből gondolom trendeket lehet rajzolni, és ezekre a trendekre meg üzleti folyamatokat építeni.
0: Így van, pontosan. De azért mondom, tehát, hogy föl sem méri azt, hogy mi mennyiségű adattal rendelkezik alapvetően. Nem is tudja. Aztán ugye, és ezért mondtam azt, hogy maga a digitalizáció, meg az, hogy digitalizálódni mondjuk a turizmus területén is, nem technológiai kérdés. Rá kell jönnöm arra, hogy ott az adat. Föl kell dolgoznom, a vendég útját meg kell értenem. Hát a vendég nem ott fog kezdődni, hogy belép, vagy mondjuk hogy jó tudják, hogy mondjuk foglal, vagy asztalt foglal, vagy elindul a kocsival. Sokkal előbb már vannak érintéseim az online térben. Egy csomó helyen van már érintésem a vendéggel, és ugye ez megy végig, és még azután is, miután elment, ugye a social világában, még azután is van érintésem a vendéget, tehát egy csomó-csomó adat áll rendelkezésünkre. Hallottam itt talán pár adással ezelőtt a cella adatokról is beszélgettetek, mert egy csomó dolog áll rendelkezésünkre. A nagyon nagy probléma az, egy különálló ilyen silószerű adataink vannak, fogalmunk nincsen, nem tudjuk összekapcsolni az adatokat. Kettő, amit mondtam az előbb is, hogy hiába van neked, le tudok hozni egy óriás táblázatot, nem tudod földolgozni vizuálisan, képtelen vagy. Tehát, hogy az emberi agy nem erre van kitalálva. Ezek a modellek, amik itt vannak, azok például ebben zseniálisak. Hát ebből élnek.
2: Ebből csinál táblázatot, táblázatból csinál grafikont látványosan.
0: Igen, de nem csak a grafikon.
2: Egy pillantás alatt fel tudom mérni, hogy...
0: Tehát, hogy most legutóbb egy szállodás barátom, a szálloda igazgató barátommal voltunk náluk, beszélgettünk, egyebek, nézzük meg, bizonyos dolgokat jöjjenek. Mit mond egy vezető igazából? Nem azt szeretné tudni, azt szeretné tudni, hogy mondjuk hogy jelenik meg, mennyi, meg mi. Nem. Válaszokat akar. Ez miért van, és mit tudok vele csinálni? Ezt tudja az AI. Meg tudja mondani, ő látja azokat az apró nüanszokat. Egy szállodában egy könyvelős csapatnak mutattam meg azt, és a fő pénzügyi vezetővel az elsőt így lefuttattuk, meg nézegettük, és akkor betett ilyen táblázatokat, és olyan dolgokat szúrt ki, hogy így ült, és azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Ebből él, így dolgozik maga az egész nyelvi modell. Tehát, hogy ezt nem fogjuk tudni, nem verseny vele, semmi, ezt ki a magunk szolgálatára tudjuk állítani, és hihetetlen dolgokat tudunk vele elérni az adatból, ami rendelkezésre áll, akár a Entak adat. Ugye az Entaknál is állandóan küzdenek vele, de hát ott van. Igen, ott van, csak rengeteg nem tudják igazán földolgozni. Most már föl tudják, meg föl tudnák, ugye, meg valaki azért föl tudja, mert azért valaki már elkezdett ezzel tényleg foglalkozni tudatosan, de például egy kis hely, mit tudok én abból megállapítani? Rengeteg mindent meg tudsz állapítani.
2: No, az utolsó kérdés pedig az is egy csablon kérdés nálunk, legalábbis, hogy téged személy szerint most a turizmus digitalizációja kapcsán mondhatsz egészen határterületet is, mi az, ami legjobban érdekel, mi az, amivel a legtöbbet foglalkozom mostanság? Az, hogy globálisan az AI, ezt nem ér mondani, hiszen egész ideig erről beszélgetünk.
0: Hát marra nehéz ugye alapból, mert hogy minden, amivel foglalkozom, az most már nagyon kezd AI fókuszú lenni alapvetően. Tehát, hogy én ha a turizmusból megyünk, és nem így kifejezetten csak az AI, de azért én azt gondolom, hogy ami engem foglalkoztat, és ami nem azt mondom, hogy ilyen zászlóshajom, de hogy tényleg, ha nem is digitális transformációnak nevezzük az egészet, de hogy kezdjenek el a szálláshelyek tényleg élni ezekkel a lehetőségekkel, és ugorjanak, és kezdjenek el a vendégekkel foglalkozni, amit szeretnek és csinálnak. Én a parkban is mindig azt szoktam, hogy igazából azt szeretjük, hogy ott van az a rengeteg ember, és a koncert van. Nem azt szeretjük, amikor bent ülünk a gép előtt és ütögetjük. És ez talán, ha nem az AI-ra, bár mellette van.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük. Somló Andrással beszélgettünk, digitális marketing és AI alkalmazás szakértő, a Magyar Turizmus Akadémia trénere és a Budapest Park innovációs menedzsere. Sok sikert kívánunk a továbbiakhoz.
0: Nagyon köszönöm, és nektek is.
2: Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Digiturizmo, a jövő elkezdődött, mint hallhattuk az elmúlt percekben, jövünk a jövő héten is hasonlóan érdekes beszélgetésekkel, tartson mindenki akkor is velünk. Köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
1: és Mihálovics Andris.
2: A viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!
3: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés a jövő héten, visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigénéléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a NEBIH. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
0: Időjárás jelentés.
4: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
5: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
7: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
6: A hírekben arról tárgyalunk, hogy Európai Uniós konkurenciát kap a Starlink, na nem teljesen és nem úgy, de végül is mégiscsak. Arról is, hogy egyre jobban szorul a hurok a Ray-Ban és a Meta közös okos szemüvege körül, legalábbis szintén itt az Európai Unióban. Arról is beszélünk, hogy milyen óriási mérföldkőhöz érkezett el a Google. Természetesen ez a Gemini-t vagy Gemini-t fogja érinteni, az ő mesterséges intelligencia platformjukat. A műsor közepén egy picit körbenézünk akciókamera fronton, mármint hogy hogyan alakult ki ez az egész akciókamera dolog, honnan jött, és talán arról is beszélünk, hogy hova megy, míg a műsor legvégén a vadonatúj, friss és ropogós Google Pixel 11-et fogjuk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Egyre többet beszélünk arról, hogy az Európai Unióban szeretnék az Európai Uniós tagállamok és maga az Unió is, hogyha minden Európai Uniós lenne, Európai Uniós AI, Európai Uniós Cloud, és egyáltalán, tehát hogy ne legyen az Uniónak olyan kitettsége a legtöbb és külföldi, mármint hogy EU-n kívüli külföldi cégekkel szemben. Éppen ezért most úgy néz ki, hogy műhold tekintetében sem a Starlink lesz az egyetlen ilyen vállalkozás, bár ugye ennél sokkal több van, de talán az Elon Musk-féle Starlink a legismertebb, hogyha arról beszélgetünk, hogy műholdon keresztül internetes és egyéb kapcsolatot tudunk létesíteni, úgy néz ki, hogy lesz egy uniós verzió.
2: Egy picit azért tisztáltunk el, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mert hogy az IRIS névre hallgató szolgáltatás, amit az Európai Unió saját űrügynöksége is erőteljesen támogat, tehát az ESA is ezt preferálná mi hamarabb megvalósítani, az valójában jelen pillanatban, illetve a megvalósulás pillanatában egy szélessávú kapcsolatot ígérő és kínáló szolgáltatás lesz, de nem a publikum számára elérhető internet szolgáltatás első körben, mert hogy azért nyilván be kell látnunk azt, hogy bármennyire is nem így szeretné az Európai Unió kommunikálni, azért Elon Musk Starlink-je jóval-jóval azelőtt jár, mint a piac nagy része legalábbis, több 10 000 műholdja van már fent ugyanis a szolgáltatásnak, és ezzel pedig azért viszonylag könnyű lefedni egy ilyen szélesávú internet igényű előfizetéses konstrukciót. Ehhez képest az IRIS hálózata mindösszesen 348 műholdból fog majd állni, ez 2029-ben történik majd meg, ebben az évben ugyanis már megkezdődhetnek nemcsak, hogy a műholdak használatba vételei, hanem gyakorlatilag a rendszert felkapcsolhatják, és kifejezetten egyébként arra fókuszál majd a szolgáltatás, hogy az EU tagállamai, valamint a partnerek, mint Norvégia és Izland is főként kritikus kommunikációra használhassák, tehát leginkább a katasztrófavédelmi, humanitárius helyzet ben történő kommunikáció lesz a feladata ennek a szolgáltatásnak, és egyébként lesz némi hadászati, egész konkrétan határőrségi feladatköre is, mármint a kommunikációs feladatoknak. A jövőben nyilván majd azért ez meg fog indulni egy másik irányba is, elvileg az ESA és az IRIS üzemeltetőinek terve szerint ez egy magánszolgáltatások számára is elérhető csatorna lesz, tehát nem arról van szó, hogy lesz egyetlen cég, mint mondjuk a Starlink esetében, akik birtokolják a műholdokat, és onnantól kezdve ők adják azt a szolgáltatást, amit bárki igénybe vehet bárhol szélesebb internet formájában, hanem inkább egy olyan konstrukció lesz, hogy az IRIS az egy infrastruktúra lesz, amit magáncégek is igénybe vehetnek, és ők tovább értékesíthetik az internet szolgáltatást azoknak, akik mondjuk olyan területen vannak, ahol a mobil hálózat vagy vezetékes hálózat nem elérhető, vagy ha elérhető is, nem kínál túl nagy sávszélességet. Úgyhogy igazából egy ilyen félig meddig Starlink alternatívát fogunk majd kapni az Európai Unióban, de ha már Európáról beszélgetünk, akkor mindenképpen modern technológiai szempontból éppen friss és aktuális okosszemüvegekről is beszélnünk kell, mert az EU úgy tűnik, hogy ezeknek az eszközöknek a szabályozásában egy igen erős és drasztikus lépésre szánt el magát.
1: Mi is beszámoltunk róla nem is olyan régen, hogy komoly botrány kerekedik ki, sőt, gyakorlatilag pereskedés alakult ki a Meta szemüvegével kapcsolatban, amit a Ray-Bannel közösen fejlesztettek. Ez az a szemüveg, amiben videófelvételre alkalmas kamera van, amit elméletben egy piros LED villogása jelez, bármint hogyha ez aktív és valóban rögzít, de hogy a perben is ezt nehezményezték, hogy igazából, ha valaki lefesti, letakarja, sőt, egyre több olyan hack terjed a netten, hogy hogyan lehet ezt akár szoftveresen vagy hardveresen kiiktatni, onnantól nem tudjuk, hogy a szemüveg mikor vesz föl, mikor nem, és milyen adatokat küld, és aztán ez egy külön kérdés, hogy hova és milyen szerverekre. Éppen ezért most egy újabb lépés történt az Unióban. Franciaország, Németország és Hollandia is fontolgatja a Meta és más gyártók okos szemüvegeinek a betiltását, ugyanezen okoknál fogva, egész egyszerűen azért, mert hogy nem lehet tudni, hogy mikor mit rögzít és azzal utána mi történik. Ráadásul arról is beszéltünk nem olyan régen, hogy abból is komoly botrány volt, hogy egyre népszerűbbek sajnos az ilyen megalázásra szakosodott, mutattam az idézőjelet, tartalomgyártók, és hát ugye ez a Ray-Ban szemüvegekkel még egy fokkal könnyebb, hogy oda menni az utcán valaki a zaklatni őket, utána föltölteni a netre, és aztán az intelligens, nagyon-nagyon vastagon mutatom az idézélet, emberek ezen szórakoznak, hogy valakit hogyan vernek, meglökdösnek, vagy egyéb más módon aláznak meg az utcán. Mindezt egy ilyen rejtett felvevő eszközzel sokkal könnyebb megtenni. Éppen ezért ez a három ország is már azon van, hogy most már elkezdte értesíteni többek között a forgalmazókat is, hogy legyenek erre felkészülve, és legyenek tudatában abban, hogy ha és amennyiben ez a három ország, és nyilvánvalóan az Unió is, majd eljutunk annak a pernak a végére, eljut oda, hogy akkor ezt betiltják teljes mértékben, akkor bizony le kell szedni minden egyes polcról, fizikailag is, és átvitt értelemben a webáruházak polcairól is ezeket a szemüvegeket. Úgyhogy az előbb említettem, ez nem csak a Metát érinti, de valóban a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege az, ami a legnagyobb port kavarta és a legkönnyebben elérhető, és mondjuk azt, hogy a legismertebb, de például a Samsung a közeljövőben fog piacra dobni egy hasonló okos szemüveget, úgyhogy azt gondolom, hogy most valamiért a gyártók annak ellenére, hogy komoly jogi aggályokat, személyiségjogi aggályokat vetnek fel ezek az eszközök, kezdenek erre ráharapni, úgyhogy biztos, hogy a jövőben lesz még jó néhány ilyen szemüveg, az nem biztos, hogy az Európai Unióban lesznek ezek a szemüvegek, de ha már gigavállalatokról beszélünk, mint a Meta, akkor meg kell említenünk a Google-t, aki elérte azt a célt, amit nagyon szeretett volna, próbálok kevésbé szarkasztikusan fogalmazni, de hogy minden korábbi terméknél gyorsabb ütemben és nagyobbra nő a Gemini, ugye a Google mesterséges intelligencia platformja, és az az igazság, hogy egyrészt azt nyilván értjük, hiszen mesterségesen pumpálják a piacot a nagyvállalatok AI téren, legyen az hardware vagy szoftver, ennek ellenére a cikkben taglalt számok azok azért engem is meglettek.
2: 1 milliárd felhasználóról van szó, ez az a mérföldkő, amit a Gemini vagy Gemini elért nemrégiben. Ez gyakorlatilag már egyértelművé tette, hogy jelen pillanatban a mesterséges intelligencia a Google zászlós hajója, a fő terméke, és most mondom mindezt, úgyhogy ez egy annyira kiemelkedő dolog, hogy a keresőóriás, akit így emlegettünk eddig, hogy keresőóriás, az lecserélte a termékét a mesterséges intelligenciára, a legfontosabb szolgáltatása a korábbiakban a kereső motor volt, és hát minden e köré szerződött, és erről szólt, és ehhez képest váltott most egy nagyon-nagyon erőset a Google. Nyilván rengeteg adatfejlesztés és mindenféle a keresés által nyújtott szolgáltatás, vagy adatszolgáltatás is azt támasztotta alá, hogy a mesterséges intelligencia legyen a következő lépés. Annyira ez az elmúlt évek termékeit látva nem meglepő, de abból a szempontból mindenképpen igen, hogy a Google nagyon-nagyon híres arról is egyébként, hogy rengeteg szolgáltatást indít, és majd valahova talán kifutnak ezek a termékek. Ugye van külön az internetnek egy temetője is a befutcsolt, és egyébként esetenként igen ígéretesnek tűnő Google szoftverekről, szolgáltatásokról, termékekről, de úgy tűnik, hogy a Gemini az mindenképpen marad, és a jövőben már eddig ugye átvette a Google asszisztens helyét is, a jövőben, ahogy terjednek ezek az AI alapú keresések, van egy olyan gyanúm, hogy magát a kereső funkciót is előbb-utóbb helyettesíteni fogja.
1: És ugye lehet legyinteni, mert sok-sok milliárdnyi Android telefonon van ott a Gemini, ha akarjuk, hanem az enyémen is ott van, a petén is ott van, és lehet akkor azt mondani, hogy ja, elértük az 1 milliárd felhasználót, de hogy nem ezekről van szó, azokról a felhasználókról van szó, akik valóban alkalmazás szinten, vagy minimum webes szinten, tehát szándékkal rábötnek arra az ikonra, hogy Gemini, legyen ez online, vagy pedig konkrétan abban, és ebből több mint 100 millió iPhone-on használja a Google-féle mesterséges intelligenciát. Tehát így ez a szám, hogy közben tudjuk, hogy amúgy meg még ezen kívül sok 100 millió androidos telefonon is ott van, úgyhogy lehet, hogy valaki soha nem nyúl, és soha nem érinti meg ezt a gombot, hogy Google Gemini. Így ez mindenképpen azt mutatja, hogy hirtelen azt akartam mondani, hogy megérte befektetni az AI-ba, de azt mindenképpen elérte ezzel a Google, hiszen még mindig nem hoz pénzt konkrétan a mesterséges intelligencia, így a Gemini sem, annyit semmiképpen, amennyi csak a közelében lenne a költségeknek. De azt mégis el tudja mondani a Google, hogy ez minden idők leggyorsabban növő Google terméke. Az egy más kérdés, hogy olyan mértékben van ez pumpálva, hajtva a konkurencia által is, és a piac által is, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly mesterséges lufi, de hát ez van, erre megy a világ, ez mindenképpen egy komoly mérföldkő a Google-nek, és ha már Google, akkor maradjunk itt, és egy kevésbé jó hírt közlünk, fán azok számára, akik esetleg azon gondolkoznak, hogy Pixel telefonjukon lecseréljék majd az operációs rendszert. Ez a jövőben sajnos nem lesz olyan egyszerű.
2: Nagyon gyorsan tisztázzuk, hogy a Google fejlesztette szoftverek mellett a hardvereknek is azért az elmúlt években komoly szerepe jutott az androidos felhasználók körében, mármint konkrétan kifejezetten a Google által fejlesztett, vagy legalábbis berendelt hardverek területén. Régen volt a Nexus nevezetű okostelefon vonal, amit váltott a Pixel. Ez a Pixel széria igazából egy ilyen referencia modell, azt mutatja meg, hogy a Google mit tud nyújtani az átlag felhasználónak, ha valaki, mint gyártó, a legtöbbet szeretné kihozni az androidos telefonjából, mire számíthatnak az androidosok, ha az általuk preferált operációs rendszer a kereső óriás gondozott operációs rendszere. Egy nagyon-nagyon csúnya túlzással mondhatnám úgy, hogy a Pixel széria jelen pillanatban az androidosok iPhone-ja, és akkor ebben a képzavarban gyorsan ezért tegyük hozzá azt is, a Pixel volt ez idáig az a termékcsalád, amin talán a legkönnyebb volt a modernkori telefonok között lecserélni az operációs rendszert egy Google mentesre is, vagy bármilyen egyéb más fejlesztők, harmadik fél által fejlesztett szoftverekkel összerakott operációs rendszerre, és ezt egyébként pont ezért nagyon is preferálták azok, akik kicsit inkább egy ilyen szabadabb okostelefonos rendszert szerettek volna használni, és nem feltétlenül mindenben a kereső óriásra támaszkodni. Ezt változtatta most meg a Google azzal, hogy a Pixel készüléke kernel forráskódjának letöltési módját megváltoztatta, de korábban ugyanis ez egy nyílt és teljesen egyszerűen hozzáférhető kis fejlesztői alap volt ahhoz, hogy egyedi romokat, vagyis egyedi operációs rendszer verziókat adjanak ki teljesen független felek, de ezt a jövőben egy ilyen űrlap igénylési rendszeren keresztül kell megtennie a fejlesztőknek, amiben a tulajdonosoknak és a fejlesztőknek egyaránt egy ilyen online igénylést kell benyújtaniuk, és a konkrét verziót, konkrét kernelforrást, minden egyes ilyen kis apró adatot megadva kérhetik, hogy lehetőséget kapjanak az operációs rendszer lecserélésére. Ez pedig gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes felhasználóknak akár napokat várniuk kell ahhoz, hogy hozzáférés kapjanak, a fejlesztők külön elbírálás alá kerülnek, hogy megadják majd nekik ezt a hozzáféréseket, tehát hogy ők egyáltalán tudnak-e majd a jövőben gyártani nyíltabb Android operációs rendszer változatokat. Bár ez nem tűnik nagy problémának, hiszen igazából csak belerakott a Google egy párnapos késlekedést, de gyakorlatban ez pont ezeket a kicsi külső felek által fejlesztett operációs rendszer verziókat hátráltatja, azok terjedését hátráltatja, mert a jövőben ez egy plusz extra lépés jelent majd mind a fejlesztőknek, mind a felhasználóknak, és még nem tiszta, hogy mondjuk adott esetben milyen indokokkal utasíthatja el majd ezeket az igényeket a kereső óriás. De ha már nagyvállalatok és a felhasználói élmény csorbulása, akkor mindenképpen ejtsünk szót az eheti nagyon furcsa hírről, ami a BMW házatájára jött, mert hogy az autógyártó egy furcsa marketing lépésnek köszönhetően rengeteg sofőrt bosszantott fel.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy a BMW nagyon örül annak, hogy megjelent a Pókember egy vadonatúj nap film, amiben micsoda véletlen, rengeteg jármű bukkan föl a bajor gyártó palettájáról, többek között az új BMW közül is jó pár, és annyira örül ennek, hogy úgy gondolta, hogy kvázi promotálja a filmet, illetve ahogy aztán nyilatkozták, ez nem promóció, tehát nem hirdetés, hanem egész egyszerűen csak büszkék arra, hogy közösen dolgozhatnak a Spider-Man univerzummal. Éppen ezért meglepték a tulajdonosokat azzal, hogy egy rövid kis Spider-Man animációt, a film megjelenése napján egy rövid kis Spider-Man pókember animációt lehetett végignézni, amit zenével és a belső ilyen hangulati fényekkel lekövetett az autó, amennyiben rábökött a tulajdonos, tehát ehhez igen, a tulajdonosnak rá kellett böknie valóban erre, de ez abban a szempontból egy hirdetés, hogy egy BMW-től teljesen független dolgot kellett végignézni, és nem lehetett kikerülni, tehát egész egyszerűen meg kellett várni, hogy elmúlik ez a jelzés, és akkor lehetett mindent csinálni az autóval, hogy addig. Ha az ember rábökött, akkor pedig lejátszotta ezt a fantasztikus fény és hangsót, és nyilvánvalóan a filmről szóló trélert, úgyhogy nem kevesen háborodtak föl, hogy a több százezer dolláros autókban miért kell neki pókember reklámokat nézni. Természetesen a BMW visszakozott, és azt mondta, hogy ez nem reklám, ez csak a partnerségnek a megünneplése, és ők azt gondolták, hogy ez hasonló fogadtatásban részesül ez az akció, mint amikor mondjuk ünnepekkor felköszöntik az arra alkalmas BMW tulajdonosait. Hát nem így sült el a dolog, valószínűleg a jövőben Spider-Man ide, Pókember oda, meg fogja kétszer gondolni a bajor gyártó, hogy kivel, hogyan kooperál, és azt milyen módon akarja megünnepeltetni a saját vásárlóival.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2
0: Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az Analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
3: www.unidomstore.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Smart Fotel. Okosabb, aki iFotert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: Megmondom őszintén, én sosem voltam az a nagy akciókamerás srác, pedig amikor az akciókamerák megjelentek, jelesül a GoPro elkezdte ezt az egész őrületet, mert ezt te kell látnunk, hogy az egész bolygó az akciókamera őrületet, azt a GoPro-nak köszönheti. Szóval amikor ez az egész elkezdődött, én akkor még aktívan mountain bike-oztam, nem versenyszerűen, de azért hetente többször jártunk ide-oda, és nekünk is megfordult. Pontosabban igazából az az érdekes, hogy annyira nem fordult meg, egyszer beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne rögzíteni ezeket a ride-okat, és aztán ennyibe is maradt a dolog, valahogy mi nem igényeltük, az én korosztályom nem igényelte, hogy még akkor mindent rögzítsünk és mindent tegyünk ki, nem is nagyon volt hova kitenni, akkor még igen, én ilyen öreg vagyok, és közben pedig az összes GoPro-nak és aztán a később jövő akciókameráknak ez a szuper nagy látószögű, nem túl színhelyes, kicsit ilyen a kirakatba kirakott képe, ez annyira nem vonzott, hogyha már arról beszélünk, hogy mozgó vagy állókép gyártásban egyáltalán foglalkozzunk akciókamerákkal. És itt a 2026, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy összeért ez a dolog, talán most végre összeért ez a dolog, és fotós videós szemmel is értékelhető, kifejezetten jó minőségű csúcsmobilokat, csúcskamerás videós mobilokat megközelítő, sőt megszégyenítő képet tudnak produkálni. Ezek a furcsa fotós és videós szemmel nézve egyáltalán nem kézreálló kis dobozok, úgyhogy azért gondoltuk a Petivel, hogy egy kicsit vegyük elő azt, hogy akkor most hogy is áll ez az akciókamera piac, és hogy mi történik most, és talán arról is beszélünk, hogy mi történhet.
2: Mielőtt jobban belemennénk abba, hogy mi most a kínálat, és mit is kaphatunk igazából a piacon, egyrésztről gyorsan tisztázzuk, hogy nagyon nagy polaritás van azért az akciókamerák körében, vannak az ismert márkák, és ez nagyjából három márkát jelent, és vannak a picik, az kevésbé ismertek, a mindenféle ázsiai online boltoktól kezdve az Amazon kínálatán át mindenhol megjelenő, nagyon sokat ígérő akciókamerák. Utóbbiakkal azért nem foglalkoznánk túl sokat, mert egyrésztről nagyon sok kis márka jelent meg a piacon, és sokan közülük egyébként, mint kiderült, szépítettek az aktuális kameráknak a specifikációjén. Sok esetben találkozunk olyannal, hogy mondjuk 4K felbontást ígér, de valójában igazából az csak egy felnagyított Full HD felbontású kamera, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron megkaphatunk. Most amire fókuszálnánk, az inkább a GoPro, a DJI és az Insta 360, gyakorlatilag a három nagy öreg, a tartalomgyártó és akciókamera kínálatból, mert hogy az akciókamera vonal az elmúlt években azért meredeken átalakult,

0: és szétszárazódott egy kicsit annak megfelelően, hogy ki mire használná az akciókamerákat, ki mire használná ezeket a pici kis zsebrevágható kamerás eszközöket, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen széterítették a piacon. Technikailag úgy is mondhatnám, hogy négy fő ágazatra osztható ez az egész kategória.
1: Az első kategória, amit ismerünk, amivel a GoPro kezdett, egy pici kis dobozka, mondjuk olyasmi, mint négy gyufás dobozt egymást felé raknánk nagyjából méretben, van valahol egy objektív, általában nem középen, hanem valamelyik sarkába eltolva, és akkor innentől jönnek az érdekességek, egy vagy több kijelző, tehát elől is, hátul is lehet kijelző, ezeket föl lehet nyitni, nem lehet föl nyitni, különböző portok, lehet-e hozzá mikrofont kapcsolni, nem lehet hozzá mikrofont kapcsolni, az objektív most már eljutottunk odáig, hogy akár cserélhető, de ez még nagyon ritka. Ilyenkor elveszítjük a vízállóságot és a strapabíróságot, de rendes, jó minőségű üvegeket, objektíveket is lehet már akciókamera-szerű testre rakni. Szóval ezek indultak el, ezek lettek az első akciókamerák, ebből van a legtöbb, a Peti által említett No Name, vagy akár ismert, de nem ebben a szegmensben dolgozó márkák közül is, ezt koppintják a legtöbben, ez a legnépszerűbb, ezt mindenki fölismeri, ilyeneket látunk bukós is, akkor motorokon, bringákon, autókon, stb. Ez a legnépszerűbb, legismertebb verziója az akciókameráknak.
0: Ez a kategória egyébként az arra a legtöbb fejlődést láthattuk az elmúlt években, és az egy picit belassult most már, tehát azért úgy érződik legalábbis a piacot szemlélve, hogy nagyjából elérte a jelenlegi technológiai tetejét annak a hardware-es limitációnak, amivel dolgozniuk kell a gyártóknak. 8K felbontást is kapunk már adott esetben, de 4K 120 képkocka per másodperces lassított felvételeket is megkapjuk. Nagyon nagy 1 inches szenzorokat, illetve 1 inches típusú szenzorokat találunk ezekben a kamerákban. Nagyon jó éjszakai képminőséget, és akár pár tényleg még mindig nem ez az elsődleges prioritása ennek az akciókamera világnak, és egyáltalán az egész ilyen hordozható kamerás szegmensnek, de ettől függetlenül már jó dinamikatartományt, jó színeket kapunk vissza. Tehát amit igazából most így technológiai maximum tudnak ezek a gyártók, az mind ezekben a klasszikus kinézetű akciókamerákban jelenik meg elsődlegesen, és akkor ezek után jönnek a különlegességek és a kísérleti modellek, mint például a mini, ultra mini, vagy igazából viselhetőbb akciókamera szerűségek. Nehéz ezt jól megfogalmazni, de ide tartoznak az Insta 360-nál például a Go széria tagjai, vagy mondjuk a DJI Osmo Nano, mint legutóbbi ilyen eszköz, és ezeknek a legfőbb tulajdonság az, hogy nagy tudást, de minimális, nagyon pici, néhány grammos testben, illetve egy ilyen moduláris rendszerben kínálnak.
1: Egy másik márka hozott egy újfajta akciókamerát, ez pedig az Insta 360, a nevében is benne van, ő volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, mert előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta 360 volt az, az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, most már azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbe világot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta 360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása, szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
0: És ha már az Insta 360 ugye népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zsebvlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a pici kis, mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, a legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlag ember számára szól, ha nem extrém extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta 360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy azok az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
1: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus négy gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál, egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB és dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból egy párosítás után minden rendben van, és kapunk kis csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak, a kiegészítőik segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe is, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben is túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós, videósként is tekintenünk ezekre az apró, pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb év, újabb Google Pixel telefon. Tavaly volt az első olyan, amikor azt mondtuk, mert hogy itt a Google Pixel 11. Igen. Ezt azért szögezzük le, itt van a kezünkbe. És hogy tavaly mondtuk először azt, hogy ez az első olyan telefon, a Google Pixel 10 volt az első olyan telefon, ami gyakorlatilag egy újra dobozolt Google Pixel 9 volt, pár apró szoftveres feature-rel, nagyon minimális hardware változtatással. Ez most mi? Újracsomagolás? Vagy azért itt most egy picit azért faragott a Google?
2: Is, mind a kettő egyszerre. Tehát, hogy az a baj, hogy nagyon nehéz jól belülni azt, hogy milyen erőforrásokat kapott meg egy pixeles telefon. Ugye a Google-nek a saját chipjére épül az egész, ez a Tensor, és most már a G6-nál járunk, gyakorlatilag ez egy saját fejlesztés és inkább középkategóriás hardware. Tehát míg mindenki más azt nézi, hogy akkor a benchmarkokon milyen teljesítményt hoz, milyen extra erőforrásokat tud még kisajtolni az adott Androidos készülék, addig a Google azt nézi, hogy milyen AI funkciókat, milyen kamerás extrákat és milyen olyan apróságokat tud belerakni a Pixel családba, ami meggyőzi a jövőbeli felhasználót, hogy mondjuk adott esetben akár az iPhone-járól is váltson át.
1: Ha már iPhone, régóta mondogatjuk, hogy a Google az egy kicsit másolja az Apple-t, de nem olyan nagyon könnyű, messziről felismerhető dizájnt csinálni a mobiltelefon piacon, hiszen az előlapon mindenki azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb legyen a kijelzés, minél kevesebb legyen minden más. Tehát itt ugye van ez a screen to body ratio, hogy mekkora a kijelzés, ezzel mindenki szeret flexelni, hogy úristen 90-valahány százalék fölött aligban perem a telefonnak bármelyik irányba. Tehát az előlapon nagyon nem tudom mit csinálni, a burkolattal lehet valamit csinálni, hátlap ez most egy ilyen kicsit csúszós üveg, ez gorilla, lesz, hogy valami olyan.
2: Igen, ez is egy ilyen strapabíró üvegborítás. Egy dolgot megjegyeznék, hogy minden évben vagy azt, egyébként ha megnézzük a gyártók nagy része így csinálja, minden évben vagy azt hozzák elő, hogy fú, ez most nagyon ütésálló, vagy ez most nagyon karcáló. Mert hogy ugye az egyik rédegebb, a másik pedig puhább anyagot kíván. Ezek most már nagyon strapabíró eszközök, és hát önmagában nézve egyébként a design elég kevés lehetőséget ad. Szerintem ezt a Google elég jól kihasználhat, azt a keveset is.
1: Ezt akartam mondani, hogy nehéz olyat csinálni, amit messziről is felismersz, és szerintem a Pixel telefonok most már jó régóta olyanok, hogy fölismered messziről őket. Beszélünk mindjárt a kameráról, tudjuk, hogy mi van belül, a Tensort letudtuk, nyilván most az a legújabb, legerősebb, de igazából most akkor ez az új chip, de mi van még, háttértel, stb. És aztán nyilván beszélünk a kamerákról, mert ha valamiben jók a Pixel telefonok, és ebben még a 10-es is jó volt, hiába csak egy, mutatom az idézőjelet, újra csomagolt 9-es.
2: Mindenképp, ami viszont nagyon fontos, hogy ugye ez az alapmodell, tehát ez a sima 11-es, ez aláméri, majd érkezik az A-széria, ami egy ilyen light verzió, viszont ugye az alapváltozat és ugyanolyan kijelzőártóval, képátlóval jön, mint a Pro, és csak a Pro XL lesz majd egy nagyobb telefon. Tehát 6,3-szoros kijelzőt kaptunk, OLED természetesen a technológia, 120 Hz-es maximum képfrissítéssel.
1: Ez már ezen a szinten alap.
2: HDR10 támogatással. Azt azért megjegyezném, hogy nem tudja azt a nagyon-nagyon alacsony képfrissítési rátát beállítani, tehát hogy 1 Hz-re nem tudja levinni, ez 60 és 120 között ugrált, ez fogyasztás szempontjából lehet érdekes. Egyébként a Tensor G, a tapasztalataink szerint elég takarékos, tehát egy napos normál használható üzemidőt azt ki tudja magából préselni ez a telefon, még úgyis egyébként nem egy nagy 4980 mAh akkumulátort kapott. Továbbra is egy nagy szívfájdalom, hogy a töltési sebességet alig akarják a gyártók emelni. Ennél az alapmodellnél egyébként 30 wattos a vezetékes töltés, amik nagyon kevés megszámít manapság, viszont nagyon furcsa, hogy beérte körülbelül 25 wattos sebességgel a vezeték nélkül, amihez azért van ez úgynevezett Pixel Snap, mert ugye a Google is megszív. A Google is szereti átnevezni.
1: Igen.
2: Azt, amit mástól ikletként átvesznek, alapvetően szoftveres téren, majdhogynem teljesen ugyanazt a készüléket kapjuk, mint a Pro modelleknél, és ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon vegytiszta, a Google-féle elképzelés arról, hogy milyen egy Android operációs rendszer, mert jelenleg az Android 17.
1: És ha már Android, akkor AI, és ha már AI, akkor Gemini vagy Gemini, ahogy mondják, tele van. Tehát csordult még van Gemini-jal, az európai uniós szabályzásoknak hála, nálunk nem minden működik, én ennek egyelőre még örülök. Nyilván tegyék meg azokat a lépéseket a gyártók, nem csak a Google, az összes, hogy úgy védjék meg az adatainkat, és úgy használják az adatainkat, ahogy azt mi elvárjuk, és ahogy azt az uniós szabályzások elvárják. Szóval tele van AI-jal, de szerintem aki pixelt vesz, annak még mindig a kamera a legfontosabb.
2: A fő kamera 48 megapixeles, és emellé most már a Google is két kiegészítőt ad, nyilván van egy telefotónk és egy nagy látószögű, egy ultra látószögű kameránk. A telefotó az 10,8000 megapixeles felbontással dolgozik, nem annyira nagy fényérzékenység, viszont optikai képstabilizátort és egyszeres optikai zoomot ígér ez a periszkópos lencse. Van egy 13 megapixeles széles látószögű kameránk, és magához az egész kamerarendszerhez egy nagyon-nagyon szoftveres támogatás jár. Ennek köszönheted egyébként az ötszörös optikai zoomot, azt rögtön a 30-szoros hibrid zoomra tudja feltolni.
1: De a vége AI.
2: A vége AI.
1: Ugyanúgy, ahogy az összes többi gyártónál eddig, a végén az AI próbálja meg kitalálni, hogy mit akarunk lefotózni.
2: Igen, és nyilván ez a szoftverben, mármint a kamera szoftverben is látszik, hogy rengeteg AI szoftveres trükköt adnak. Tavalyról volt ez a lefotózlak, aztán beállok ugyanoda, ahova te is, és te fotózol le engem ugyanezzel az egy darab telefonnal, ugyanabból a szögből, távolságból, és összedolgoz egy olyan képet, mintha mi ketten állnánk egymás mellett. Ezek a trükkök mindig megvannak, most is megvannak. Rengeteg segítő, kiegészítő súgú van, hogy hogyan lőd be a képet. Nagyon szeretem, hogy a főképernyő már a Pro Mode bekapcsolása nélkül, tehát hogy annélkül, hogy egy ilyen külön lapozást kellene tennem, egy beállítás után, de rögtön tudja azt nekem, hogy a fehér egyensúlyt, az ISO-t, a fényértékeket, mindent be tudjak állítani két kattintással. Ez tök jó, tök menő. Nagyon az ember kez alá dolgozik a kamera egyébként, és a kedvenc új trükköm, az idei új trükk, ez a mágikus pillanatok, Magic Moment, ami igazából annyit csinál, hogy felvesz egy videót, egy ilyen 8 percnél rövidebb videót ajánlott ezzel felvenni, és mesterséges intelligencia kiválasztja maximum 5 legjobb pillanatot, amit aztán képkockánként kivág és kidolgoz, hogy ne legyen elmosott, ténylegesen belenézzen a fotóalanyunk a képbe, vagy a kamerába.
1: De ez AI ugyanúgy.
2: AI, természetesen, de sokkal jobban vág ki videóval, mintha te most nekiállsz és megpróbálsz egy képkockát kimetszeni, és ténylegesen, anélkül, hogy komponálnod kéne.
1: Jók-e a képek és a videó?
2: Természetesen jók a képek és jók a videók. 8K videófelbontást itt nem kapunk, csak a Pro Modellnél. Ott is igazából inkább AI-s feljavítással kapjunk meg a 8K-t, tehát hogy azért ezt pontos tudod, hogy natív 8K ott sincsen, itt végképp nincsen, itt meghagyjuk a 4K 60 FPS-t, és minden mellé persze azért 240 FPS-ig lassított felvételt is tudunk kérni, tehát azért ez is benne van. Képek gyönyörűek, színhelyesek, élénkek, lehet mindenféle trükkökkel tovább élesíteni, tovább a szaturációt felhúzni. Annyira én azt már nem preferálom, de alapvetően az egyik legjobb fotós teljesítmény mindig a pixelek hozzák, és a sima Pixel 11 is tud egy olyat hozni, ami másnál a csúcsmodelleknél van csak. És lehet ezzel vitatkozni, meg lehet az vitatkozni, hogy kinek milyen egyéb preferenciái vannak, és hány százszoros megapixeles felbontás kell. Nem. A Google még mindig tudja azt szoftveresen tolni, amit más izomból tol. Ez látszik a hardware-es teljesítményen is egyébként. Egy dolgot azért idén hardware-en csiszoltak, úgy igazán értelmezhetően, az az alaptárhely 250 GB-ról
1: rólunk.
2: Cserébe viszont, mint minden készüléknek, és mint minden gyártónál emelkedett az ár.
1: Nem is kicsit.
2: Úgy is nézhetnék, hogy a 128 GB-ost kivezették, és ár variációban is megszűnt. A valóság tényleg az, hogy egyszerre ugrottak az árak, és egyszerre próbálta Google ezt kompenzálni tárhellyel. Úgyhogy igazából ez van, ezt kell megemészteni, hogy mindenkinél drágábbak a készülékek. Cserébe a legjobb fotósok egyikét a Pixel szériában találjuk.
1: Rengeteget tudnánk még mesélni a Google Pixel 11-ről, friss ropogós pisztácia zöld címben, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni. Így van ez most is, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés a jövő héten, visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
0: Időjárás jelentés.
4: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT-Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönjenek a kutatók, Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
2: Jól mondja, persze.
1: Próbálom egészen precízen. Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, mert elég nehéz ez a téma, nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részletet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
2: Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében az a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
1: Kicsik, még minik is vannak,
2: kicsik,
1: ugye erről is beszélgettünk.
2: Mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nuscale 75 megawatt.
1: De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
2: Van olyan, ami akkor erre van tervezve, ami egy konténer, papíron, alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
1: Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
2: Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy keves, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátori
1: fenntartásra. Ez ott a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
2: Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenleteket oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
1: Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus. Te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
3: Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i Műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abban, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
1: Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
3: Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül, viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a központi fizikai kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
1: Hogy jött ez a pályázat?
3: Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban. És ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a Hóren kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
1: Hát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés, hogy ezt mondtam az elején.
3: És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
1: Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán három nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
2: Nagyjából ezekre.
1: És 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
3: 20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
2: Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg megvalósuljon egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél, mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlást.
1: De hát ti is nagyon fiatalok vagytok.
2: Köszönöm szépen.
1: Ezt így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez az és a hallgatóképzés intézmény között transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióban.
3: Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, igen, amikor volt a Fukushima-i baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor, igen, megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalató.
2: Alapvetően azért volt egyfajta, tehát egy Csernobili baleset az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Ezt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk.
1: Hát amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy vagy bezárnak atomerőműveket.
3: Igen. Hát ahhoz is kell szaktudás amúgy.
2: Igen. Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tők áramlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan...
1: Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb, ami
2: moduláris reaktor,
1: ami nem 30 évig tart felépíteni, mint
2: ez az
1: Paksot,
2: ígéret.
1: Ugye?
2: Igen, ez az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az installáció.
1: Hát arról szó is volt, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
2: Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
3: Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
1: Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebben. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
2: ezek
1: húzni,
2: az gondolatok, igen,
1: akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon, ugye?
2: Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván egy 300 megawatt reaktor alapvetően ez nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
1: Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon... Tudom, hogy a magyar egyetemek is persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban. Egyrészt nyitottak, másrésztről nagyon, nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt, tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon, és ez a pályázatban is azt hiszem bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, meg tudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket
1: ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba?
2: Bár a két reaktor? Teljesen más.
1: Ugye?
2: Abszolút, minden tekintetben más.
1: Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
2: Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
1: Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
2: A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
1: A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
3: Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktatóreaktor a mi egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
1: Szimulátor kvázi.
3: Vagy. És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe, reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokkal meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
1: A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg az, a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50 hány százalékát, villamos energia hány százalékát.
2: Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
1: hát Paks még üzemelni fog. Lehet egy új is, igen.
2: Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
1: De mellettük?
2: Mellettük, hogyha ezek a kis moduláris reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen...
1: Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
2: saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT cégek is iszonyatos mennyiség
1: hát pénzt döntenek ezekbe. Erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
2: A szerverparkok nem bírják fedezni, és ők alapvetően rendkívül mód érdeklődnek.
1: Érdekeltek abban, hogy...
2: Hogy ilyen tip, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen károsanyag kibocsátás, minden helyben marad. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengeteg SMR koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
1: befutó
2: azt gondolom,
1: csak kevés lesz majd.
2: Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtódni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése, tehát hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például a lengyelek is ugye letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
1: Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak annak ugyanakkorának kell, és ha jól látom,
2: sőt,
1: gondolom, akkor nektek ez a lényeges igen. kérdés, ugye? Tehát, igen. hogy ezt a biztonságot, igen. amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd az a modell, azt kell biztosítani.
2: Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ezt nekünk...
3: Meg ezzel kapcsolatban meg vannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltó egységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, tehát ez majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékonyan.
1: Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy ipartelep mellett lerakok egy ilyen konténert, és az ott elketyek valahol is valahol.
2: Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
1: irányítani, kontrollálni, biztosítani.
2: Hát nagyon sok aspektusból, tehát, mint ahogy az András is mondta, fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell, ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
1: És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
2: Reaktor fizikai oldalon. Igen, tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését, nek a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
1: Voltatok már az MIT-n?
3: Én még nem.
2: Én sem.
1: Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
3: Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van és kapacitásaink.
1: A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
2: Igen,
1: és ez egy óriási
2: igen.
1: segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy az MIT-re nyilván.
3: Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan három hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a két fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatotok a részletekbe.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak, hogy él.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
1: VB van,
2: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
1: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám. A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
2: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
1: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
2: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára
1: is. És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
2: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
1: Hát nem, azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1-es állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsiak a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
2: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlenre mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brüss csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
1: Ezek X-elnek. Fogják.
2: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzés,

0: ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK és meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat továbbjut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. Mm-hmm. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
1: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, ebben nem is akarok benne. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történhetett meg. Nem tudom azt, hogy mi történt
0: a valójában ezt PSG-ben. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
1: Valakinek nem szóltak. Rúgott egy mester álmos.
0: Igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul elő, de hogyha véletlenül úgy adódik, akkor lehet, hogy egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy
1: pénz. Jó, igen, nem.
0: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet, az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy továbbjutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek tehát hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-ás döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs. Igen. Ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelem.
1: Ilyet láttunk már itthon is.
0: Hát ugye a Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, 6 kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyikőjüknek sincs ösztönző.
1: Mind a kettőnek van.
0: Mind a kettőnek van. A legideálisabb helyzet az, amikor mind a kettőnek, a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnoksághoz.
1: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat. Ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előző összképest? Erre lehet következtetést lejutni?
0: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
1: Hú, de rajta vagyok most ez ilyen.
0: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakasz az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
1: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem,
0: igen.
1: Nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik. Ugye
0: ennek, pontosan, ennek, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott, ki és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut. Tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
1: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
0: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
1: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye ezt 0-0, gratulálok.
0: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
1: A 32-ben nem jutottak volna.
0: Valószínűleg nem jutottak volna, igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát és azt találtuk, hogy például lesz, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddigi VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagába ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
1: tudom. Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
0: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
1: mert nem
0: számít a gólkülönbség. Csak akkor számít, hogyha az egymás elleni eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
1: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
0: Ezek lesznek most is szerintem.
1: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
0: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
1: Mi a jó hír?
0: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
1: Ez a harmadik helyekért?
0: Igen, ez tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog az most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a 2 forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők ezek számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó
1: mérkőzésen. Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel, vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá, aki ilyen kutatással foglalkozik.
0: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossággal megmondja, hogy mi fog történni.
1: Igen.
0: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok
1: számában. A gólok számában.
0: Igen, tehát, és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
1: Ha.
0: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
1: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, hogyha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
0: Van egyébként esély rá. Nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel. Viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
1: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem?
0: Vagy az, vagy mind a kettők bent van,
1: igen.
0: Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettők bejut a harmadikra vására.
1: Tehát a és FIFA-nak akkor, se könnyű.
0: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen ez így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy...
1: Emiatt változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
0: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
1: Egyébként a Hurenstakinál mondjuk az előző meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és most ássam meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
0: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam, úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátum, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
1: Hát akkor futball specialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
0: Igen.
1: Specializálódott.
0: Igen, mert erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok. A taktika megválasztásakor, meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendbe kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára. De egyébként én a Stakinál ezzel foglalkozom, de egyébként a Pécsi Tudományegyetemen meg teljesen mással, úgyhogy...
1: Ott mivel? Akkor most már derüljön ki a másik sapka.
0: Ott, hát ott leginkább ilyen ellátási lánc hálózatok gazdasággá meg ezeknek a hálózatoknak a sérülékenységével.
1: Egy háború vagy egy Covid mondjuk ebben bőven adott.
0: Igen, tehát amikor van egy sok hatás ér egy országot, akkor az mondjuk milyen terméken keresztül, melyik másik országot mennyire érinti, ilyesmikkel foglalkozok. Tehát teljesen
1: jó,
0: más.
1: Jó, megnyugtatott, hogy a futballon kívül is van élet.
0: Igen. Ha már közgazdász vagyok, nem csak a futballal foglalkozok, de szeretem a futball témájú kutatást.
1: Ez kiderült. Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem. A Hunrán Staki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönöm.
2: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a NIBIH. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszórtan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Ez a Motivátor legfrissebb nyári kiadása. Nagy Gábor, Kőrösi Zoltán, az Event End Group alapítói, szokás szerint és tulajdonosa itt vannak a stúdióban, és Nell Béla holding vezetővel egészültünk ki. És amikor bejöttetek így hárman a stúdióba, és mint a heringek így összeálltatok, mint a biciklik a kocsma előtt a nap végén, akkor azt mondtam, hogy hát az Event Endnek piszak erős júliusa volt, sőt ez a harmadik hét, ez volt talán a legkeményebb. Hát honnan induljunk? Mert indulhatnánk Bikácsról is, de nem, hiszen itt vagyunk a Váci úton, akkor csak egy ugrás a Pozsonyi út, akkor kávéház.
2: Zolinak adjuk a szót.
1: Tessék.
3: Talán amikor ez az adásban megy ez a műsor, akkor a nézők, hallgatók is értesültek már róla, hogy újra nyitott a Dunapark kávéház, ami abba a történelmi kávéházi és épített kulturális örökségi vonalunkba illeszkedik, aminek már része a Gunder, része a Centrál, része a Főrösség, része a Városliget Café, része a New York, és majd része lesz egyébként a Múzeum Café is ősszel. És a Dunapark Café ilyen szempontból a, hát egy idős dáma, mert ugye majdnem 90 éves, de a legfiatalabb ebből a kollekcióból. Tehát valójában
1: a gyöngysorban vannak idősebb hölgyek is.
3: Így igaz. Tehát, hogy még egy középkorú hölgy a történelmi kávéházak sorában. És egy 2 hónapos felújítást követően, amit egyébként jó részt a Béla vezényelt le, meg az ott lévő csapat, újra nyitottuk, és a Dunapark Kávéház újra a Pozsonyi út és Újlipóciának a nappaliává válik és vált, és reméljük, hogy nagyon sokan fogják szeretni. Gábor mindig úgy mondta, vagy többször úgy apostrofálta, hogy a harmadik hely, de hát azt gondoljuk, hogy vannak olyan kávéházak, amik úgy történelmiek, hogy a helyiek, és ez talán Dunapark az egyetlen ilyen, az összes többi hely az alapvetően erősen turisztikai orientáltságú. Nyilván itt is lehetnek, meg lesznek turisták, de azt látjuk, hogy ez a helyieké, ez a 13. kerület Újlipót városnak az ikonikus kávéháza.
1: Mondd el ezt a hármast.
2: Ez egy amerikai szociológus, egy pszichológus, Ray Oldenburgnak az elmélete, hogy vannak harmadik helyek, és hogy az első hely az az otthonunk, ahol a családunk, a szeretteink vannak, ahol a privát életünknek a fókusza van, aztán a második hely a munkahelyünk, ahol önmegvalósítás, felelősség, egyfajta társadalmi szerepnek a betöltése történik. Értelemszerűen a kenyérkeresetünknek is ez a helye, és itt tartjuk fönn a családunkat, az egzisztenciánkat, és vannak a harmadik helyek, a third place, ami pedig azok a helyek, ahol kapcsolódunk, ahol az életünknek a tét nélküli részét és éljük, ahol összefutunk azokkal az emberekkel, akikkel egy közösségbe járunk, és valójában, amikor erre rátaláltam, erre itt a gondolatra, akkor nagyon azt éreztem, hogy ez illik a Dunapark kávéházhoz, de vannak más helyeink is, amikhez ez illik, mert ezek a helyek a közösség szempontjából fontosak, fontos találkozóhelyek, fontos kapcsolódási helyek, ahova visszajárnak az emberek, és ugyanazokkal az emberekkel összefutnak néha. Több olyan történetet hallottam a barátaink köréből, meg az ismerőseink köréből, aki azt mondta, hogy én ide jártam, én itt tartottam a megbeszéléseimet, és bár ez a munkához is kapcsolódik, de aztán utána ott ellazultam, és ismertek, és az életemnek a részévé vált ez a hely, és valójában ilyen harmadik helyek adják a társadalomnak, meg a közösségnek a szövetét, vagy teremtik meg a lehetőséget, hogy ez a szövet erősödjön, és én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a digitális platformokon keresztül kapcsolódunk csak egymáshoz, akkor ezeknek a helyeknek a jelentősége még jobban felértékelődik, és a Dunapark hagyományosan egy ilyen hely, annak a közösségnek, a Újlipót városnak a saját helye, de nagyon sokan, nekem volt olyan érdi ismerősöm, akivel itt futottam össze, és azt mondta, hogy én most már évek óta ide járok, és nagyon jó, hogy most újra van lehetőség egy felújított, egy megújult Dunaparkban ugyanezt az élményt megtalálni. Úgyhogy ez a harmadik hely, és én azt gondolom, hogy mi az Event Endben valahogy ilyen harmadik helyekkel foglalkozunk, életre szóló pillanatokat próbálunk teremteni, de valahogy mégiscsak a találkozások és a kapcsolódások helyszíneit próbáljuk létrehozni.
1: Hát gyűjtetek a bakancslistás helyeket, gyűjtetek a kávéházakat, de ez sem önmagában kávéhez, most te jössz, Béla. Ez sokkal több annál, és ráadásul ez megint nagyon óvatosan kellett nyúlni. Tehát ez összes, az összes többi objektumotok is ilyen, mert mondtam is, amikor bejöttetek, hogy nekem rögtön Poirot jutott eszembe, és Béla mondta, hogy igen. Hát a Poirot, ahol lakik, az egy ugyanilyen art deco-s hangulat, és ennek megvan a történelme, megvan a hagyománya, megvan az értékrendje, és ezt kell valahogy most új köntösben, a régi törzsvendégeknek, az újaknak kínálni. Mi volt a koncepció?
4: Elmondok egy sztorit, jó? Tehát, hogy kezdjem azzal, hogy milyen. Tehát először is ugye azt tudni kell, hogy ez 1936-ban épült, tehát a Poirot az pont abban az időszakban játszódik, amikor ugye az Art Deco.
1: A két háború közötti lenyomatta Budapest építészetén.
4: Nagyjából ez az Art Deco-nak körülbelül a vége fele épült. És ugye minden jegyével és minden szépségével, ami az Art Deco-ban megtalálható, és mi, amikor hozzányúltunk ez az egészhez, és azt mondtuk, hogy látjuk, hogy azért minden egyes ilyen vendéglátóhely életében vannak hegyek meg völgyek, hogy visszakapja azt a fényt, ami egyébként őt jellemezte, hogy ezt úgy kéne megtenni, hogy minden, ami érték, azt nem csak, hogy megtartani szerettük volna, hanem igazából szerettünk volna még egy kicsit rajta hangsúlyozni. És a sztori, amit el akartam mesélni, hogy rengetegen jöttek vissza, nagyon nagy szeretet volt, most itt 25-én volt a megnyitónk, és tehát tényleg 9-kor nyitottunk, és fél 9-kor már 30-an álltak az ajtóba, hogy ők, már pedig ők a megnyitó első vendégeik akarnak lenni. És rengetegen mondták azt, hogy de jó, hogy szinte semmi nem változott, mire mi mondtuk, hogy ez nagyon jó, mert szinte mindenhez hozzányúltunk, és minden részlethez finoman hozzányúltunk, de mégis az volt az érzése a vendégeknek, a törzsvendégeknek, akik bejártak, hogy itt minden olyan, mint amilyen volt, és milyen jól néz ki ez a rész is, meg az a rész is.
1: Volt egy régi festmény, több száz éves festmény, mikor úgy nyúlnak hozzá, csak letisztítják, de azt igazából nem veszed úgy észre, csak a színek mások jobban jönnek el, de ugyanaz a kép marad.
4: Így, tehát pontosan ez
1: történt. Valahogy ugyanígy kell, és kiemelés.
4: Pontosan ez történt, és egyes elemeket pedig pontosan az Art Deco-nak a felhasználása, vagy gyakorlatilag még inkább kiemeltünk, ami szerintem igazán jót tesz a helynek, és igazán impozánsá teszi azokat az elemeket, amik talán régebben egy picit nem voltak annyira hangsúlyosak, vagy egy picit rejtve voltak, most sokkal jobban látszódnak, meg sokkal jobban érződnek.
1: De itt is lesznek Benedikt tojások, itt is reggeltől estig.
4: Nem lesznek, vannak.
1: Már ott vannak. Szóval a gasztróról is beszéljetek, az irodalomról is, mert az irodalom, ha event rend, akkor nem, és kávéház, akkor nem maradhat ki.
4: Mondom én a gasztró részt, jó, és akkor a többi részt. Tehát a gasztró vonalnál, tehát ugye azért ha arról beszélünk, hogy Dunapark kávéház, akkor ez Újlipótvárossal teljesen ebben van fonódva. Ennek a helynek történelme van, szerintem ez a legrégibb vendéglátóhely egyébként itt ezen a részen. Tényleg rengeteg nagyon jó hely van Újlipótvárosban, de ilyen típusú, mint, vagy ilyen
1: hely. És ez volt a leghíresebb kávéház.
4: Abszolút. Tehát, hogy ez Art Deco kávéház, meg gyakorlatilag ez az egy van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért ez egészen unikális dolog. Itt azért a történelmileg rengeteg zsidó származású ember élt, a tervezője is az volt, ugye gyakorlatilag nagyon sokan élnek itt a törzsvendégek között is, rengeteg zsidó származású ember van. Ezért mi gasztrovonalban arra gondoltunk, hogy ugye nyilván a kávéházas vonal mellett, ugye ez a klasszik, amiről te is beszéltél, hogy reggelente Ex Benedict, meg a roppanós bécsi vízli mellett, meg a klasszikus a saksuka mellett, azért bejönnek azok az ételek, amik ugye azért jellemzően a zsidósághoz köthetőek.
1: Sóletnek lennie kell nyilván.
4: Sólettünk van, méghozzá Libaconban.
1: Láttam a képet.
4: És 12 órán keresztül van a sütőben.
1: Ahogy az kell.
4: Úgyhogy, de van flódnink is, macesz gombócos levesünk is van, tehát hogy azt gondolom, hogy rengeteg olyan étel van, sőt a pásztrámi szendvics, ugye, ami talán azt mondom, hogy az már inkább egy ilyen új hullámos dolog, de az is abszolút ezt a vonalat erősíti. Mindezek mellett egyébként a magyar vonal is ugyanúgy, tehát vadasmarhával, paprikás csirkével, tehát olyan jól értelmezhető ételeket készítettünk, amik egyébként nincsenek újra gondolva, hanem egyszerűen az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége.
2: Igen, ez a komfortérzést ad. adja meg valójában, hogy ismerős ízek vannak, olyanok, amiket otthon is ettem, és akkor ki
1: itt
2: milyen kultúrkörből jön ennek megfelelő.
1: Éreztem már.
2: És talán ez is megy hozzá ahhoz, hogy átalakult a hely, mert egyébként jelentős változások vannak a belső hangulatban és dizájnban, de mégis mindenki azt érzi, hogy valahogy én ilyennek éltem meg régen is. És szerintem ez egy fontos találat, és hogyha most még a harmadik helyekhez vissza lehet egy kicsit kapcsolni, akkor mondjuk az angoloknál a pubok ilyenek, a munka után beállunk, és akkor ott van a közösség, amiben élünk.
1: És ott van egy helyed, ott van egy asztalod, ott van
2: igen,
1: egy
2: vagy a németeknél a sörkertek ilyenek, ahol le lehet ülni, és akkor megint csak a társaság élet. Magyarországon a kávéházak voltak ezek a helyszínek hosszú időn keresztül, aztán ennek a kultúrája egy kicsit hanyatlott, vagy mondjuk azt, hogy visszaesett, és most újra, mi is próbálunk ezért sokat tenni, hogy ez újra föl. És tulajdonképpen ezekkel a kis finomságokkal, ez a komfortérzés, hogy nem otthon vagyok, csak biztonságban érzem. Úgy érzem magam, hogy ez egy olyan hely, ahol itt lenyugodhatok. És tulajdonképpen ilyen vendéglátóhelyeket érdemes létrehozni, és hogyha most egy kicsit, nem tudom, el lehet kalandozni, mondjuk a Balatonnak szerintem egy nagy problémája, és hogy kérdezik sokszor, hogy miért vannak ilyen kevesen a turisták. És lehet, hogy azért, mert ezek a harmadik helyek ott nincsenek ellen, ahol a közösségek
1: összetudnának. Hát ott átmenő forgalom van, tehát
2: igen,
1: ott minden héten.
2: Hogy nem jön létre az a közösség, amiben bejárna az ember, amivel visszajárna, vissza akarna menni. Én azt gondolom, hogy ez is lehet ennek egy oka, és ezt itt tudatosan próbáljuk menedzselni Budapesten, és hát a Dunaparkban meg különösen, hiszen az erről
3: szól. Egy személyes megélés, hadd mondjak el, én péntek óta, ugye szombaton, de péntek óta minden nap órákat töltök ott. Te vagy így alakult.
1: Akkor nem látlak a római biciklizni. Nem is kereslek.
4: De onnan megy el.
1: Evezősben nem keresnek.
3: Mindenképpen azért biciklizek el, hát néhány másodpercre is megtaláltó vagyok. És ami nagyon érdekes, ne sose tapasztaltam sehol sem, hogy jönnek be a vendégek, és minden vendég ismer több másik vendéget. Tehát valójában egész nap az történik, mintha egy ilyen nagy újlipócia közösség lenne, hogy jönnek be az emberek, integet az egyiknek, integet a másiknak, ja, te is itt vagy, hogy vagy, szia micikém, szia macikám. Egy ilyen lokális meeting point, körülbelül ilyen volt a történelmi kávéház 80-100 évvel ezelőtt, amikor az ember nem idegenként ment be, hanem ismerősként ment be, és ismerősként is köszöntötték őket. Nyilván mi kollégákat megtartottunk, tehát az is megvan, hogy a kollégák ismerik a törzsvendégeket, de a törzsvendégek is ismerik a többi törzsvendéget. Ez nekünk teljesen új, meg önmagában szerintem Budapesten is egészen unikális, hogy léteznek olyan helyek, ahova tényleg 100-1000 számra járnak azok az emberek, akik oda járnak napi szinten.
1: Erre nem gondoltam, hogy ez ennyire új, ebben a vonatkozásában, nem tudtam nektek, mit lehet még újat mondani, kávéházban, meg gyöngyszemek, meg akár árdekók, de hogy ez valóban egy új dolog.
2: Ez egy nagyon fontos fejlődési pont nekünk. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt sok helyen, több helyünkön megvan, és vannak helyek, amikben ez nem jött még
1: de
2: létre.
1: De ez kicsúcsosodik.
2: És azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni ebből a működés. Hogy ilyen helyeket hogyan lehet létrehozni, és hogyan lehet ezen dolgozni.
1: És hogy lehet életben tartani.
2: És talán ez még ugye a kulturális vonatkozást kérdezted, ugye a hétvégén élőzene van, és a zongora jelen van. Ugye az első lépés az mindig az, hogy a hangulat beálljon. Egy olyan hangulat jön létre, ami erősíti ezt az egész közeget, amit most itt próbáltunk elmesélni. És majd az irodalomra is oda fogunk érni, de menjünk lépésről lépésre, és majd egyszer eljövünk, és elmeséljük az irodalom, hogyan költözik be a Dunapark kávéházba. De az első az, hogy a zene jöjjön, erre már jöttek is igények, hogy régen voltak jazzkoncertek, és hogyan lehetne ezzel foglalkozni, és már mennek erről is az egyeztetések. Szóval ez egy ilyen kicsit, hogy mondjam, lépésről lépésre feladatként egy agilis menedzsmenttel
1: fog fejlődni. Hát a kis herceg meg a róka, hát valahogy
2: amit nagyon meg kell oldanunk, és ez is a része, hogy meleg van, és a nagy ablakfelületeken még ezt menedzsük, de például ez is szerintem néhány napon, vagy rövid időn belül reméljük, hogy ennek is megoldását megtaláljuk.
1: Hát ha meleg, van, akkor muszáj átlépnem a Zicsi élmény birtokra, és bikácsmakat pancsolni kell, gyerekekkel vízpartra kell menni, ha meleg van. És ezért volt nagyon erős a júliusotok, és ezt nem irigylem, mert egy ilyen nyitás az bőven elég szerintem egy hónapra, de ebben a hónapban 20-a, 25-e környéken ugye nyilvános nyitás, az mind a két helyen nagyjából ez az időszak volt. Szóval a Bikács, Zicsi élmény birtok, családi élmény, minden szónak jelentősége van. 12 hektár park, óriási.
3: Úgy mernék átkötni a Dunaparkról, hogy nekünk előbb egyre inkább meggyőződésünk az, hogy nekünk nem cégeink, nem vállalkozásaink, hanem ügyeink vannak, amik messze túlmutatnak egy vállalkozás keretén. Valami olyasmi, hogy egy vállalkozás csoport hogy tud létrehozni olyan egységeket, hogy tud önügyeket fölkarolni, ami túlmutat a pénzügyi, meg a munkáltatói, meg a vendégélmény kereteken, és akkor elérkeztünk a gyerekekhez. Ugye hát itt Újlipóc egy egész másik kérdés, hogy a Gábornak van 4 gyerkőce, nekem csak 3, azt hiszem, hogy ezzel talán még én is átlagjavító vagyok.
1: Én az egyen meg se szólalok, az is csak 8. Ez még nem egy foci csapat, Béla, még talán.
4: Én reprodukáltam, nekem 2 van.
3: És azon gondolkodtunk, ugye az Icsi Park Hotel korábban ilyen néven zárt be, az egy klasszikus vidéki wellness szálloda volt, és sokat lamentáltunk azon, hogy a mai megváltozott közegben úgy, hogy nekünk nincsen állami támogatásunk, úgyhogy valójában önerőből kéne egy nagy fejlesztést végrehajtani. Mi az az ügy, mi az a célcsoport, amiben mi azt érezzük,
1: 2 milliárd, ezt azért tegyük hozzá, hát támogatást nélkül. Ugye jól mondom? Körülbelül 2 milliárd.
2: Kereskedelmi banki hitellel kiegészítve, de nagy részt saját
3: forrás. Talán még annál is több. És azt látjuk, hogy gyerekes szülőként az egy valós kérdés, hogy ebben a kicsit személytelen, digitalizált, távolodó világban, ahol a természetről, a valós értékektől eltávolodunk, egy gyerek az honnan tudja meg, hogy a tyúk és a tojás az ugyanannak az állatnak különböző metamorfózisa. Honnan tudja meg egyébként, hogy a tej az a tehénből jön? Honnan tudja meg az osztrák gyerek, akinek egy jelentős része azt gondolja, hogy a tehén az lila, és egyébként egyik lába hosszabb, mint a másik, mert mindegyik egyébként domboldalon áll, hogy valójában az állat az nem ilyen. És létrehoztunk egy olyan kicsit edukációs és a digitális világból kiszakadó helyet, ahol a gyerekek megismerik a teljes közép-európai állatvilágot, növényvilágot, az állattartásnak különböző metódusait, tudnak kecskét, kiszamarat, pónilovat simogatni, tudnak tojást keresni valós tyúkanyú alatt, hogy egyébként a reggelihez abból a tojásból készítsenek akár maguknak valamit, és meg is tudják ezt főzni. Az összes szoba valamilyen közép-európai állatról van elnevezve, a szobák 4-5 közép-európai növény tematikájában napraforgó és búzavirág és ilyen témákban jönnek létre, és egy egészen speciális világot alkottunk, aminek az animáció, a gyerekközpontúság a lételeme, és hogyha visszakanyarodsz, amikor te gyereked mondjuk ez az óvodás korosztály volt, ez a 0-7 éves korosztály, akkor az ember olyan helyre, ahol nincs elég gyerek, nem érzi igazán jól magát, mert ugye ez a gyereke az valahogy ott zavarja a közösséget. Amikor van 20-30-40 gyerek, biztos lehetek benne, hogy nem az én gyerekem lesz ott a legkomiszabb.
1: Élénkebb.
3: És az látszódik, hogy egyszerűen felszívja, és ezek a gyerekes családok imádják azt a intellektuálisan mély, kidolgozott és gyerekre fókuszáló közeget, amiben a gyereket csak letesz a digitális kütyüt, és elkezd a világot felfedezni annak minden csodájában.
2: Úgy hagy kapcsolódjak, mert a kérdésednek az egyik fele az, hogy kemény hónapunk volt, és szerintem erre azért az fontos elmondanunk, mert nem mindenki hallgat minket rendszeresen, hogy nekünk nagyon jó csapataink vannak, és a Dunaparkot vitte az egyik csapat, az egyik holding, a Béláik vezetésével egy kiváló csapat, az Andobe, az ügyvezető, vagy Budai Attila, aki majd a vendégeknek a házigazdájaként próbál majd szerepelni. Szóval én azt gondolom, hogy egy szuper csapat van ott is, és a Bikácsi projekten is egy másik csapatunk van ott. Például a Kusnyár Gabiéknak a csapata, és a felesége is részt vett, ő hozta létre egyáltalán Bori eszméjét, és ezt az egész gondolatot valami elképesztően csodálatos mesét kerítette köré az egész közé, és az edukációval átszőve. Szóval én azt gondolom, hogy fantasztikus munkát végeztek ők is, és mindennek a lelke valahol az, hogy azok a kollégák, akik ott vannak, ezt imádják.
1: Jó, ez ember nélkül nem megy.
2: De hogy imádják, és nem az van, hogy megcsinálják, mert feladatuk, hanem én azt látom, hogy imádják, és oké, nekünk most itt ebből a szempontból éventrend szinten 2 helyet kell nyitni, de hidd el, hogy az, amit ők beletettek energiát, attól ez belátható, ez működőképes, és mehetnek a többi fejlesztések is, és így jön létre szerintem egy csapat által egy olyan élmény mind a két helyen, egy-egy olyan élmény mind a két helyen, ami szerintem kiemelkedik az átlagmezőnyből. Én nem mondom, hogy nincsenek ilyen helyek Magyarországon, de hogy ezek mindenképpen az átlagot fölfele húzzák az élményfaktorban, azt gondolom, és ezért vagyunk büszkék a kollégáinkra, mert képesek vagyunk velük együtt ilyet létrehozni.
1: Most elég sokan panaszkodnak azért a Magyarország idegenforgalomra, még a budapestire, meg a balatonira is, majd egyszer beszélgessünk arról, hogy az ember, meg az emberi tényező, mert nem megy kávéház sem, hogyha nincs valaki, aki az irodalmat nem imádja, és ha a gasztró nélkül nem megy, de 12 hektár ebben az időben, majd arról is egyszer beszélgessünk, hogy azt hogyan lehet fenntartani emberrel, állatokkal foglalkozni, locsolni, öntözni egy ekkora területet.
2: Ilyen, nagyon sok olyan kolléga volt, aki visszajött, mert korábbi üzemeltetést, amikor abba hagytuk, akkor értelemszerűen ott mindenkivel el kellett válnunk, szerencsére csak átmenetileg, és nagyon sokan visszajöttek, tehát ez az egyik. Tehát létezik egy olyan reputációja annak a csapatnak, meg annak a vezetésnek, aki szívesen visszajönnek.
1: Hát ez egy kis település, Bikás, néhány száz lakot, tehát ott óriási dolog ott dolgozni a környékben, beszállítani.
2: 40-50 munkahely teremtődik, tehát ez valójában
1: rang,
2: ott egy fontos dolog, de azért munkaerőhiány van, nehéz föltölteni minden állást. Szerintem itt jön az a része, amiről meg sokat beszélgetünk, hogy hát az emberekkel törődni kell, meg kell hallgatni őket, gondoskodni kell róluk. Ráadásul úgy létre kell hozni egy jó projektet, ami ahogy a Zoli mondja, ügyé válik. Mert az emberek nem hozzánk, hát gondolhatnánk, hogy hozzánk csatlakoznak, nem, egy ügyhez csatlakoznak, amit képviselünk. És Bikács egy gyönyörű ügy, érdemes hozzá csatlakozni, szerintem a Duna Park is egy fantasztikus ügy, és így egy kicsit könnyebb kollégákat toborozni is, mert nem az van, hogy gyere el egy vendéglátóhelyre, hanem az van, hogy figyelj, itt van egy fantasztikus projekt, gyere, legyél te is részese, és ehhez könnyebb kapcsolódni, és szívesen
1: csak gyerekkel? Bikács csak gyerekkel, gyerekekkel, úgy látjátok? Láttam, gyönyörű wellness van, hatalmas.
3: Elképesztően jó wellness van, szerintem az ország egyik legszebb ilyen 700 igen. négyzetméter wellness.
1: De az is gyerekközpontú.
3: Persze, gyerekközpontú.
2: Meg a sztori része.
1: Igen.
2: Bori-bari birtokának.
3: Nyilván mi azt mondjuk, hogy ez gyerekekre van optimalizálva, és hogyha valakinek kicsi gyereke van, elképesztően jó fogja magát érezni. Ugye mi ismerjük, hát mi végiglátogatok az összes gyerek meg csecsemő barát hotelt, és egy biztos...
1: Itthon és külföldön is
3: azt nem merjük mondani, mi vagyunk a legjobbak, de egy dolgot merünk mondani, hogy mi gondolkodtunk talán a legtöbbet azon, hogy lehet a legtöbb részletet kimaxolni, és a lehető legmélyebben elmerülni abban, ami egy gyereknek és egy szülőnek fontos egy ilyen két-hárnapos tartózkodása.
2: És ami még talán fontos, hogy az árérték aránya szerintem nagyon jó ennek a projektnek, tehát az a sok élmény és az a sok edukációs elem, amit ott megkap egy kisgyerek, ahhoz képest ez tényleg egy reális ár, és azért vannak tényleg nagy hotelek, akik gyerekfókusszal mennek, főleg ott a környéken, de azt gondolom, hogy ővelük is versenyképesek vagyunk, és nem csak árban, hanem tartalomban is. Egyszerűen kiszakítjuk a gyerekeket a hétköznapokból, és egy új világot mutatom benne, és ez egy fantasztikus élmény, én azt gondolom az ő számukra, és a szülőknek is. Én azt gondolom, hogy nagy élmény, és fejlődik a birtok. Tehát ott a közvetlen környezet, a 12 hektárból most már számos hektár nagyon-nagyon jó. Például volt egy erdő részünk, aki régen Bikácsra rendszeresen járt, az tudhatja, ahol megbetegedtek a fák, ki kellett vágni, és most ott egy nagy sétáló utat a babakocsi tolására alkalmas út épült, és ősszel lesz a fa visszaültetés, és arra is lehetősége lesz mindenkinek, hogy saját maga részt vegyen egy fa ültetésébe, és utána évekig visszajárjon, hogy megnézze, hogy mi lett azzal a fával, amit ő ültetett, és ebből lesz egy új erdő, és már arra kialakítva, hogy ott egy baba kocsival kényelmesen lehessen sétálni, és csöndben, és a természetben.
3: Csak záró gondolatként a Gábor azt mondta, hogy azon is gondolkodtunk, hogy a nehezen elalvó gyerekeket, amikor az apukákat kiküldik, és ez nekem élet.
1: Én volt, hogy autóval kellett körözzek Krétán, mert nem tudott aludni.
3: Nem merti megállni a piros lámpán, nem, mert fölébred a gyerek. Te 500 méter hosszú gyerekaltató végtelenített akadálypálya lesz a szülőknek, ahol a baba
1: ez az, amikor anyuka wellness-ezhet egy fél órát, óra.
3: Anya masszázson, apuk a gyereket. Anya.
1: Jöttök még augusztusban, vagy már kávéházazni fogunk szeptemberben? Jöttök még?
2: Jövünk, persze.
1: Nell Béla, Kőrösi Zoltán, Nagy Gábor, Event Trend, motivátor, szépen. Akkor jövő hónapban is köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönjük.
5: Köszönjük szépen. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Nemes Lászlóval beszélgetek Cecéről. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádiót!
1: Hány hektár?
2: 6 hektáron vagyunk.
1: Ez mind szabad földes, nem, ugye? Mert én láttam tavaly, hát, vannak ott fóliasátrak is.
2: Fóliás terület, az már lefogyott az
1: itt. Szóval az 11 hektár. Azt olvastam,

0: És bocsánat, hogy tegeződünk, de tavaly együtt szedtük a dinnyét. Szóval veszélyben a magyar görög dinnye, padlót fogtak az árak, brutális a túlkínálat, aggódnak a termelők. Mi a helyzet valóban ott, ahol a termelők termelik a dinnyét, Cecén?
1: Hát ez valójában áll ugye a megyesi rész, meg a fenti túltermeltek.
0: Az mitől van?
1: Az attól, hogy ugye a multik megrendelték a dinnyét, ugye a kamionosok megrendelték külföldre, és az állítás nem úgy történik, ahogy ez meg volt betéve.
0: Tehát nem a mennyiség, hanem egyszerre túl sok áru került a piacra. Egyébként annyi terem, amennyi kellene, csak túl sok lett egyszerre a piacon.
1: Így van.
0: Azt mindig beszélgetjük mi minden évben, hogy ott látom, hogy nálatok Cecén mennyi az út mellett a dinnye, és akkor mindig elmesélem neked, hogy éppen, ez így volt néhány hete is, hogy itt a nagyáruházakban Pesten mennyibe kerül. Most mi a helyzet? Valamennyit sikerült itt lobbizni? Nem hiszem, mert én láttam 150 forintért is dinnyét áruházban.
1: Na, az a legnagyobb probléma, és akkor akik már 150 forintért odaadják a dinnyét, ott van a minőség.
0: Az más minőség? Az ugyanúgy magyar dinnye, de már régi,
1: magyar,
0: rossz?
1: Magyar dinnye, ugye lehet, hogy gazdinnye, leszedik az utóéréseket. Ugye ez a meleg időjárás az azért összelökte a dinnyéseket, tehát az érést gyakorlatilag. Hmm.
0: A meleg az ártott, mert túl gyorsan érett a dinnye, ugyanakkor jött egy lehűlés, én azt is olvastam, és akkor meg a fogyasztók nem vették olyan ütemben a dinnyét. Ezt is érzékeltétek?
1: Így van. És most jön egy újabb meleg hullám, ez most látni a koronát a termesztésre, a piacra is.
0: Ti most hogy álltok a dinnyével, Cecém?
1: Hát úgy néz ki, hogy az augusztus végéig jók vagyunk, ugye mink a kiskereskedelmi láncok váljuk fenntartani jó minőségű dinnyével, hát ez idáig sikerült is nagyon úgy néz ki. Ugye a mi dinnyénket gyakorlatilag veszik, tehát azok a vásárlók, akik tehát az állandó dinnyelvő vásárlók, akik a kiskereskedelmi láncokban vásárolnak zöldségbolt, stb. Náluk fogy a dinnye.
0: És nem 150 forintért, és ezen mindig csodálkozom, amikor beszélgetünk. Most menj!
1: 150 forintért szakormány dinnyét kéne árusítani. Valójában az a minőség nem összehasonlítható ahhoz, amit ugye odaad egy zöldséges, és másnap ugyanúgy a Mariska néni elmegy, vesz egy 5-6 kilós dinnyét, vagy egy fél dinnyét, mert tudja, hogy jó minőséget kap. Ez az üzletláncokban nem így működik.
0: Mind múlik a minőség, meg abba segíts. Én ott kongattam veled a dinnyefőt közepén a dinnyét, nekem persze nem sikerült, de a családból, te a diplomás gyerekeid vannak, ugye, akik ugyanezt a szakmát űzik. De mégis te vágod a dinnyét, te kongatod, ugye, ha jól emlékszem.
1: Hát ez az elmúlt 50 év. Tehát én 50 éve szedem durván a dinnyét, a minőséget ugye azt tudja, aki levágja a dinnyét. Aminek nem olyan a hangja, nem olyan a ártartalma, meghallom a kést, ahogy megtapasztaltam, hogy ez üreges, nem üreges, kristályosodik-e a magháznál. Azt vágom le, amelyik 2-3 napon belül a pulcra kerül. Már aznap van olyan vásárlóm, akinek ugye aznap a piacára kerül. Mm.
0: Mindig mosolyogsz, akkor te is az áruházakban, amikor látod, hogy ott minden férfi ember kongatja a dinnyét bölcsen, okosan, nézegetjük, ütögetjük, azt hiszük, hogy majd most jól választottunk, pedig akkor ezek szerint azért nagyon nehéz megtanulni.
1: Nehéz megtanulni, meg gyakorlatilag mikor azt a minőséget szedjük le, tehát olyan állapotban szedjük le a dinnyét, amikor pont a legjobb. Tehát lehet éretlenül, lehet túléretten. Általában az a probléma, hogy akik ugye nagy mennyiséget termelnek, ott nem hiszem, hogy olyan ember szedi, aki már tapasztalt ebbe a dologba. És akkor kerül bele éretlen, túlérett, na most akkor átaláltunk egyet, puff, ez jó, amikor tongatjuk az áruházát. Valójában így van.
0: Hát világos.
1: Sajnos.
0: Azért ott sokat tanultam Cecén tőled. Azt akarom még kérdezni, hogy egyébként kik szedik most a dinnyét ott a környékben? Fülöp-szigetek emberek vannak?
1: Gyakorlatilag nincsenek. Nálunk még azért megvan ez a Szece környékén a családok gyakorlatilag. Még ugye van egy pár alkalmazott, mindenkiné, aki csak teheti, vagy barátok jönnek, de a dinnyét az vágja le, hát a környékén, meg edzesieket is hozzá tudom rakni, de az már Tolna megye, Szeri megyeiek vagyok, hogy gyakorlatilag a gazda szedi a dinnyét mindenhol. Tehát aki ültetéstől a szedésig vele van a dinnyével.
0: A minőség mi múlik? Az, hogy öntözöd, az, hogy trágyázod, egy dinnye gyönyörű, zöld, belül piros, ilyen is, olyan is van. Oké, értem, és mindig azt mondod, hogy a minőség, és értem azt, hogy nagyon fontos a szedés pillanata. Ezt mi már a boltban nem tudjuk reprodukálni, csak legfeljebb, hogyha oda megyünk az út mellé, és ott vesszük meg a termelőtől. De a minősége, a beltartalom, az mitől függ még, hogy az tökéletes dinnye legyen?
1: ugye legyen meg a megfelelő mennyiségű víz, a megfelelő mennyiségű tápanyag, általában a kálium túlsúly, attól lesz éves a vinye, meg attól lesz szép színe. Csak ennyit tudok ebben kapcsolatban mondani, hogy a minőség ebből áll össze. Meg hát az a gazda akkor vegye le, amikor igazán érett a dinnye.
0: És akkor augusztus végéig lesz nálatok dinnye? Előbbre kerül a szezon vége.
1: Egy picivel előrébb, így van. Egy picivel előrébb kerül a mi részünk. Hogy a megyesi, akkor a fönt a nyírségiek, hogy milyen tempóban, vagy milyen mennyiségű dinnye érik náluk gyakorlatilag ezekben a melegekben, ami most jön itt egy hét meleg újból, ugye meg tudták fényvédőzni, lepermetezzük egy ilyen bioanyaga, ami ugye olyan, mint a méz, hogy ne süsse olyan mértékben meg magát a termést a nap, ne forrósodjon fel a dinnye gyakorlatilag, arról szól. Aki ezt megteszi, annak pár napot tud nyújtani az érésbe.
0: Mikor kezdődik a nap a dinnyeföldön, és mikor van vége? Csak még, hogy ezt tudjuk értékelni.
1: Ma reggel elkezdődik 6 órakor, és este 10 órakor tér véget, mert a pártotára is viszek például, most mondtam, egy párost, ahol hordunk dinnyét, oda 8 órára vihetem oda a hőtségesen, mert akkor ér rá, akkor viszik a dinnyét, és este 10 órára ér.
0: Hát csinálja utánad bárki, aki...
1: Igen, és ezt azért tudomásuk kell venni, hogy ez kinn a napon van. A dinnye is a napon van, meg az, aki szedi, meg aki berakja az autóba. Meg hát maga az egész az, hogy vigyázunk a termésre. Tehát nem dobáljuk, szépen berakjuk a kalodába, nem törjük. Ez egy olyan helyen, ahol ugye egy tömeget szednek le, hogy másképp nincs. Meg amire oda kerül, tehát újból ezt a ruházláncos dolgot tudom, tehát oda nagyon nehéz minőséget előállítani.
0: Én olvasom a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívását, hogy az import helyett a magyar dinnyét részesítsék a fogyasztók előnyben. Hát talán hozzájárultunk ezzel a beszélgetésre, és nagyon szépen köszönöm Nemes László
1: Cecéről. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megkeresett a rádiót.
0: Köszönöm.
1: Nagyon köszönöm. Hello.
2: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: forget it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM
1: műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jövő héten újra ülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A Magyar Egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
1: Időjárás jelentés.
3: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

dance with me? Must you dance? Why it's so close with your lips?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, ez a nap vendége, és a vendégünk Antal Ferenc védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértő. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Most már gyakorlatilag sajnos szinte velünk élő dolog az orosz-ukrán háború, és ez egy európai fegyverkezést újra generált, ami milyen ütemben halad, ha akár mondjuk a felszerelések megvásárlását nézzük, akár a gyártósorok felállítását, vagy magát akár a finanszírozást is, mennyire tudtak az európai országok felpörögni, vagy mennyire még mindig koncepciógyártás történik?
2: Itt a kiindulási pontot azt gondolom, hogy 2014-ben érdemes meghatározni, tehát a Krím fegyveres konfliktus megvalósulása indított el egy olyan fegyverkezési hullámot, illetve védelmi-ipari beruházási hullámot, aminek most a kicsúcsosodását látjuk az elmúlt években. Nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború sebességet váltott ebben a tekintetben, illetve így az Európai Unió és a NATO oldaláról, hogyha tekintjük, a fenyegetettség érzetével párhuzamosan növekedtek mind a költések, mind pedig az ipari kapacitásoknak a létesítései. Itt 2022 és 2024 azt gondolom, hogy egy komoly védelmipari költések tekintetében egy inflexiós pont, tehát az Európai Unióra, hogyha tekintünk, egy makrogazdasági szempontból, akkor a költségvetési források olyan ütemben kerülnek védelmiipari kapacitáshoz allokálásra, ami már úgymond megközelíti a hadigazdálkodás definícióját nemzetközi tekintetben.
1: Mert hogy olyan magas százalékos arányban?
2: Magas százalékos arányban is, és összegszerűségét tekintve is.
1: Ez az úgynevezett SAFE program, amit az Európai Unió elkezdett működtetni, ez mennyire indult be, mert például Magyarország tekintetében még mindig csak a lehívások előkészítésénél járunk, azt hiszem nem fogadták el teljes mértékben a programot, ez mondjuk a kormányváltás miatt is csúszott egy kicsit, vagy csúszhat, de a többi ország elindította már erre a SAFE programra rávetítve a saját védelmi erősítését?
2: Igen, több Európai Uniós ország is elindította a kapacitások létesítését, illetve a megrendelések megvalósítását a SAFE program keretében, mert egyes kiutalások meg is valósultak. Itt ezeknél a programoknál azt fontos látni, hogy ahogy említettem, ez egy fejlődési görbe mind a költések, mind a kapacitás létesítések tekintetében. Tehát első lépésben mind az Unió, mind a NATO egy olyan igényre reagált ezeknél az akár Európai Uniós, akár NATO-s programoknál, hogy elkezdtek a raktárak kiürülni. Elkezdődött a fegyverkezés, akkor elkezdtek a beszerzésekre fókuszálni. Amint ez már nem volt elegendő, volt egy kapacitás szűk keresztmetszet, akkor a kapacitásokat kellett megtámogatni. Amint a kapacitások megtámogatása is úgymond alapanyag oldalról szűk keresztmetszethez érkezett, akkor a kritikus alapanyagok beszerzésének, illetve Európai Uniós NATO-s kapacitás létesítésének jött el az ideje. Most a SAFE programmal például abba az irányba kezdtünk el NATO szintjén, EU szintjén elindulni, ami a közös beszerzések, illetve a közös ipari kapacitások létesítésének irányába mutat. Itt a SAFE program mellett az úgynevezett EDPCI programot is megemlíteném.
1: Ez minek a rövidítése?
2: European Defense Program of Common Interest. Ezek már tagállamokon átívelő védelmi iparok kapacitások létesítését célozzák meg, illetve közös beszerzéseket. Ez azért fontos, mert rendkívül fragmentált volt a védelmi ipari piac, tehát tagállamonként például nem feltétlenül volt értelme egyes kapacitásokat létesíteni az adott ország igényeire kizárólag. Ez alapvetően üzleti logikát követ, tehát a méretgazdaságosságot, hogyha tekintjük, nem keletkezett megfelelő kereslet az adott országban. Erre reagál az Unió, erre reagál a NATO, össze kell fognia a tagállamoknak, közösen kell beszerezniük, és ez adja meg a azt az üzleti racionalitást, azt a volument, amivel már lesz értelme fenntartható ipari kapacitásokat létesíteni, mert hogyha nem közös beszerzésben gondolkozunk, nem méretgazdaságosságban gondolkozunk, akkor ezek vagy alul kihasznált kapacitások lesznek, vagy pedig ugye a fix költségek, hogyha kevesebb termékre kerülnek allokálásra, akkor olyan szinten lesznek drágák, ami versenyképtelen lesz. Márpedig a közös beszerzések, a tagállami beszerzések is azért rendkívüli hangsúlyt fektetnek a költséghatékonyságra is. Tehát attól függetlenül, hogy egy adott országban megvalósul egy ipari kapacitás, az tud olyan szinten drága lenni, hogy a honvédelmi minisztérium az adott tagállamban azt mondja, hogy köszönöm szépen, hát ennyiért inkább akkor egy külföldi terméket választok, ami szintén már battle proven, tehát kipróbált a frontvonalban is.
1: Mondjuk a külföldi beszerzésekkel az ember azt gondolja, hogy ha sajnos háború van, akkor azért az a lehet probléma, hogy mondjuk alkatrész utánpótlás szervizeléssel mi a helyzet, és hát az orosz-ukrán háború arra mutatott példát, hogy az orosz fegyverrendszerek különböző egységeit máshol gyártották, például emlékeim szerint a T-80-as harckocsinak a célzó rendszerét pont Ukrajnában gyártották, tehát az oroszoknak néha olyan problémáik voltak, hogy pont az ellenséges országból kellett volna adott esetben alkatrészt szerezni. Túl a költségeken, túl azon, hogy ha gond van, mekkora mennyiséget tud még pluszba esetleg lehívni egy adott ország, min kell még gondolkodni egy ilyen beszerzésnél? Kell arra, hogy tényleg mi van akkor, hogyha konfliktus van, és mennyire működtethető legalább pár hónapig egy bizonyos beszállítói lánc?
2: Ez nagyon sok komponensű kérdés, és itt visszahoznám azt a tanulási görbét, amit az Unió és a NATO is befutott. Tehát, hogy amikor a raktárak kezdtek kiürülni, fogyni kezdtek az eszközök, akkor az első fókusz az volt, hogy csak új eszközöket rendelnek az országok. De jött a realizáció, pont az, amit ön is említett, hogy ez kizárólagosan nem fogja megoldani a problémát, tehát ez nem épít úgymond rezilienciát egy adott ország számára. Így ez a tanulási görbe, amit végigvettünk a programokon keresztül is, az egy nagyon fontos tanulási görbe, tehát a reziliencia építésének mind a beszállítói láncok, mind a kritikus alapanyagok integrált részét képezik, és erre mind az Unió, mind pedig a NATO is vállalásokat tett, hogy egyre inkább építeni fogja ezt a rezilienciát, mert anélkül fenntartható önvédelmi képesség nem létesíthető, hogy reziliens beszállítói lánca lenne az országnak, illetve a szükséges alapanyagok ne álljanak rendelkezésre. És még egy gondolat, tehát hogy a karbantartási kapacitás, tehát az MRO kapacitás egy rendkívül fontos része ennek a történetnek, tehát hogyha a nagy vasakat tekintjük, tehát akár az IFV-ket, az Infantry Fighting Vehicle-eket, akár a...
1: Ez a páncélzott szállított harcjármű, vagy szállító harcjármű?
2: Harcjármű, illetve a main battle tankeket, azoknál gyakorlatilag a karbantartási költség a többszöröse is lehet egy adott termékbeszerzési költségének.
1: Arról nem is beszél, hogyha ezt nagyon intenzíven használják, nyilván lőszer, üzemanyag és még egyéb dolgok is felmerülnek. Egy dolog jutott még eszembe az európai hadseregek felfegyverzésével kapcsolatban, hogy nagyon úgy tűnik, hogy akik nagyon megijedtek, és például a lengyelek ebbe a csoportba tartoznak, nagyon komolyan veszik a fegyverkezést, míg amerikai felszerelés sem tudtak hirtelen annyit rendelni, amennyi szükségük lett volna. Legalábbis úgy gondolják, hogy szükségük van. Európait meg sajnos pláne nem. És akkor itt jött az, hogy Dél-Koreából vásároltak be közepes repülőgépeket, harckocsikat, és talán tüzérségi eszközt is, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, hogy még ez a bevásárlás része. Ez így első rendelésre szakértőként, ha konfliktus van, fenntartható, hogy Koreából jön az utánpótlás, vagy akár a szerviz?
2: Nagyon összetett kérdés, tehát van egy raktározási oldala is ennek a történetnek, hogy az adott tagállam adott alkatrészből mennyit rendel a raktárakba, és milyen, akár az alkatrészállománynak is van egy fogyási sebessége, nagy mértékben hozzá lehet járulni a rezilienciához azzal, hogy maga a raktározási képességet fellendítjük. Itt a lengyel példánál inkább azt hoznám be, ami az amerikai rendelések kapcsán is látható volt, hogy kapacitás szűk keresztmetszet előállhat. Na de hogy állhat elő kapacitás szűk keresztmetszet, hogyha az üzlet alapvető logikáját nézzük, ha egy óriási kereslet van, akkor automatikusan a kínálatnak igazodnia kellene. És ezt miért nem láttuk a védelmi iparban ilyen zökkenőmentesen, úgymond? Pont azért, mert maga a finanszírozási képesség, maga a finanszírozhatósága ezeknek a kapacitásoknak nem jött párhuzamosan a kereslet fejlődésével, és itt az amerikai kapacitás kapcsán az fontos látni, hogy csak akkor reagál egy gyártó, csak akkor reagál egy bank egy adott fellendülő keresletre, hogyha arra megfelelő vizibilitással rendelkezik, és a pénzáramok, amelyek ebből a keresletből jönnek, azok fenntarthatóak, kiszámíthatóak, és a megfelelő komfortja megvan a finanszírozónak és a gyártónak is arra vonatkozóan, hogy ezek az összegek be fognak érkezni. Számos országban láttunk példát arra, hogy nagyívű keretszerződések megkötésre kerültek 5-10 évre akár, vagy 15 évre, és mégis, hogyha finanszírozói szemmel nézzük ezeket a szerződéseket, egy bank, akár risk departmentje, akár compliance departmentje első reakcióként azt fogja mondani, hogy ez rendben van, de mi biztosítja azt, hogy a keretszerződésből az adott évben lehívásra kerül egy X darabos megrendelés. És ezek azok a kérdések, ami azt gondolom, hogy a legújabb szakaszába vezetnek az Unió és a NATO tanulási görbéjének, hogy ezek a kapacitások, ezek a gyártók, akik már látják a keresletet, hogyan finanszírozhatóak meg fenntartható módon.
1: Az Egyesült Államokban gondolom ott egy nagyon komoly évtizedes hagyománya van ennek, hogy a nagybankok bevállalják a cégeknek a gyártósorainak a finanszírozását, mert ugye az állam úgy is kifizeti, mert brutális egyszerűen az amerikai hadi költségvetés most már ilyen 1500 milliárd dollár körüli. Kínában meg Oroszországban ott talán mondjuk az állam irányítással, a költségvetési pénzek különböző irányításával ez megoldható, akkor mondjuk úgy, hogy egy demokratikus országban, mint amilyen Magyarország, vagy az Európai Unió különböző tagállamaiban, ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, tehát egyelőre a bankokat is meg kéne arról győzni, hogy igenis állják ezeket az előzetes gyártási kapacitási kialakításokat abban a reményben, hogy tényleg megjön majd az állami kifizetés, és így a végső számlák rendezve lesznek?
2: Nagyon érdekesen néz ki most a finanszírozási piac a védelmi szektorban. Tehát, hogyha Európát tekintjük, ha azokat az országokat helyezzük fókuszba, ahol van egy olyan nagy prime, ami gyakorlatilag már 100-150 éve ott van a piacon, és a békeidőszakban is fent tudott maradni. Most ott megfelelő komfortja van a bankszektornak abban a tekintetben, hogy ez a gyártó-szolgáltató bármi történik az elkövetkezendő években, fenn fog maradni. Ezt könnyebb finanszírozni. Itt az a nagyon érdekes, azt gondolom, hogy egy bizonyos méretet, hogyha elér egy ilyen prime vagy gyártó, akkor megfinanszírozzák a bankok, és hozzá csatlakozik a bankszektor, tehát ezt látjuk Németországban, Franciaországban, akár Olaszországban is, viszont strukturálisan még mindig nem akkora volumennel, és mindig nem a klasszikus gyártási iparágokban látható volumennel finanszírozzák ezeket az iparágakat, és ez a nagy kérdés, hogy miért. Az látható a piacon, hogy ennek a legnagyobb visszatartó ereje a bankok részéről nyilván a vizibilitása volt a keresletnek, és ebben is látható egy elmozdulás az elmúlt években, évtizedekben, tehát az a 80-es, 90-es években még elképzelhetetlen volt, hogy nyilvánosan nyilatkozik egy gyártó vagy egy ország, hogy akkor most én beszereztem ennyi meg annyi terméket. Most már látjuk azért, hogy akár LinkedIn-en, akár nyilvános forrásokon keresztül védelmipari tőzsdei cégek büszkén jelentik be ezeket a megrendeléseket, akár az országok honvédelmi miniszterei is, honvédségi vezérkar is büszkén mutogatják a termékeket, amiket beszereztek. Ezek apró indikációi annak, hogy lazul ez a szenzitivitása a kereslet bemutatásának, tehát ez volt egy fontos szűk keresztmetszet. Nyilván, aki banküzemtanban járatos, az tudja, látja, hogy egy banknak szüksége van a komfortra abban a tekintetben is, hogy technológiailag, műszakilag fenntartható terméket gyárt egy adott gyártó, tehát csak akkor fog megfinanszírozni egy beruházást, hogyha valóban látható, hogy az a termék összekapcsolható a piacon látható kereslettel. És ezt értették sokan félre, amikor finanszírozhatóságról beszéltünk a nemzetközi piacon. Attól, hogy a NATO, az Unió bejelenti, hogy mekkora költések lesznek az elkövetkezendő időszakban, az nem azt jelenti, hogy az adott bank, az adott kapacitás, az adott gyártó szintjén komfortra tud leállni.
1: Mondjuk egy ilyen köznapi nyelvre ezt lefordítva, ha olyan nagy cégek, mint mondjuk a Rheinmetall a németeknél, az olaszoknál talán a Leonardo, meg még egy nagyobb cég dolgozik egy ötödik generációs harckocsinak a kiépítésén, amibe így úgy Magyarország is beleszállt fejlesztési költségekkel, akkor ez abszolút nem biztos, hogy vonzó egy bank számára, hiszen ki tudja, hogy ez a harckocsi megvalósul, mikorra valósul meg, és egyáltalán mikorra lehet belőle valódi gyártás, valódi üzlet?
2: Kicsit árnyalnám ezt a kérdést. A bankok a védelmi parban magát, a gyártót tudták megfinanszírozni, a projektet nem.
1: Tehát ez egy fejlesztés nem?
2: Egy fejlesztés nem igazán. Tehát nem volt meg az a kellő komfort, ami azt biztosítja, hogy akkor ez hosszú távon megtérül. Ezt fontos kihangsúlyozni, hogy a banknál nem volt meg az információ. A vizibilitás hiányának köszönhetően. Tehát az, hogy a gyártó, az, hogy az adott fejlesztés, az, hogy a NATO egy adott fejlesztést megvalósíthatónak, megtérülőnek tekinte, az elkülönül ettől, és épp ezért van nagy felelőssége mind a NATO-nak, mind az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak arra tekintette, hogy segítsék a bankokat, segítsék a finanszírozókat, a befektetőket, hogy a komfort szintjüknek megfelelő információbázisra tudjanak jutni.
1: Szörnyű ilyet mondani, de akkor tulajdonképpen egy banknak az ad végső bizonyítékot arra, hogy egy fegyverzet fejlesztés vagy egy termék előállítást megfinanszíroz, hogyha annak van állandó harctéri felhasználása. Tehát mondjuk az ukrajnai háború, ahol drónokat fejlesztenek, és dróntechnikát, autonóm fegyvereket használnak fel, ennek a finanszírozása idézőjelben a vonzót vonzóbb egy kereskedelmi banknak, mint egy állami hadsereg, akár egy lengyel, akár egy magyar, akár egy németnek a fegyverbeszerzése?
2: Itt van egy fundamentális kérdés, amit érdemes először tisztázni. Nem azért költünk védelmiparra, hogy háborúzzunk, hanem épp azért költünk védelmiparra, hogy ne kelljen háborúzni. És ez választ is ad részben a kérdésre. A bank nem azt nézi, hogy a harctéren használják-e az adott eszközt, a bank azt nézi, hogy rendszerbe állították-e egy NATO tagállamban, azt nézi, hogy mennyire biztos az a megrendelés, mennyire komitálta magát az állam ahhoz, hogy valóban beszerzi az adott eszközt, és fenntartható módon. Tehát az a legszerencsésebb helyzet, hogyha gyakorlatozásra használják az államok ezeket a termékeket a raktárakban, az elrettentési képességben mutatására, nem feltétlenül szükséges egy harctéri alkalmazás. Nyilván a honvédségek számára, hogyha belegondolunk a helyzetükbe, az a legvonzóbb eszköz, amely már bemutatta a harctéri képességeit, vagy a gyakorlati képességeit, ahhoz képest, mint ami csak a tervező asztalon létezik. Nyilván ezeket az eszközöket a honvédek arra használják, hogy a hazájukat és az életüket védelmezzék, tehát ilyen szempontból a honvédség számára a gyakorlati hasznosítás az mindenképp prioritás.
1: Folytatjuk majd Antal Ferenccel, védelmi ipari szakértővel, védelmi ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel a híreket követően.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatjuk Antal Ferenccel, védelmi és kritikus ipari infrastruktúra szakértővel. Beszéltünk rengeteg mindenről a hadseregfejlesztéssel kapcsolatban, finanszírozásról, finanszírozási elméletekről, illetve magáról a gyakorlatról, hogy ez hogy néz ki, arról, hogy amit ugye bejelentenek, beígérnek, az még nem biztos, hogy akár egy

0: állapotban, hogyha az ÖSZ Uniót, az ÖSZ NATO-t, Amerikát levonva nézzük, ami folyamatos gyártása, folyamatos hadsereg feltöltése már alkalmasra teszi Európát, tehát van akkora fejlődés, hogy reméljük sose történik meg, de mondjuk egy orosz támadás esetén tud mihez nyúlni Európa?
1: Európa az elmúlt években rendkívül sokat investált a védelmi iparába, és rendkívül sokat fejlődött. Reziliencia tekintetben azt lehet elmondani, hogy ezeknek a masszív eszközbeszerzéseknek, a masszív támogatásoknak köszönhetően, kapacitás létesítéseknek köszönhetően nagy mértékben növelte az elmúlt években az önvédelmi képességét és az elrettentési képességét. Itt a nyilvános információkat, hogyha tekintjük, akár egy német ipari szereplőnél, Rheinmetallnál olyan bejelentések voltak Európa szerte, ami abba az irányba mutat, hogy itt valóban létesülnek ezek a kapacitások, jelentik be folyamatosan a szerződéseket, illetve a szállításokat. Itt egy folyamatos fejlődés alatt van Európa, és az elmúlt időszaki bejelentések alapján, ami mind a NATO, mind EU szintjén megvalósultak, vagy az ankarai csúcson, például a NATO védelmipari csúcsán, amiket bejelentettek, az abba az irányba mutat, hogy az elkövetkezendő 10 évben is fenn fogja tartani a NATO és az Unió is ezt a folyamatos védelmipari fejlődést.
0: Nagyon büszkén jelentik be a védelmi miniszterek, miniszterelnökök, államelnökök, amikor egy-egy nagyobb beszerzés történik. Már a beszélgetés elején említettük a lengyeleknek a hatalmas dél-koreai beszerzési szerződését, de hát ezek mind olyan jellegű fegyverek sokszor, amelyek a korábbi harctéri tapasztalatok alapján vannak, tehát vadászgépek, helikopterek, harckocsik, páncélozott szállító harcjármű, fegyveres harcjármű. Nem igazán hall az ember drónbeszerzésről, vagy csak ilyen nagyon kezdetleges állapotból, ami viszont az orosz-ukrán háborúnak a fő fegyvere. Hogyan lehet ezt, amelyek ugye sokszor néha olcsóbbak ezek a drónbeszerzések, vagy az egységnyi drón, mint egy egységnyi mondjuk harckocsi, vagy akár más fegyver, hogyan lehet ezt mondjuk a védelmi ipar számára vonzóvá tenni, egy dróngyártást, vagy akár a finanszírozó pénzintézetek számára, egyáltalán ez elindult Európában, mert mintha én legalábbis személy szerint erről kevesebbet hallanék.
1: Igen, az, hogy kevesebbet hall az ember drón témában, drónbeszerzés témában, az annak köszönhető leginkább, hogy egy olyan folyamatos és gyors innováció van, egy folyamatos fejlesztés ebben az iparágban, ami nyilvánvalóan abba az irányba mutat, hogy elkövetkezendő 10 évre nem fog egyik tagállam sem beszerezni 1 millió darab drónt, mert egyszerűen olyan rapid fejlődés van, ami azt irányozza elő, hogy adhok jelleggel valósul meg a beszerzés, és tesztelik folyamatosan a honvédségek, hogy ez megfelelő eszköz, fenntartható eszköz.
0: Lehet, hogy fél év múlva elavult már.
1: Fél év múlva elavult, így van, és ezért nem tapasztalható az, hogy akkora volumenű bejelentések vannak ebben a tekintetben, mint például a, nem tudom, egy 200 darabos harckocsi beszerzés Nyugat-Európában.
0: Még egy dolog, ami az elmúlt időszakban sajnos elindult, ez pedig a hajók, kereskedelmi hajóknak a támadása az orosz meg az ukrán háborús fél részéről is, és hát most már nem csak egymás hajói támadják, hanem úgy tűnik, hogy egyébként más nemzetiségű hajókat is. A védelmi ipar erre vajon fel van készülve, hogy ha nem is hadi hajók, de mondjuk kereskedelmi hajók olyan típusú eszközöket telepítsenek, amelyek legalább egy dróntámadást, legalább egy-két dróntámadást kivédenek, vagy ez annyira új, ez annyira szürke, meg sötét zóna még, hogy erre nem is nagyon gondolkodott senki.
1: Ebben a tekintetben mindig azért érdekesek ezek a beszélgetések, mert most, ha ezt megbeszéljük, akkor valószínűleg a podcast után 3 nappal már változik a szituáció. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy folyamatos fejlesztés van mind véderő, mind pedig támadó erő tekintetében. Hogyha a hírekben azt olvassuk, hogy óriási technológiai fölénye van az egyik félnek bizonyos tekintetben, abból csak azt érdemes leszűrni, hogy akkor a következő innovációs lépés az lesz, hogyha ez egy támadó erejű fejlesztés volt, hogy akkor a mérnökök nagyon elkezdenek azon dolgozni, hogy hogyan lehet a védelmet megvalósítani. Tehát például egy ilyen innováció volt az elmúlt években az optikai szálas, vagy optikai kábeles drónok megjelenése, az például egy olyan támadó jellegű apparátus, amire a tagállamok, a NATO, de nyilván a más

0: az orosz oldal is, meg az ukrán oldal is rendkívüli hangsúlyt fektet, hogy hogyan lehet ezek ellen harcolni. Tehát ezek ilyen időszakos technológiai fölények. Én azt mondanám konklúzióként, hogyha bármilyen témában tekintjük a védelmiipari fejlesztéseket, a jövőbeli fejlesztési irányokat mutatják nagyon jól, én azt gondolom.
1: Picit mindig belegabajodok, hogy védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra. Na most a kritikus infrastruktúrára kérdeznék rá, mert hogy azért az látszik, hogy az orosz-ukrán háborúban, de lehet valószínűleg így van a közel-keleténél, és csak abból kevesebb információ jön ki, vagy onnan, hogy nagyon-nagyon fontosak a különböző internetes hálózatok, sőt műhold hálózatok, alacsony pályás műhold hálózatok. Valószínűleg egy jó páran azért már megjegyezték a Starlink rendszert például, ami az ukrán hadseregnek biztosítja az azonnali információt a harc téren. Egy ideig az oroszok is rákapaszkodtak erre, aztán most nem tudom, hogy a saját rendszerüket ki tudták-e fejleszteni. Ilyen jellegű innováció fejlesztés zajlik Európában? Tehát, hogy saját műholdas rendszer, mert minthogyha ezt, főleg Európa ezt elhanyagolta volna az elmúlt időszakban.
0: Természetesen ebben a tekintetben is zajlik az ipari képességek, illetve az innovációs képességek létesítése Európában. Vannak nagy nyugat-európai szereplők ebben a tekintetben, amelyek rengeteget investálnak, mind a space, mind pedig a cyber védelemre, illetve a kapacitások létesítésére. Ez egy, azt gondolom, rendkívül szignifikáns iránya a védelmi iparnak az elkövetkezendő időkben. Amit egy kritikus infrastruktúra tekintetében még megemlítenék, az a repterek védelme, kritikus vasútvonalak, hidak és egyéb kritikus infrastruktúrák védelme.
1: Mobiltornyok, mobiladótornyok.
0: Mobiltornyok, így van. Az elmúlt két évben tapasztalhatta meg Európa, hogy északi oldalról az árnyék flotta kiindulási pontjával olyan drónberepülések valósultak meg. 2024 és 26 között 114 ilyen azonosított drónberepülés volt, ami kritikus infrastruktúrák feltérképezését cél azt a nagy valószínűséggel. Az elmúlt időszakból, hogyha a híreket követték, akkor nyilván a müncheni reptérnél volt egy olyan incidens, ami egy néhány ezer eurós, dolláros drón okozott több millió eurós kárt. Tehát ez még egy olyan irány, amire az elkövetkezendő időszakban nagy hangsúlyt fog fektetni. Azt gondolom a NATO, és az előző gondolatra még rácsatlakozva, közel-keleten is ez rajzolódott ki az amerikai-iráni konfliktusban, hogy ez a drón elhárítási képesség, a kritikus infrastruktúra védelmi képesség, ez egy nagyon fontos iránya lesz a védelmi fejlesztéseknek a jövőben.
1: Arról nem is beszélve, hogy egyébként nagyon furcsa dolgok vannak ezzel kapcsolatban, mert ugye több millió dolláros rakétákkal kell lelőni pár tízezer, vagy akár pár ezer dolláros eszközöket, és hát a légvédelmi rakétákból jóval kevesebb áll rendelkezésre, mint adott esetben a támadó legegyszerűbb drónokból, bár már ezek sem annyira egyszerűek, mint korábban. És hát mondjuk a Románia tudna erről mesélni, hogy az elmúlt időszakban mekkora problémákat okoz ez számukra. Más területen van-e legalább tervezés, gondolkodás a kritikus infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban, vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatban. A NATO csúcson, nem a mostani, hanem a korábbin, ugyanis született egy megállapodás, hogy a GDP 5%-ának megfelelő összeget kell költeni, de abban 1,5% beleférhet akár vasutak fejlesztésére, utak fejlesztésére, ami első ránézésre olyan furcsa, mintha megengedő lenne ez a dolog, de valójában hogyha van valamilyen konfliktus, nagyon-nagyon fontos, főleg a vasútnak a fejlesztése, és hát vannak ezzel kapcsolatban komoly kritikák, hogy áll ebben Európa. Ezen a téren van fejlesztés, illetve főképp finanszírozás?
0: Ez egy nagyon fontos iránya lesz az elkövetkezendő időszaknak, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ez azért egy rendkívül fontos védelmiipari kérdés, mert hogyha nagy vasakat tekintjük, a tankokat, harckocsikat, egyéb hasonló eszközöket, azért ezek nem egy 1-2 tonnás személygépjárművek, tehát a hidakat, a vasúti kapacitásokat és a kapcsolódó infrastruktúrát mind fel kell készíteni arra, hogy mobilizálni lehessen ezeket a termékeket. Tehát az látható, hogy nem feltétlenül racionalitás, hogy 100-200 kilométerenként legyen egy olyan ipari kapacitás, ami létrehoz például egy main battle tanket, de az mindenképp egy nagyon fontos elvárás, hogy a kritikus gyártási kapacitás a potenciális védvonalakkal legyen megfelelően összekötve. És ezért emelte ki amúgy a NATO is, meg az EU is minden programjában, mint egy fontos kérdés az úgynevezett military mobility-t. Tehát ebben a tekintetben mindenképp nagy fejlesztésekre lehet számítani. Ami finanszírozás tekintetében egy fontos kérdés, én azt gondolom, hogy nyilván az infrastruktúra projekteket sokkal könnyebben finanszírozzák a védelmi iparban is, tehát akár egy EIB, egy EBRD-t, hogyha figyelembe veszünk, de a SAFE programot is, hogyha figyelembe vesszük, azért infrastruktúra vagy infrastruktúrához kapcsolódó eszközállomány beszerzésére ezek a finanszírozási források elkölthetőek. Ami még nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy ez nem váltja ki teljes mértékben a költségvetési igényeket, forrásokat. Tehát itt mobilizálni kell a magánszektort is, és ennek egy kiváló zászlós hajója lesz, én azt gondolom, az elkövetkezendő időszakban a Defense Security and Resilience Bank, a DSRB.
1: Lesz egy önálló bankja ennek a rendszernek, tehát ennek a fegyverkezésnek?
0: Igen, a kanadai kezdeményezésre az ankarai NATO csúcson az alapító dokumentumot alá is írták az első hullámú csatlakozó országok. 9 ország csatlakozott ez a kezdeményezéshez. Várhatóan év végéig lezárul a második hullámos csatlakozás. 2027-ben megalapításra kerül ez a multilaterális finanszírozó intézmény, és a legnagyobb elsőkörös finanszírozásai már 2028-ban kihelyezésre tudnak kerülni.
1: Ez a gyakorlatban kötvénykibocsátást jelenthet majd a bank részéről, vagy akár a tőzsdén is megjelenhet?
0: Első körben egy kötvénykibocsátást jelent a bank részéről, egy AAA besorolású ratinget céloz meg a bank, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek rosszabb a kockázati besorolása, mint a AAA, jellemzően Közép-Európa, Kelet-Európa, egy nagyon jó példa erre. Azok az országok így is úgy is elköltik azokat az összegeket védelmi iparra a NATO 5%-os vállalásnak köszönhetően, hogyha csatlakoznak ehhez a multilaterális intézményhez, akkor nagy mértékben tudják racionalizálni a finanszírozási költségeiket. Tehát gyakorlatilag az országok sokkal olcsóbb forráshoz tudnak jutni, mint hogyha saját költségvetési forrást használnának fel. És ez fontos, hogy nem csak infrastruktúra projektekre, military mobility-re, hanem a klasszikus hadipari tevékenységre, tehát lőszergyártás, harckocsi gyártás, kézilőfegyvergyártás, tudják fordítani ezeket a forrásokat. De azt gondolom, hogy nem az összegszerűsége nagyon fontos ennek a kezdeményezésnek, illetve nem a források megléte, hanem az a multilaterális facilitátor szerep, szervezési szerep, amivel gyakorlatilag a szövetséges országok pénzpiacát tudják támogatni. Tehát a bankok számára az egy óriási segítség lesz a jövőben, én azt gondolom, hogy lesz egy olyan intézmény, amely védelmipari információkkal tudja támogatni őket, a tudásmegosztást facilitálja, akár értékesítési, beszállítófejlesztési kompetenciákat a tagállamok, illetve a kereskedelmi bankok részére is rendelkezésre tud bocsátani, illetve a tervek szerint AAA ratingű garanciákat tudnak biztosítani a kereskedelmi bankok számára a jövőben.
1: Magyarország csatlakozott ehhez a bankhoz?
0: Magyarország még nem csatlakozott ehhez a bankhoz. Ez még egy nyitott kérdés a jövőre tekintette, hogy Magyarország csatlakozni fog-e. Azt kell tudni, hogy ennek a banknak a fejlődési folyamata jelenleg ott tart, hogy toborozzák a tagállamokat. Azt kell látni, hogy az alapító országokon kívül a pénzpiacot is, a nemzetközi pénzpiacot is sikerült megmozgatniuk, tehát olyan nevek álltak be már mögéjük, mint a JP Morgan, Deutsche Bank, és támogatják nagyban ezt a kezdeményezést, mert rendkívül hasznos lenne a nemzetközi pénzpiacok számára, hogyha lenne egy olyan multilaterális szereplő, amely gyakorlatilag el tudná kezdeni ezt a finanszírozás serkentést. Amúgy a gyakorlatban láttuk ezt az EIB-nél és az EBRD-nél is infrastruktúra fejlesztési projekteknél, hogy elsőként belépett az EIB és az EBRD egy adott projekt megfinanszírozására, és onnantól kezdve sokkal bátrabban, sokkal könnyebben csatlakoztak a kereskedelmi bankok is a finanszírozási tevékenységhez.
1: Az elmúlt 8-10 évben rengeteg minden jelentette be Magyarországon különböző gyárak létesítését. Aranymetált nagyjából már mindenki ismeri Zalaegerszegen, hogy ott elindult a gyártás, de van tüzérségi lőszer, gyártás kézifegyver is, sok minden bejelentettek ezek, ha persze mondhat ilyen véleményt. Mennyire elégségesek már ahhoz, hogy Magyarország az alapvető védelmi képességeit ellássák ezek a gyárak, vagy mennyire kéne még fejlesztés, nem csak fegyverzet, beszerzés terén, hanem akár kritikus infrastruktúra építések terén, illetve egyáltalán magát a logisztikát, a gyártást mennyire kéne akár mondjuk több gyáregységre szétszedni, hogyha mondjuk ilyen védelmi szemszögből is gondolkozik az ember.
0: Ez ugye nagyban geopolitikai és honvédségi kérdés. Erre a kérdésre a választ igazából a haderőterv tudná a legakkurátusabban megadni, ami nyilván a publikus szem számára nem egy elérhető dokumentum. Én visszahoznék egy gondolatot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát nem azért finanszírozzuk a védelmi part, hogy háborúzzunk, vagy hogy használni kelljen az önvédelmi képességünket, hanem azért, hogy egy elrettentést finanszírozunk, tehát elrettentési képességet finanszírozunk. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy mind az Európai Unió, mind a NATO még egy fejlődési görbét fut be, és a NATO és Európai Unió része Magyarország is, tehát Európa szerte van hova fejlődni az országoknak. Én azt látom, hogy ebben rendkívül sokat fektetnek a tagállamok, és elindultak ezen az úton. Az már látható, hogy ez nem egy 1-2 éves jövőbe tekintő út, hanem már 10-15 éves terveket szőnek a NATO tagállamok, az uniós országok és az Egyesült Királyság is.
1: Antal Ferenccel beszéltünk, védelmi, ipari és kritikus infrastruktúra szakértővel. Köszönjük, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt 2x20 percben a nap vendégét látták és hallották. Ezt a beszélgetésünket visszahallgathatják a honlapunkon, de a YouTube csatornánkon is megnézhetik. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. További jó rádiózást!
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Ősszel tárgyalhat az országgyűlés az Európai Ügyészséghez való csatlakozástól. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tártak fel hazai gyermekotthonokban, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel a hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezéstől a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában vagy épp az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. Beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz szentmise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is, Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarot hangversenyt, Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. Az ünnepi tűzijátékozás után idén is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 350 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet, bár a fővárosban ma csak 10 perces lesz az augusztus 20-ai tűzijáték, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijed és elszökik. Októbertől érezhetik meg az ügyfelek, hogy felgyorsul és pontosabbá válik a csomagkezelés a Foxpostnál. A cég saját forrásból mintegy 2 millió eurós fejlesztéssel növeli a Foti logisztikai központ feldolgozási kapacitását.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség, a gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Világító várak és kastélyok éjszakai látogatásra. A fővárostól mindössze 30 kilométerre található a Gödöllői királyi kastély, amely Erzsébet királyné egyik kedvenc pihenőhelye volt. A gyönyörűen felújított termekben a látogatók megismerhetik a kastély teljes történetét, az építtető Grassalkovics családtól a királyi nyári rezidencián át egészen napjainkig. A festői barokk környezeten túl számtalan esti programmal vár a kastély minden évszakban, így nem csak egy pazar esti séta helyszíne lehet. Ne hagyjuk ki a Dunakanyar igéző panorámáját a visegrádi fellegvárból. Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A keszthelyi Festetics kastély, azaz mai nevén a Helikon Kastélymúzeum a 18. század közepétől 200 éven keresztül Magyarország egyik legjelentősebb grófi, majd hercegi családjának, a Festetics családnak az otthona volt. Az 1880-as években épült pálmaház egzotikus növényeivel a főúri életmód részét képező oranzserik és trópusi növényházak hagyományát idézi 2012 óta.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
0: Trend Night.
1: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a NAV, csütörtökön és pénteken ülésezik majd az országgyűlés, a jövő héten visszatér a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra mérsékléséről is. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag, közölte az igazságügyi minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka. Eddig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hradzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től 2 héten át lehet majd megtekinteni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök 2 éve döntött úgy, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel évente egyszer kiállítják a legfeltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések, többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki. Túl üres, hogy már üresnek.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű még működő két turbináját, letartóztatták az M3-ason balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét, napos meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Letartóztatták az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjét. Ha bebizonyítják, akkor a férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt ítélhetik el. Ez pedig 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Az ítélet ellen a buszvezető és védője fellebbezett, így ez nem jogerős. Vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Az intézkedés éjfélkor lépett életbe. Erre azért volt szükség, mert a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nem vagyunk szomjasak. Mintegy 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán. A tűzoltók szerint különösen aggasztó, hogy augusztusban 3 helyszínen 3-an vesztették életüket szabadtéri tűzben, Bács-Kiskun, Baranya és Komárom-Esztergom vármegyében, miután a szabadtéri tűz terjedése már hétvégi házakat is elért. A magyar egészségügy és a WHO együttműködésének elmélyítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a szervezet magyarországi képviseletének vezetőjével. A felek az alapellátás fejlesztésétől a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazásáig több területet is áttekintettek. Részletes holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. A legszebb látványt 5 óra 20 perc körül várhatjuk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás vöröses színben lesz érzelhető a nyugati égbolton. A világosodó égbolt és a hold alacsony helyzete miatt később látcső vagy kisebb távcső is hasznos lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a többnyire napos idő mellett ismét fokozódik a hőség. A gomoly felhőzet időnként megnövekedhet, de csak elszortan fordulhat elő záporzivatar. Hajnalban 14-22, délután 31-36 fok várható. A déli délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Szombaton napos idő lesz, de a délután érkező lehűlés miatt gomoly felhőképződésből helyenként záporzivatar is kialakulhat. Reggel 15-22, napközben 30-35 fok várható.
0: Frissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jövő héten újraülésezik az országgyűlés, hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök, visszatér a kánikula, 35 fok is lehet napközben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter miniszterelnök rendkívüli javaslatot tett, jövő héten újraülésezik az országgyűlés. A kormányfő szerint az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását egyebek mellett a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentése, Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben szükséges kapcsolódó törvényi rendelkezések megfelelő módosítása, az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása, valamint a szakképzéstől szóló törvény módosítása indokolja. Már hivatalosan is Baka András Magyarország köztársasági elnöke, akit múlt kedden választott meg az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság volt elnökét a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Összesen 96-an jelentkeztek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára, míg a 4 elnök helyettesi posztra 68-an. Hétfőn megkezdődik a pályázatok értékelése, közölte Hantolysi István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának 10-es elnöke. A bizottság várhatóan augusztus 24-én zárt ülésen dönt a személyes meghallgatást a meghívott pályázókról. A személyes meghallgatásokat tervek szerint augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén augusztus 27-én is zajlanak. Majd. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Súlyos hiányosságokat és elborzasztó körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, derül ki a Direkt 36 által kiperelt, korábban titokban tartott vizsgálati jelentésekből. Kiderül belőlük, hogy sok gyerek kénytelen volt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben, balesetveszélyes bútorok között élni. Volt olyan megye, ahol a napvilágra került bántalmazások után magukra maradtak a gyerekek a traumáikkal, máshol a kortársak közti szexuális bántalmazások terjedését derítette ki a vizsgálat. A Tisza frakció szerint több mint 30 törvény és 2 alaptörvény módosítást fogadott el az országgyűlés az első 100 napban. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi EU-s pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. Csökkentették a parlamenti kiadásokat és a képviselői fizetéseket, miközben döntöttek az iskolakezdési támogatástól, a vényköteles gyógyszerek 0%-os áfájáról és az Erasmus programok újraindításáról is.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken a délkeleti, keleti és északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a reggeli minimumok, napközben 37-38 fokra számíthatunk, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen, délkeleten a magasabb értékeket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Here in Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to it. Very few tourists know about it. For nocturnal relaxation, they listen carefully, a much more pleasant session. The poor people of Paris, and the rich ones too, love productions like

0: sounds, and people. This is Paris. It's sounds and people.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

Trend FM. Gazdaság és kultúra. Wake up. The time.

time has come to release your soul and let your spirit

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jani Csákveca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Jani Csákveca énekel.

a világ legdrágább futballistája, a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

szeret. Ki is voltam te nélküled? Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállásuk is, nagyobb